0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, és ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondtam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mind a mellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármelyik főember. Ó Isten, kelj föl, és ítéld meg a földet, mert neked jutnak örökségül minden népe.
4: A 82. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt. Az 1 János 5.11-ből olvasok. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Az örök élet nem csak egy ígéret Istentől, amit majd egyszer eljön, hanem ez már a miénk, ezt megkaptuk. Mikor befogadtuk Jézust a szívünkbe, akkor az örök élet a miénk lett. Halleluja. A Biblia azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Az ajándék mindenkinek ingyen adatott, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus. János 3.16-ban van az megírva, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő elsőszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az örök élet nem csak egy végtelen életet jelent. Ez is benne van, de ennél jóval több. Az örök élet Istennek a természete. Istennek a meglevő élete. És ezt az életet hozta el Jézus a világnak. Ez az, ami bennünk is él. A felsőbbrendű Isten Jézusnak az élete, amit ő elhozott, és hogyha őt befogadtad a szellemedbe, akkor ugyanez benned is megvan. Nem érezheted a testedben azt, hogy benned van ez az egész. Lehetnek megnyilvánulásai, de mivel a szellemedbe fogadtad be, ez elsősorban a szellemedben érezhető. De tudatában kell lenned annak, hogy örök életed van. János apostol is emlékeztette Isten gyermekeit arra, hogy ennek tudatában legyenek az 1 János 5.13-ban. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Fontos, hogy ezt soha ne felejtsd el, hogy mindig legyél ennek tudatában, hogy te a mennyei atyának a gyermeke vagy, és hogy Jézus benned él, és ezáltal örök életed van. Ennek a tudata, ennek az örökségnek a tudata, és ezzel való azonosulás, ez hatással van az életedre. Ez felügyeli a te döntéseidet, és hatással van a körülötted lévő dolgokra, a benned lévő dolgokra. Fontos, hogy minden nap tudatában légy annak, hogy te nem vagy közönséges, te Isten különleges gyermeke vagy. És ő azt akarja, hogy tudd azt, hogy te ki vagy, és hogy ő benned van. És ne felejtsd el, hogy a benned lévő élet az csoda élet. Romolhatatlan, tökéletes, nem lehet beszennyezni, bemocskolni. Nem hathat rá a betegség, a kudarcok, a halál. Nem tudja romolhatóvá tenni az ördög. A te szellemed az örökké él. És ennek légy minden nap a tudatában. És ha van kedved, akkor mondd el velem együtt ezt a megvallást. Isten csodálatos élete van meg nekem. Ezt az életet nem szennyezheti be a romolottság, nem ronthatja be betegség, nem ronthatja meg kudarc, halál vagy az ördög. Ez Isten legfelsőbb és romolhatatlan élete, ami engem megfertőzhetetlenné tesz, legyőzhetetlenné és természetfelettivé. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 83. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten, ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál. Mert ime háborognak ellenségeid, és gyűlölőid fejüket emelik. Néped ellen álnok tanácsot gondolnak, és védenceid ellen terveket szőnek. Ezt mondják, gyertek, veszítsük el őket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többi Izrael nevét. Mert tanácskoztak együtt, egy szívvel, és szövetséget kötöttek ellened. Az edomiták és izmaeliták sátrai, a moábiták és hagarénusok, a gebaliták, ammoniták és amalekiták, a filiszteusok Tirusz lakosaival együtt. Az asszír is szövetkezett velük. Segítőjévé lettek a Lót fiainak. Úgy bánj velük, mint Midiánnal, mint Siserával, mint Jábinnal a Kison patakjánál, akik elvesztek Endornál, és a föld szemetjévé lettek. Tedd őket és fejedelmüket olyanokká, mint Orebet, és mint Zéjebet, Zebahot és Szalmunát, minden fölkentjükkel, akik ezt mondták, foglaljuk el magunknak az Isten hajlékait. Én Istenem, tedd őket olyanokká, amilyen a porfelhő, és amilyen a polyva a szél előtt, olyanokká, mint a tűz, amely meggyújtja az erdőt, és mint a láng, amely elégeti a hegyeket is. Így kergesd őket a te szélvészeddel, Uram, és forgószeleddel így rettensd meg őket. Töltsd el orcájukat gyalázattal, hogy keressék, Uram, a te nevedet. Szégyenüljenek meg, és rémüljenek el örökké, és piruljanak, és pusztuljanak, hogy megtudják, hogy te, akinek neve Jehova, egy magad vagy felséges Isten az egész földön.
4: A 83. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt. Az 1 János 5.11-ből olvasok. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Az örök élet nem csak egy ígéret Istentől, amit majd egyszer eljön, hanem ez már a miénk, ezt megkaptuk. Mikor befogadtuk Jézust a szívünkbe, akkor az örök élet a miénk lett. Halleluja. A Biblia azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Az ajándék mindenkinek ingyen adatott, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus. János 3.16-ban van az megírva, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő elsőszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az örök élet nem csak egy végtelen életet jelent. Ez is benne van, de ennél jóval több. Az örök élet Istennek a természete. Istennek a meglevő élete. És ezt az életet hozta el Jézus a világnak. Ez az, ami bennünk is él. A felsőbbrendű Isten Jézusnak az élete, amit ő elhozott, és hogyha őt befogadtad a szellemedbe, akkor ugyanez benned is megvan. Nem érezheted a testedben azt, hogy benned van ez az egész. Lehetnek megnyilvánulásai, de mivel a szellemedbe fogadtad be, ez elsősorban a szellemedben érezhető. De tudatában kell lenned annak, hogy örök életed van. János apostol is emlékeztette Isten gyermekeit arra, hogy ennek tudatában legyenek az 1 János 5.13-ban. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Fontos, hogy ezt soha ne felejtsd el, hogy mindig legyél ennek tudatában, hogy te a mennyei atyának a gyermeke vagy, és hogy Jézus benned él, és ezáltal örök életed van. Ennek a tudata, ennek az örökségnek a tudata, és ezzel való azonosulás, ez hatással van az életedre. Ez felügyeli a te döntéseidet, és hatással van a körülötted lévő dolgokra, a benned lévő dolgokra. Fontos, hogy minden nap tudatában légy annak, hogy te nem vagy közönséges, te Isten különleges gyermeke vagy. És ő azt akarja, hogy tudd azt, hogy te ki vagy, és hogy ő benned van. És ne felejtsd el, hogy a benned lévő élet az csoda élet. Romolhatatlan, tökéletes, nem lehet beszennyezni, bemocskolni. Nem hathat rá a betegség, a kudarcok, a halál. Nem tudja romolhatóvá tenni az ördög. A te szellemed az örökké él. És ennek légy minden nap a tudatában. És ha van kedved, akkor mondd el velem együtt ezt a megvallást. Isten csodálatos élete van meg nekem. Ezt az életet nem szennyezheti be a romolottság, nem ronthatja be betegség, nem ronthatja meg kudarc, halál vagy az ördög. Ez Isten legfelsőbb és romolhatatlan élete, ami engem megfertőzhetetlenné tesz, legyőzhetetlenné és természetfelettivé. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 84. Zsoltár. Az éneklőmesternek, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmesek a te hajlékaid, seregeknek, Ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után. Szívem és testem újjonganak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezze, a te oltáraidnál, ó, seregeknek, Ura! Én királyom, és én Istenem. Boldogok, akik laknak a te házadban, és dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid a szívébe vannak. Átmenve a síralom völgyén, áldás forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, amíg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene, mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te fölkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, mint ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, mint lakni a gonosz sátrában, mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr. Nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek, Ura, boldog ember az, aki bízik te benne.
4: A 84. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: You know, when a generation starts singing hallelujah together, that's really powerful, you know what I'm saying? You know, talk about spiritual warfare and the devil and all that sort of stuff, but you know, when we sing together, we can change nations, can't we?
1: Most következik.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
1: Egy friss üzenet neked.
4: Jó reggelt. Az 1 János 5.11-ből olvasok. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Az örök élet nem csak egy ígéret Istentől, amit majd egyszer eljön, hanem ez már a miénk, ezt megkaptuk. Mikor befogadtuk Jézust a szívünkbe, akkor az örök élet a miénk lett, halleluja. A Biblia azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban. Az ajándék mindenkinek ingyen adatott, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus. János 3.16-ban van az megírva, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő elsőszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az örök élet nem csak egy végtelen életet jelent. Ez is benne van, de ennél jóval több. Az örök élet Istennek a természete. Istennek a meglevő élete. És ezt az életet hozta el Jézus a világnak. Ez az, ami bennünk is él. A felsőbbrendű Isten Jézusnak az élete, amit ő elhozott, és hogyha őt befogadtad a szellemedbe, akkor ugyanez benned is megvan. Nem érezheted a testedben azt, hogy benned van ez az egész. Lehetnek megnyilvánulásai, de mivel a szellemedbe fogadtad be, ez elsősorban a szellemedben érezhető. De tudatában kell lenned annak, hogy örök életed van. János apostol is emlékeztette Isten gyermekeit arra, hogy ennek tudatában legyenek az 1 János 5.13-ban. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Fontos, hogy ezt soha ne felejtsd el, hogy mindig legyél ennek tudatában, hogy te a mennyei Atyának a gyermeke vagy, és hogy Jézus benned él, és ezáltal örök életed van. Ennek a tudata, ennek az örökségnek a tudata, és ezzel való azonosulás, ez hatással van az életedre. Ez felügyeli a te döntéseidet, és hatással van a körülötted lévő dolgokra, a benned lévő dolgokra. Fontos, hogy minden nap tudatában légy annak, hogy te nem vagy közönséges, te Isten különleges gyermeke vagy. És ő azt akarja, hogy tudd azt, hogy te ki vagy, és hogy ő benned van. És ne felejtsd el, hogy a benned lévő élet az csoda élet. Romolhatatlan, tökéletes, nem lehet beszennyezni, bemocskolni. Nem hathat rá a betegség, a kudarcok, a halál. Nem tudja romolhatóvá tenni az ördög. A te szellemed az örökké él, és ennek légy minden nap a tudatában. És ha van kedved, akkor mondd el velem együtt ezt a megvallást. Isten csodálatos élete van meg nekem. Ezt az életet nem szennyezheti be a romolottság, nem ronthatja be betegség, nem ronthatja meg kudarc, halál vagy az ördög. Ez Isten legfelsőbb és romolhatatlan élete, ami engem megfertőzhetetlenné tesz, legyőzhetetlenné és természetfelettivé. Amen.
5: Ez volt
2: a reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 85. Zsoltár az éneklőmesternek, kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez. Visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat. Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol-e ránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nekünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nekünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Érgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, a földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek az útján.
4: A 85. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 86. Zsoltár. Dávid imádsága. Hajtsd hozzám, Uram, füledet. Hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én. Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok. Mentsd meg én, Istenem, a te szolgádat, aki bízik benned. Könyörülj én rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel, Uram, lelkem. Mert te, Uram, jó vagy és kegyelmes, nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak. Figyelmezz, Uram, az én imádságomra, és hallgass meg az én könyörgésemnek szavát. Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincsen, Uram, hozzád hasonló az Istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz. Eljönnek a népek mind, amelyeket te alkottál, és leborulnak előtted, Uram, és dicsőítik a te nevedet. Mert nagy vagy te, és csoda dolgokat művelsz, csak te vagy Isten egyedül. Mutasd meg nekem, Uram, a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem a te nevedet. Dicsérlek téged, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké. Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból. Isten, kevélyek támadtak föl ellenem, és kegyetlenek seregek keresi lelkemet, akik meg se gondolnak téged. De te, Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és nagy igazságú. Tekints rám és könyörülj rajtam, add a te erődet a te szolgádnak, és szabadíts meg a te szolgáló leányodnak fiát. Adj el nekem javamra, hogy lássák az én gyűlölőim és szégyenüljenek meg, amikor te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.
0: A 86. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: It is my privilege to introduce to you tonight Mr. Alvin Slaughter.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sanz műsorán.
4: 87. Zsoltár. Kórá fiainak a Zsoltára. A Szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát. Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákob minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, éme Filisztea és Tirus Kússal együtt ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz benne született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírva följegyzi a népet, ez ott született, és táncolva éneklik, minden forrásaim te benned vannak.
5: A 87. Zsoltár hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Zsansz.
2: Következő percekben a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat második részét hallhatjuk, melyben Ellen Vincent tanít.
3: First session.
4: Az első tanításban, amit tenni szeretnék, vagy fogok.
3: I want to give my own, largely my own personal testimony.
4: A saját életbizonyságomat szeretném elmondani nektek.
3: A warrior.
4: Azt, hogy én hogyan váltam harcossá.
3: And seen the victories in some amazing battles.
4: És hogyan harcoltam meg és arattam győzelmet nagy harcokban, és mindezzel egyáltalán nem azt akarom mondani nektek,
3: I'm
4: hogy én milyen fantasztikus vagyok.
3: You can become and you can do.
4: Hanem azt akarom elmondani nektek, hogy mindaz, amit én elvégeztem és amivé én váltam, ti is képesek vagytok erre.
3: Some of them are written in the two books I've written.
4: Ezek közül a történetek közül sokat megírtam abban a két könyvben, amit írtam.
3: I've been able to bring 10 copies of each of my two books to this conference.
4: Elhoztam ennek a két könyvnek 10-10 példányát magammal most ide.
3: France is going to sell them at a fantastic bargain price.
4: És Franz fantasztikusan kedvezményes áron fogja őket eladni majd itt.
3: But I also want you to be aware of another book which is coming out in the first week of December.
4: De szeretném, hogyha tisztában lennétek azzal, hogy egy újabb könyv fog megjelenni december elején.
3: And the whole of this book is devoted to becoming a successful spiritual warrior.
4: És ez az egész könyv arról fog szólni, hogy hogyan váljunk győztes, sikeres szellemi harcosokká.
3: And it builds on the first book of the kingdom.
4: És ez a királyság első könyvén alapszik.
3: You can order it for Amazon.com.
4: És ez elérhető már az interneten. Vagy ha akarjátok más forrásokban, tehát az internetről letölthető már ez a könyv.
3: France, that this is what God is saying right now to the churches.
4: Teljesen egyetértek azzal, abban Franccal, hogy ez az, amit Isten akar most mondani a gyülekezeteknek.
3: Powerful centers where spiritual warfare is being waged to a degree that the devil's kingdom is being destroyed.
4: És Európában is erre van szükség, hogy a központokban komoly harcokat folytassunk annak érdekében, hogy a sötétség erői legyőzettessenek.
3: In San Antonio, Texas.
4: Sok alkalommal a San Antoniai ima központunkban láttunk nagyon jelentős áttöréseket, és a mi városunk erőteljesen változik.
3: Natalie Hardy,
4: a feleségem Eileen,
3: in San Antonio.
4: És a harcostársa Natalie Hardy vezeti azt az ima központot ott San Antonioba.
3: It's been going on for 12 years.
4: 12 évvel ezelőtt kezdték el ezt.
3: It was probably about a year ago that we saw the breakthrough.
4: És körülbelül egy évvel ezelőtt láttuk meg az áttörést.
3: Now we're seeing thousands of young people coming out of the most horrible backgrounds and being transformed into warriors of Jesus.
4: És most már látjuk fiatal embereknek ezreit, akik döbbenetes háttérből jönnek Krisztushoz, és nagyszerű harcosaivá válnak Istennek.
3: These young people are invading the public school system.
4: És ezek a fiatal emberek elfoglalják a nyilvános iskolákat.
3: Schools and seeing thousands, literally, I mean, not exaggerating, thousands of young people being converted.
4: És az iskolákban iskolás gyerekek ezrei, higgyétek el, nem túlzok, túlzás nélkül mondom, ezrek térnek meg.
3: Periodically they call an all-night prayer meeting for young people.
4: Eileen nem régen vezetett egy egész éjszaka tartó ima alkalmat fiatal embereknek.
3: 16,000 young people that prayed all night for.
4: Az utolsó ilyen összejövetelen 1600 fiatal ember imádkozott együtt. És közülük egy sem volt két évesnél régebben megtért.
3: So it can happen in Athens.
4: Tehát ez meg tud történni Athénben is. Úgy emlékszem, hogy egész keresztény életemben imádkoztam Athénért. Ez ugyanúgy megtörténhet Brüsszelben.
3: The EU can come under the control and the government of God's kingdom. Just think of that.
4: És az egész Európai Unió Isten királyságának a vezetése alá kerülhet. Csak gondoljátok el ezt. És el tudunk érni sok nemzetet.
3: But it all begins with people like you and me.
4: De mindezek olyan emberekkel, amilyen én és ti vagytok, ilyen embereken keresztül kezdődik el. És azon múlik, hogy hatékony szellemi harcosokká tudjunk válni.
3: So I'm going to tell my own story to illustrate some of these principles.
4: Azért mondom el nektek a saját bizonyságomat, a saját történetemet, hogy ezeket az alapelveket bizonyítékaként.
3: I was brought up in a dead old, well, it wasn't that. It was a Baptist, traditional Baptist church home.
4: Én egy tradicionális baptista otthonban neveltettem fel.
3: The church was dead, but my parents were just about alive, but not very alive because of the church they were going to.
4: A gyülekezet, ahova a szüleim jártak, gyakorlatilag halott volt. A szüleimnek volt élő hitük volt, de a gyülekezetük miatt hát nem voltak valami nagyon előre haladott hívő
3: állapotban.
4: Vasárnaponként három szolgálat volt a gyülekezetben, délelőtt a vasárnapi iskola, és este pedig az esti
3: adon.
4: És amikor 14 éves lettem, akkor elkezdtem lázadni és harcolni ezzel a vallásos kereszténység ellen. És 14 éves koromban az édesanyám feladta azt, hogy engem arra kényszerítsen, hogy eljárjak a gyülekezetbe velük, és ezért én ott meg is szakítottam, és nem jártam többé a gyülekezetbe.
3: We lost our first child. My wife Eileen wanted to go to church after our first child died 5 days after it was born.
4: Nem is jártam gyülekezetbe, egy alkalommal mentem el egy összejövetelre, amikor az első szülött gyermekünket 5 napos korában elveszítettük, meghalt, és a feleségem Eileen kérésére akkor elmentem.
3: She had been attending a Methodist church faithfully, but again there was no preaching of the kingdom or of the gospel, and she wasn't converted.
4: A feleségem egy metodista gyülekezetbe járt, ahol nem prédikáltak erőteljesen a királyság örömhírét, és ezért ő sem volt megtérve. Eileen, amikor elveszítettük az első gyerekünket, akkor mondta, hogy menjünk el gyülekezetbe, és akkor elmentünk a helyi baptista gyülekezetbe. Engem mélységesen untatott az, ami ott zajlott, csak azzal voltam elfoglalva, hogy nyissam az ablakot, hogyha nem volt levegő, meg becsukjam, amikor azt kellett. Egyébként untatott az
3: alkalom.
4: Egyszer egy ember... Egy ember beszélt ott egyszer, és akkor...
3: degree in physical chemistry.
4: Aztán a tanulmányaimban magas fokot értem el.
3: Highly specialized in a area of
4: kémiában,
3: technology which became my expertise.
4: Az én specialitásom a nyomtatási nyomdai technológia volt.
3: By this time I became a convinced atheist.
4: És erre az időre már meggyőződéses ateistává váltam.
3: I wasn't anti-Christian. I just thought, well, if they need that stuff, they can have it, but I don't need God.
4: Nem voltam meggyőződéses ateista,
3: so
4: de éreztem úgy, hogy kellett volna a gyülekezetbe járnom. Így eljutottam odáig, hogy ateistává váltam. A karrieremben nagyon jól ment a karrierem, többször előléptettek.
3: Part-time I taught in a technical college science related to the printing industry.
4: Nagyon szerettem tanítani, és a munkaidőm egy részét mindig a tanítással töltöttem.
3: I got great pleasure in taking difficult concepts and making them simple.
4: Nagyon élveztem azt, hogy bonyolult koncepciókat hogyan tudok egyszerűen elmagyarázni.
3: That gift has always been part of me.
4: De ez mindez a részem volt tulajdonképpen.
3: Nine years, my grandmother spent her last 8 years living in my family's home.
4: A nagyanyám az utolsó 9 évét az életének azt a mi otthonunkban töltötte.
3: She died at the age of 96.
4: 96 éves korában halt meg. A Velszi ébredésben tért meg ő annak idején, jóval korábban.
3: She had a mighty encounter with God.
4: Volt neki egy csodálatos találkozása Istennel, és teljes volt Szent Szellemmel, és egy szent közbenjáró volt.
3: Through her prayers,
4: az ő imádságai által
3: all her sons,
4: mind az összes fia, az unokái,
3: a great-grandchildren,
4: tehát a fiai, az unokái, A dédunokái
3: is. All of them are on fire for Jesus, serving him full time somewhere.
4: Mindannyian Krisztusért égnek.
3: Amen. But while she was staying in my parents' home,
4: de amikor a nagyanyám a szüleim otthonában élt,
3: she quickly realized my spiritual condition.
4: Rögtön megtapasztalta, észrelte az én szellemi állapotomat, és elkezdett imádkozni értem.
3: I still remember her confronting me one day.
4: Még mindig emlékszem arra, amikor egyik napon konfrontálódott velem.
3: More than 1.5 meters tall.
4: Egy alacsony idős hölgy volt, nem volt magasabb másfél méternél. Felnézett rám.
3: Alan, I've been praying for you.
4: És azt mondta, Alan, imádkozom érted.
3: And she said, today Jesus gave me a promise.
4: És ma Jézus adott nekem egy ígéretet.
3: See, this is a declaration of faith.
4: Látjátok, ez a hit megvallása.
3: Today Jesus gave me a promise.
4: Tehát ő azt mondta, ma Jézus adott nekem egy ígéretet, hogy meg fog menteni téged,
3: for the rest of your life as a missionary.
4: És onnantól kezdve az életed egész hátralévő részében őt fogod szolgálni misszionáriusként. Azt gondoltam, hogy elment az
3: esze.
4: Aztán két évvel később meghalt.
3: But she had already obtained my salvation by her prayer of faith before she went to glory.
4: De ő mielőtt eltávozott volna a dicsőségben, hit által már megragadta az én üdvösségemet.
3: Then I was introduced to a whole series of coincidences I've not time to tell you about.
4: Aztán az életem során egy csomó dolog történt, amire most nincs idő, hogy mindet elmondjam. De néhány évvel azután, hogy ő meghalt,
3: I got myself an even better job.
4: Egy még jobb állásban találtam magam.
3: A senior lecturer in a new institution in England called a College of Advanced Technology.
4: Angliában egy egyetemi kollégiumban voltam részlegvezető.
3: It was part of Nottingham University.
4: Ez a Nottinghami egyetemnek volt a része.
3: And I was a senior lecturer at the age of 23 in this college.
4: 23 éves koromban már ott a második ember voltam.
3: My salary was a very high salary.
4: Nagyon magas, nagyon jó fizetésem volt.
3: And I was full of my own, you know, satisfaction.
4: És telve voltam önelégültséggel.
3: In that situation,
4: és abban a helyzetben,
3: God brought a man by a series of coincidences.
4: Isten el az utamba hozott egy embert, úgymond véletlenül.
3: Really knew Jesus Christ personally.
4: Találkoztam egy személlyel, aki valóban ismerte Jézus Krisztus személyesen.
3: He was a spirit-filled Baptist.
4: Egy szent szellemmel betöltött baptista
3: volt,
4: akinek egy nagyszerű találkozása volt a szent szellemmel, de ugyanakkor nagyon jó nevű mérnök is volt,
3: I was willing to talk to him.
4: És én pedig vágytam arra, hogy beszélgessek vele.
3: I was so arrogant intellectually in those days.
4: Azokban a napokban annyira önelégült voltam, és annyira elfogult voltam a magam intellektusától, hogy olyan emberekkel szerettem beszélgetni, akik velem egyszintűeknek tartottam.
3: I said, well, come on, prove God to me.
4: És azt mondtam neki, hogy na jó, hát akkor győzd meg engem Istenről, bizonyíts be nekem Istent, és én fel voltam készülve a magam ateista érveivel, és azt mondta nekem, hogy Ellen, én nem tudom bebizonyítani neked Istent. De azt kell mondanom neked, megmondom neked őszintén, hogy jobban ismerem őt, mint bármilyen személyes embert.
3: But Jesus is much closer.
4: Tudom, hogy Irene-t a feleséged ismered, de hidd el, hogy én jobban ismerem Jézust, mint te a feleségedet. Annyira intim, közvetlen módon ismerem őt, és érzem azt, hogy az ő jelenléte folyamatosan velem van. És hogyha te betöltöd a feltételeit ennek, akkor te is ugyanilyen közvetlen módon megismerheted Istent. Mert a közted és Isten között lévő akadály az a bűneid. Hogyha te eldöntöd azt, hogy elfogadod azt, hogy Jézus meghalt a bűneidért a kereszten, ezt a döntést, ezt neked kell meghoznod, hogy ezt elhiszed. És abban a pillanatban, amikor eldöntöd azt, hogy hinni fogsz, a bűneid elvétetnek,
3: and you can come to know God the way I do.
4: És képes leszel megismerni Istent úgy, ahogyan én ismerem őt.
3: Jesus is dead, he's alive.
4: És Jézus nem halott, ő él.
3: If you yield up your life to him,
4: és hogyha te az életedet alárendeled neki,
3: take your life,
4: akkor ő megfogja az életedet,
3: fill you with his presence,
4: betölt téged az ő jelenlétével,
3: and make a totally new man out of you.
4: És ezután egy tökéletesen új emberré tesz téged. És azt kérdezte ezután, hogy akarod ezt?
3: To my surprise,
4: és legnagyobb meglepetésemre azt hallottam, hogy amint mondom, hogy igen, ezt akarom.
3: What made me do that except my grandmother's prayers.
4: És semmi más magyarázatát nem tudom adni ennek a válaszomnak a nagyanyám imáján kívül. Azt mondta ez a barátom, hogy akkor jó, akkor imádkozzunk. És akkor kérdezem, hogy hogyan imádkozunk. És azt mondta, hogy csak mondd utána, amit én mondok. Mondtam, rendben.
3: I thought I might as well be honest.
4: Gondoltam, hogy őszintének kell lenni. És azt mondtam, hogy Istenem, én nem tudom, hogy te vagy-e vagy nem. De hogyha te az az Isten vagy, akiről ez az ember éppen most beszélt,
3: and if you're the creator,
4: és ha te vagy a teremtő,
3: and you made me,
4: és te alkottál engem,
3: then I want to know you.
4: Akkor meg akarlak téged ismerni.
3: I said, but I don't want religion. I've had enough of religion.
4: De nem akarok vallást,
3: I want to know you.
4: Hanem téged akarlak ismerni.
3: If you reveal yourself personally to me,
4: és ha te kijelented személyesen magadat az én számomra,
3: then it's obvious to me,
4: akkor nyilvánvaló lesz
3: as
4: nekem,
3: my creator,
4: hogy az én teremtőm,
3: that you have a perfect right to rule over what you've created.
4: Az én teremtőmnek tökéletes joga van arra, hogy uralkodjon azon, amit teremtett, és alárendelem az életemet neked, és az egész hátralévő életemet a te szolgálatodban fogom élni. De nem akarok vallást, hanem téged akarlak megismerni. És ahogy ezt az imát elmondtam,
3: a tremendous peace came into me, but I never ever felt before.
4: Egy döbbenetes békesség jött belém, amit soha nem tapasztaltam meg azelőtt.
3: I felt so incredibly clean.
4: És elképesztően tisztának éreztem magam. A feleségem Eileen
3: followed me 20 minutes later into. I won't go into her story; it will take too long.
4: 20 perccel később követett engem ebben a döntésben. Nem akarom az ő történetét is elmondani, mert túl hosszú lenne. Ő is odaadta az életét Jézusnak abban azon a napon.
3: And we drove home together.
4: Aztán együtt haza utaztunk.
3: Back to our very nice house we had in a very lovely area of Nottingham.
4: A csodálatos otthonunkban, ami Nottinghamnek egy nagyon szép részén volt, hazaérkültünk, bementünk a házba.
3: I took out my packet of cigarettes.
4: Elővettem a cigarettás dobozt a zsebemből, egyet a számba tettem.
3: Gave one to her.
4: Adtam egyet a feleségemnek.
3: I was, see, in all things I had everything under control.
4: És mindebben a dologban
3: but I did smoke a few cigarettes in the daytime and a few at night. Nothing was controlling me. I was controlling everything.
4: Mindent én kontrolláltam, azt csináltam, amit akartam. És el akartam, arra készültem, hogy elszívom az első cigarettát keresztényként, de akkor meghallottam egy hangot,
3: clearly in my heart,
4: ami teljesen világosan szólt a szívemben.
3: I don't know how I knew.
4: Nem értem, hogy honnan tudtam, de azonnal tudtam, hogy ez Isten hangja. És ez a hang azt mondta nekem,
3: you don't need those anymore.
4: Nincs már ezekre többé szükséged.
3: Throw them away.
4: Dobd el őket.
3: Oh, that's God.
4: És azt mondtam, ó, hát ez Isten volt.
3: God just spoke to me.
4: Mondtam Eileennak, hogy Isten éppen most szólt hozzám. És ő azt mondta, mit mondott neked? Azt mondta, hogy többé nem kell már dohányoznunk. Kivettem a cigarettát a számból, elvettem az ő szájából is a cigarettát, anélkül, hogy megkérdeztem volna tőle, és kidobtam a szemétbe a cigarettát. Soha nem dohányoztam azóta, és nem is akartam. Ebből megtanultam egy alapelvet, hogy akkor, hogyha engedelmeskedsz Istennek, amikor ő szól hozzád, akkor ő mindig megadja az erőt neked ahhoz, hogy megtedd azt, amit ő mondott, hogy tegyél. Amen.
3: Now, at time this happened,
4: akkor, amikor ez történt,
3: it was July the 3rd, 1958.
4: 1958. július 3-án történt ez. 1953-ban nősültem meg.
3: I'm still married to the same wonderful wife today.
4: És a mai napig ugyanaz a csodálatos feleségem van.
3: Wedding anniversary.
4: Néhány nap múlva fogjuk ünnepelni az 58. házassági évfordulónkat.
3: We started a new life together in Jesus.
4: És Jézusban akkor egy új életet kezdtünk.
3: And over the next few days,
4: aztán a következő néhány napban nagyon sok történetet mondhatnék el nektek. Ahogyan hallottam, hogy Isten szól hozzám, kis dolgokban, de ez mégis Isten hangja volt.
3: And we won our way to our first Friday night. This same man that led us to Christ did a Bible study for young people.
4: Az az ember, aki Krisztushoz vezetett bennünket, tartott egy Biblia órát fiatal hívőknek. Ő hozzá mentünk péntek este.
3: City-wide young people's meeting in Derby, England.
4: Ez a Derby nevű városban volt. Oda tartottunk.
3: And on the way there.
4: Miközben oda mentünk,
3: I heard this voice speak to me again.
4: Újra hallottam a szívemben ezt a hangot.
3: Buy some coffee and sugar.
4: Azt mondta, vásárolj kávét és cukrot. És megint azt mondottam, hú, ez Isten, jobban teszem, ha engedelmeskedek.
3: So I stopped at the next grocery store.
4: Megálltam a következő fűszerüzletnél.
3: And Eileen said, what are you doing?
4: Eileen azt mondta, mit csinálsz? Mondtam neki, hogy veszek kávét és cukrot.
3: I said, I don't know, God just told me to do it.
4: És azt kérdezte, hogy miért teszed ezt? Mondtam, hogy azért, mert Isten azt mondta nekem, hogy ezt tegyem. Aztán megvásároltam a kávét és a cukrot, és folytattuk az utunkat. És odaérkeztünk az első keresztény összejövetelünkre. Nagyon sok kedves fiatalember volt ott, akikkel örömmel találkoztam. Aztán eljött a... Az alkalom vége, amikor egy ilyen szeretett vendégség lett volna, és néhány hölgy beszaladt a konyhából, és azt mondta, hogy baj van, nem vettünk kávét és cukrot. És azt mondtam nekik, semmi baj, Isten szólt hozzám, hogy hozzak kávét és cukrot, és itt van, és adtam nekik. De ebből megtanultam egy nagyon fontos alapelvet, hogyha képes vagyok meghallani,
3: transparency with God. He is willing to speak to us.
4: Hogyha Isten számára nyitottak vagyunk, akkor ő akar szólni hozzánk.
3: That was 1958.
4: Ez 1958-ban történt.
3: It was just the beginning of the long summer vacation for university lecturers.
4: Ez csak a kezdete, akkor kezdődött a főiskolai
3: vakáció. I was going off to work every day. She worked in the children's department of Nottingham City.
4: Eileen dolgozott egy gyermek otthonban, vagy óvodában, én pedig otthon voltam. Még nem is volt saját Bibliám. Akkor készültem venni egyet. Ezért Eileen Bibliáját fogtam, és azt kezdtem el olvasni, még ő nem volt otthon. Minden nap olvastam, nagyon hűségesen.
3: Probably like 12 to 14 hours a day.
4: Körülbelül 12-14 órát naponta.
3: And with my best intellect, I was trying to understand scripture.
4: Elkezdtem az egy Mózes egynél olvasni, és a legjobb elmebeli képességemmel próbáltam azt olvasni, és alapos jegyzeteket készítettem minden részről, és miközben olvastam, különböző reakciókat váltott ki belőlem.
3: I dismissed the creation story as fairy tales, and I still believed in evolution.
4: Még mindig az evolúcióban hittem, és úgy gondoltam, mint egy hogy egy tündérmese az egész teremtés történet. Hát, azt gondoltam, hogy ez csak egy ilyen tündérmese. Aztán a Mózes 3-ban, ahogy olvastam az áldozatokat, úgy éreztem magam, mint egy mészárszékben. Véres áldozatok, mindenhol, minden vér. Aztán eljutottam Ézsaiáshoz, és egyetlen szó sem értettem, hogy miről beszél.
3: To the New Testament.
4: Végül eljutottam az Új Szövetséghez.
3: And the moment I began to read about Jesus, I began to be captivated by him.
4: És abban a pillanatban, hogy elkezdtem Jézusról olvasni, rögtön foglyulejtett engem.
3: To the Gospel of John.
4: Különösen amikor János evangéliumához eljutottam.
3: I finally got to Hebrews chapter 3.
4: Végül eljutottam a zsidó levél harmadik fejezetének a 11. részéhez, ami ezt mondja.
3: By faith.
4: Hit által,
3: we believe that the worlds were made by him out of things which he does not appear.
4: Hit által értjük meg, hogy a világ
3: stopped me dead in my tracks.
4: Isten beszéd által teremtetett, és Isten megállított engem ott, amiközben ezt olvastam. Ez egy szerda este volt. És akkor egy nagyon hosszú beszélgetésem volt Istennel.
3: He said to me, Alan, you are not going anywhere till you change your attitude to my word.
4: Isten azt mondta nekem, Ellen, nem jutsz sehová, hogyha nem változtatod meg a szavamhoz, a beszédemhez való hozzáállásodat. És én azt mondtam neki, hogy érted ezt, uram? És ő pedig azt mondta, hogy a te természetes elméddel próbálod megérteni az én elmémet, de ez nem lehetséges. Meg kell tanulnod egy új módon olvasni az én beszédemet úgy, hogy a te szellemeddel értsd meg. Mert Istennek a bölcsessége az nem az emberi bölcsesség. És jobban teszed, hogyha halálba adod azt az emberi értelmet, amit az életed előző éveiben megszereztél.
3: He said, when you read the Bible,
4: és azt mondta, hogy amikor olvasod a Bibliát,
3: every word of scripture, I've caused men to write it and I've protected it from error. It is exactly the way I wanted to say it.
4: Akkor hinned kell azt, hogy azok az emberek, akikkel én ezt leírattam, azok ebben semmi hibát nem vétettek, és pontosan úgy vannak megírva, hogy én azokat elhatároztam, ahogy én azokat mondtam. Tehát hoznod kell egy döntést.
3: Every word of the Bible is God speaking the way he wanted exactly to say it.
4: Hogy a Bibliának minden szava Istennek a szava, és pontosan úgy van leírva, hogy ő azt akarta, hogy le legyen írva. És el kell hinned azt, hogy ez
3: ott igazad. I want you to go back now and start reading the Bible all over again.
4: Akkor elhatároztam, hogy újra előről elkezdem olvasni a Bibliát.
3: But this time, listen by your spirit to what I'm telling you the word means.
4: És ez alkalommal figyelj oda a szellemre,
3: and I'll begin to explain to you,
4: hogy ő magyarázza el neked azt, hogy mit jelentenek ezek a szavak.
3: But you can have a new mind.
4: De szükséged van egy új elmére, amely úgy gondolkodik, mint Isten.
3: You've got to put your natural mind to one side.
4: És félre kell tenned a természetes elmédet.
3: That's the principle he gave me.
4: És ezt az alapelvet adta nekem.
3: And he said, spiritually, you're like a little child.
4: Aztán azt mondta, szellemi értelemben te olyan vagy, mint egy kisgyermek. Akkor még gyermekünk nem volt, de azt mondta, hogy vannak barátaid, akiknek van gyermekeik.
3: Our first child, the way I've described.
4: Ahogyan már meséltem, elvesztettük az első gyermekünket.
3: And it was 7 years before we were able to have, my wife was able to get pregnant again.
4: És 7 év telt el, mire a feleségem újra áldott állapotba tudott kerülni, tehát akkor még nem volt gyermekünk.
3: He said, you've got friends with little children, 3 or 4 years old.
4: De vannak barátaitok, akiknek vannak 3-4 éves gyerekeik.
3: You've seen how they sit on daddy's lap.
4: És láttad már, hogy hogy ül a 3-4 éves kisgyermek az ő édesapja ülében.
3: Daddy starts to tell them a story.
4: És ott ülnek az édesapjuk ülében, átkarolja őket az apukájuk, és mesél nekik. És a gyerekek pedig odafigyelnek az édesapjukra, csüngnek a szájukon, és minden szót, amit az apukájuk mond nekik, mindent elhisznek. Neked is így kell viszonyulnod az én beszédemhez. Azt akarom, hogy reggel, mikor a Bibliát olvasod, ülj az én ölemben, nyitott szemekkel, nyitott szívvel, és én meg fogom neked mutatni, hogy milyen csodálatos az én beszédem. Legyél, viselkedj úgy, mint egy kisgyermek, és akkor képes leszek téged gyorsan érettségre juttatni. De meg kell maradnod ebben a gyermeki állapotban. Még csak néhány hónapja voltam Krisztusban, amikor ez történt velem. Még 2 dolgot mondott
3: see,
4: nekem Isten, amikor olvasod a Bibliát,
3: you will find that there are many promises.
4: Akkor meg fogod látni, hogy nagyon sok ígéret van benne.
3: I've counted the promises.
4: Megszámoltam az ígéreteket.
3: There are almost 50,000 promises in the whole Bible.
4: Majdnem 15,000 ígéret van az egész Bibliában. És a következőt mondta.
3: Said, whenever you come to a promise,
4: amikor egy ígéretet olvasol,
3: claim it immediately to begin immediately working in your life.
4: Igényeld azt, hogy azonnal kezdjen az el működni a te életedben.
3: So here's the principles.
4: Hát a következők az alapelvek. Először is higgy el mindent, mint egy kisgyermek.
3: Number two.
4: Második alapelv.
3: Claim every promise to be working personally in your life.
4: Igényelj minden egyes ígéretet, hogy működjön a személyes életedben.
3: And he said number three.
4: Harmadszor pedig.
3: You'll find in the Bible also there are many commandments.
4: Azt is meg fogod látni, hogy nagyon sok parancs van a Bibliában.
3: I've counted those too.
4: A parancsolatokat is megszámoltam.
3: 17,000 commandments in the Bible.
4: Majdnem 17,000 parancsolat van a Bibliában.
3: When you come to a commandment,
4: És amikor egy parancsolatot olvasom a Bibliában, akkor hozd meg ugyanazt a döntést, hogy attól a naptól fogva engedelmeskedni fogsz annak.
3: So I got on my knees.
4: Hát térdre borultam, letérdeltem, és azt mondtam, Uram, elfogadom a te szavadat, bízom benned, mint egy kisgyermek, bízni fogok a te beszédedben, mint egy kisgyermek, és
3: my whole life on the fact there's no error in the Bible, I can trust it completely.
4: Az egész életemet teljesen rábízom arra, hogy a te beszédedben nincsen egyetlen hiba sem, és teljes mértékben alárendelem magam annak.
3: I will step out and obey it.
4: És minden ígéretet igényelek, és
3: the life of my wife,
4: az életemet ráteszem erre, a feleségem életét is ráteszem erre, és a gyermekeink életét is ráteszem a te beszéded megbízhatóságára. És megteszem mindazt, amit te akarsz, hogy tegyek. És aztán valami elég ostoba megállapításra fejeztem be ezt az imát.
3: And I said, if this book ever lets me down,
4: azt mondtam, hogyha ez a könyv bármikor is cserbe hagy engem, akkor összetépem a Bibliámat és buddhista leszek.
3: Well, that was 1958.
4: Ez 1958-ban történt.
3: Over 50 years ago.
4: Több mint 50 évvel ezelőtt.
3: I've never torn up a Bible.
4: Soha nem téptem össze egyetlen Bibliát sem.
3: I certainly haven't become a Buddhist.
4: És nyilvánvalóan nem lettem buddhistává.
3: I've got over 50 years of experimental proof of how amazing and how wonderful the Word of God is.
4: De több mint 50 éves gyakorlati tapasztalattal rendelkezem abban, hogy Isten beszéde megbízható és igaz.
3: It's such so utterly foundational.
4: Ez annyira alapvető fontosságú.
3: Amen.
4: Amen.
3: I just move on with some more things.
4: Folytatnám némi további dolgokkal.
3: Then God spoke to me again and my wife.
4: Aztán újra szólt hozzám és a feleségemhez Isten.
3: I had this very fantastic, well-paid job.
4: És akkor éppen egy nagyon jól fizetett állásom volt.
3: God told me that I was to leave my job with my wife Eileen, and we were to go to India as missionaries.
4: Isten azt mondta, hogy hagyjam ott az állásomat, és a feleségemmel együtt menjünk Indiába missionáriusnak.
3: I didn't know where I was going, I didn't know what I was doing.
4: Fogalmam sem volt, hogy hova megyek, hova készülök, hogy mit fogok tenni ott.
3: An increasingly serious condition in my body.
4: És abban az időben ráadásul egy elég súlyos testi problémával is küzdöttem.
3: I used to be an absolute zealous, mad, crazy rugby football player.
4: Én annak idején egy őrült rögbi játékos voltam, és elég magas szinten műveltem ezt. Abban az időben három alkalommal is eltörtem az orromat.
3: And then I broke my nose again tobogganing one time and went over the edge of a toboggan run and crashed again and broke my nose.
4: Egyszer a mérkőzés közben belerúgantam egy ilyen csoport emberbe, és annyira összetört az orrom.
3: I had an arterial capillary in my nose that kept rupturing and began to bleed.
4: Hogy az orromban ettől a töréstől volt egy kis artéria, ami újra és újra elrepett, és súlyos vérzéseket okozott, egyre rosszabbá vált. Egyre gyakrabban és egyre súlyosabb mértékben véreztem.
3: And it was seriously affecting my health.
4: És ez nagyon nagy befolyással volt az egészségi
3: állapotomra.
4: És amikor ennek a Isten szavának engedelmeskedve akartam misszionáriusnak menni,
3: no mission would send me.
4: Egy misszió sem küldött el engem.
3: They said you need to stay near a hospital, and I had to go be rushed into hospital in an emergency basis several times.
4: Mert azt mondták, hogy te neked egy kórház közelében kell maradnod, mert az orrvérzéseimet többször is csak kórházban tudták elállítani. Mert itt nem csak arról volt szó, hogy néhány csepp vér jött az orromból, hanem so annyira folyt, több deci vért vesztettem, mire sikerült elállítani a vérzést.
3: I had no money to pay the fare.
4: Aztán végül eldöntöttük, hogy elutazunk Indiába.
3: I said, God, as a sign, if you're sending me, supernaturally send me the cost of the airfare for myself, for my wife, and now for my little daughter Rachel, who was 2.5 years of age.
4: Nem volt pénzem arra, hogy a hajójegyeket megvegyem, és Istentől kértem egy megerősítő bizonyságként azt, hogy rendelje ki az összeget ahhoz, hogy el tudjunk utazni.
3: Story, but the money supernaturally came, and our fares were paid.
4: Aztán a pénz, nem akarom ezt részletezni, de természetfeletti módon megérkezett, és meg tudtuk venni a hajójegyet. Nem tudtam azt, hogy hova megyünk.
3: Going to a particular brethren missionary movement.
4: Egy határozott missionárius szolgálatba álltunk bele.
3: And train the staff to build a high quality color printing press in India, in Bombay, India.
4: És az lett volna a dolgom, hogy Bombayba, Indiában egy olyan vállalkozást hozzunk létre,
3: project,
4: ami a színes nyomtatást valósította volna meg. Ott ez egy három éves projekt lett volna, amit ott be kellett volna vezetni, nem kaptam volna fizetést érte, és Istenben bíztunk, hogy be fogja tölteni a szükségünket.
3: Tickets paid for by this amazing gift.
4: A jegyeinket, a hajójegyeinket egy ajándékból tudtuk megvenni.
3: Just went without money.
4: Nem volt pénzünk, egyszerűen pénz nélkül mentünk oda.
3: I said, God better be there. I said to my wife, God better be there.
4: Azt mondtam a feleségemnek, hogy Isten velünk lesz, és ő majd gondoskodik rólunk. Ott voltunk a hajón, és ott a hajón volt életem egyik legrosszabb orvérzése. Isten nem gyógyított meg akkor még engem természetfeletti módon, de borzalmasan
3: vérzett
4: az
3: orvom.
4: Annyira sok vért veszítettem, hogy az ágyba feküdtem állandóan, és próbáltam kiheverni ennek a vérzésnek a következményeit. Akkor hajóval utaztunk, és úgy volt, hogy a hajó Karacsiban kiköt, mielőtt Bombayba menne.
3: As we were sailing through the Suez Canal and what comes out of Suez Canal? Yeah, but we went through some violent storms.
4: Átmentünk néhány nagyon súlyos viharon.
3: My wife Eileen was 27 weeks pregnant with our son Duncan.
4: A feleségem 27 hetes terhes volt Duncan fiunkkal.
3: The ship was being thrown around by this violent storm.
4: A hajó össze-vissza hánykolódott ebben az erős viharban.
3: She went into premature labor.
4: És a feleségemnél megindult egy idő előtti szülés, egy koraszülés.
3: Trying to keep her from losing the baby and me from dying of bleeding. This was the two heroes coming to Bombay.
4: És próbáltam a feleségemért imádkozni és könyörögni, hogy ne történjen meg ez a koraszülés és a magam orvérzését, hogy elárjon. Így voltunk az a két hős, aki ment Indiát meghódítani. De azon az úton imádkoztam és imádkoztam és imádkoztam.
3: Labor pain stopped.
4: És Eileen szülési fájdalmai megszűntek.
3: The ship surgeon decided that he would let us stay on board and we could come to Mumbai.
4: És a hajóorvos.
3: The ship surgeon decided not to put us ashore in Karachi, but to let us come all the way to Bombay.
4: És a hajóstiszt úgy döntött, hogy mégsem tesz ki bennünket Karachiban, hanem elmehetünk velük Bombayba végig.
3: Sent us to some good hospital.
4: Mert azt tervezte, hogy Karachiban kitesz és kórházba vitett minket. De nekünk nem volt pénzünk a kórházra.
3: We left Karachi.
4: Tehát nagy hittel elhagytuk Karachit.
3: On our way to Bombay.
4: A Bombayba vezető útunk
3: we got to
4: során.
3: To Bombay,
4: és amikor Bombayba érkeztünk,
3: some of these missionaries met us.
4: A missionáriusok találkoztak velünk.
3: Bed,
4: elvittek az otthonunkba.
3: I spent my first 3 months in India lying in bed recovering from the blood that I'd lost.
4: Az Indiába érkezésem utáni 3 hónapot azzal töltöttem, hogy épültem fel a vérzésből.
3: And finally, Eileen-nak
4: lett állása.
3: So Duncan was born actually 2 weeks late at full term.
4: Tehát Eileen megszülte Duncan fiunkat 3 héttel később, hogy Indiába érkeztünk. De Indiában maradtam, és a következő 12 évben kiáltottam és kiáltottam Istenhez, hogy gyógyítson meg engem ebből a vérzéses rendellenességből, ebből az orvérzésből. De Isten nem gyógyított meg engem. Mert ezáltal készített fel engem a szellemi harcra. És nagyon sok tapasztalatot szereztem azáltal, hogy ezeken keresztül mentem. Miért tette ezt Isten? Mert meg akar tanítani minket a szellemi harcnak az erejére. Az utolsó teszt a következő volt.
3: I was earning my living as a part-time consultant to some very large printing companies in Mumbai.
4: Egy bombai nagy nyomdaipari vállalatnál dolgoztam részmunkaidőben, ebből tartottunk el magunkat, és tanítottam is a bombai egyetemen.
3: On physical chemistry. I was lecturing in the government printing technology on modern printing technology.
4: És a modern nyomtatás technológiáról foglalkoztam, és ebből éltünk.
3: And we were surviving financially.
4: És így tudtunk túlélni anyagilag.
3: And then these Hindu friends that I'd made.
4: És lettek hindu barátaink. És azt mondták a hindu barátaim, hogy te annyira gyengének nézel ki, olyan beteg vagy, olyan vékony vagy.
3: I went down to 130 pounds, about 60 kilos in weight.
4: Lefogytam körülbelül 60
3: kilósra. I looked like I'd been coming out of Belsen's concentration camp.
4: Úgy néztem ki, mint egy koncentrációs tábor lakó.
3: Your Jesus doesn't seem to be doing very much for you.
4: És azt mondták az indiai ismerőseim, hogy nem úgy néz ki a te Jézusod, hogy valamit akarna segíteni rajtad, de vannak nekünk nagyon jó ajurvédikus orvosaink, akik nagyon nagy erővel rendelkeznek. Hadd hívjuk ide őket, hogy imádkozzanak érted, és meg fogsz gyógyulni.
3: And I said to them,
4: és azt mondtam nekik,
3: look, I can't explain this even to myself.
4: Nézzétek, nem tudom megmagyarázni ezt magamnak sem igazán, és biztos ti sem fogjátok
3: But
4: megérteni.
3: Jesus Christ has already healed me.
4: De Jézus Krisztus már meggyógyított engem.
3: I obtained this by faith 7 years ago.
4: Megragadtam ezt hit által 7 évvel ezelőtt.
3: He allowed the symptoms to continue to teach me the principles of spiritual warfare.
4: De Isten azt mondta, hogy megengedi a tüneteknek, hogy megmaradjanak nekem még 7 évig, hogy a szellemi harcnak az alapelveit meg tudja tanítani nekem. És azt mondtam nekik, hogy nézzétek, én inkább meghalok Jézus Krisztusba vetett hitemben, mint hogy az ördög meggyógyítson. Ezt mondja a zsidó levél 10. része, hogy meghaltak hitben azok a hithősök, anélkül, hogy látták volna az ígéretek beteljesedését. És ezt vallottam meg én is, azt mondtam, inkább meghalok hitben, Jézusba vetett hitben, mint sem, hogy az ördög gyógyítson. 3 nappal később a vérzés megállt, tökéletesen meggyógyultam.
3: And I've been like this ever since.
4: És azóta egészséges vagyok.
3: Fitter today at 81 than I was when I was 40.
4: 81 éves koromban fittebb vagyok most, mint akkor voltam 40 éves koromban.
3: 1972, I think it was, I've known the power of this healing.
4: 1972-ben átéltem így Isten gyógyító erejét.
3: The lessons I learned in that.
4: És azok a leckék, amiket így megtanultam.
3: The lessons which God could now use to wage spiritual warfare against demonic powers and bring about a change of the very atmosphere over the city of Mumbai.
4: Olyan alapelveket tanultam meg, amelyek segítségemre voltak abban, hogy Bombaynak az egész szellemi légkörét meg tudjuk változtatni.
3: And I'm taking time to tell you this. I'm taking time to tell you this because I believe this is where everyone has got to come.
4: Azért szántam időt arra, hogy ezt elmondjam nektek, hogy megértsétek azt, hogy erre a szintre kell eljutnotok
3: mindannyiatoktan.
4: Amilyen gyorsan csak lehet, el szeretném nektek mondani, hogy meg kellett tanulnom ezeket az alapelveket. A következő volt...
3: I'd now gone to the Baptist Church in Mumbai.
4: Következő dolog az, hogy egy baptista gyülekezetbe jártam Bombayban, mert hogy ott voltam misszionárius, és két gyülekezet volt Bombayban összesen, az egyik ez a baptista gyülekezet. A 12 emberrel, akik közül egy sem volt igazán. 81 éves koromban fittebb vagyok most, mint akkor voltam 40 éves koromban. 1972-ben átéltem így Isten gyógyító erejét. És azok a leckék, amiket így megtanultam,
3: lessons which God could now use to wage spiritual warfare against demonic powers and bring about a change of the very atmosphere over the city of Mumbai.
4: Olyan alapelveket tanultam meg, amelyek segítségemre voltak abban, hogy Bombaynak az egész szellemi légkörét meg tudjuk változtatni.
3: Now I'm taking time to tell you this. I'm taking time to tell you this because I believe this is where everyone has got to come.
4: Azért szántam időt arra, hogy ezt elmondjam nektek, hogy megértsétek azt, hogy erre a szintre kell eljutnotok mindannyian.
3: I'm trying to say it as quickly as I can.
4: Amilyen gyorsan csak lehet, el szeretném nektek mondani, hogy meg kellett tanulnom ezeket az alapelveket.
3: Next thing was this.
4: A következő volt.
3: I'd now gone to the Baptist Church in Mumbai.
4: Következő dolog az, hogy egy baptista gyülekezetbe jártam Bombayban, mert hogy ott voltam misszionárius, és két gyülekezet volt Bombayban összesen, az egyik ez a baptista gyülekezet. A 12

0: Ostatni.
1: Now I'm taking time to tell you this. I'm taking time to tell you this because I believe this is where everyone has got to come.
0: Azért szántam időt arra, hogy ezt elmondjam nektek, hogy megértsétek azt, hogy erre a szintre kell eljutnotok mindannyian.
1: I'm trying to say it as quickly as I can.
0: Amilyen gyorsan csak lehet, el szeretném nektek mondani, hogy meg kellett tanulnom ezeket az alapelveket.
1: Next thing was this.
0: A következő volt.
1: I'd now gone to the Baptist Church in Mumbai.
0: Következő dolog az, hogy egy baptista gyülekezetbe jártam Bombayban, mert hogy ott voltam misszionárius, és két gyülekezet volt Bombayban összesen, az egyik ez a baptista gyülekezet. A 12 emberrel, akik közül egy sem volt igazán tűzben. Volt egy brit misszionárius, aki talán még hívő sem volt.
1: And there was a brethren assembly full of absolute legalism, and you know, you've got to wear the clothes right. And
0: és volt egy másik gyülekezet, egy másik közösség, egy ilyen testvériségi közösség, ami pedig telve volt törvénykezéssel.
1: There was a city then of 5 million people.
0: Már akkor 5 milliós város volt Bombay.
1: Not one living church anywhere.
0: Sehol nem volt egyetlen élő gyülekezet sem.
1: So if you're in a bad situation, I'm telling you, I know what that's like.
0: Tehát azt mondjátok, hogy rossz helyzetben vagytok, higgyétek el, én tudom azt, hogy ez nagyjából milyen.
1: Then I began to teach occasionally in the church.
0: Aztán elkezdtem időnként tanítani a gyülekezetben.
1: People began to wake up and enjoy my ministry.
0: Az emberek elkezdték értékelni, élvezni a szolgálatomat. Az angol misszionárius hazautazott.
1: And this congregation of about 30 people.
0: És ez a körülbelül 30 személyből álló gyülekezet.
1: Invited me to become their pastor.
0: Megkért engem, meghívtak, hogy legyek a pásztor.
1: But again, there was no salary.
0: De fizetés az még mindig nem volt.
1: Building right in that very strategic center, but I had to just trust God continually for my income.
0: Egy fantasztikus lakásunk volt, egy nagyon stratégiailag jó helyen, és folyamatosan Istentől kértem annak a rezsijét, hogy ki tudjuk fizetni.
1: While I was sitting in my study in the Baptist church,
0: egy alkalommal, amikor az irodámban ültem a baptista gyülekezetben, egy napon egy ember bejött.
1: I didn't know him. I didn't know his name.
0: Soha nem láttam őt, nem tudtam a nevét sem. Nem emlékszem, hogy bemutatkozott volna. Mindösszesen annyit tudok, hogy amerikai akcentussal beszélt. És a következőt mondta nekem, a kezében volt egy táska tele könyvekkel. Isten küldött engem, hogy beszéljek a vezetőkhöz, és te vagy az egy közülük. Micsoda, hogy én voltam a vezető? 30 embert vezetek?
1: Most of whom were not saved.
0: Akik közül a legtöbben meg se tértek.
1: Just to hear the gospel of salvation and beginning to respond.
0: Ott tartunk, hogy meghallották az örömhírt, és elkezdenek talán reagálni. Azt mondta ez a személy, hogy Isten elküldött engem, hogy világszerte meglátogassam a vezetőket. És azt mondta, hogy meg kell látnotok a királyságot, és a királyságot kell prédikálnod.
1: Come into manifestation in your city.
0: És el kell azt érned, hogy a királyság megnyilvánuljon a városotokban.
1: Let me say that again. You've got to see the kingdom.
0: Tehát hadd mondjam már még egyszer, látnod kell a királyságot. Prédikálnod kell a királyságot.
1: Work to make the kingdom come in your city.
0: És el kell azt érned, hogy a királyság megnyilvánuljon, eljöjjön a ti városotokban. És adott nekem egy könyvet, amit E. Stanley Jones írt.
1: In fact, I'm not even sure if it was published. He just gave it to me.
0: Nem is tudtam, hogy ilyen könyv már megjelent.
1: 1972.
0: Ez 1972-ben történt, amikor ezt a könyvet kaptam tőle.
1: You know what the book says? How many have read that book?
0: Hányan olvastátok ezt a könyvet?
1: The Unchanging Person and the Unshakable Kingdom.
0: A változatlan ember és a megrázhatatlan királyság. Nem találkoztam Stanley Jones-szal.
1: He died just before I arrived in India.
0: Közvetlenül előtte halt meg, hogy én Indiába érkeztem volna. Az utolsó, ez a könyv volt, amit írt, mielőtt a dicsőségbe elment volna.
1: Years and years of experience of reaching India with the gospel. kingdom message of Jesus Christ.
0: Több éves tapasztalata volt ennek a személynek arról, hogy hogyan kell Indiát elérni a

0: királyság örömhírével, és elkezdtem olvasni ezt a könyvet, és elkezdtem ennek engedelmeskedni, hogy meglássam a királyságot, elkezdtem meglátni a királyságot, elkezdtem prédikálni a királyságot, és elkezdtünk imádkozni azért, hogy a királyság eljöjjön és megváltoztassa a városunkat. Elindítottunk egy ima alkalmat. Azokban a napokban nem volt több 12 embernél a gyülekezetben. Elkezdtünk imádkozni minden nap. Úgy emlékszem, hogy 15 alkalommal imádkoztunk hetente. Abban az időben nem volt még 24 óra hosszat 7 napon keresztül ima. Háromszor imádkoztunk naponta az 5 munkanapon. És hasonlóan a vasárnapi alkalmakon. Elkezdtünk kiáltani Istenhez, hogy a királyság jöjjön el. És Isten elkezdett meglátogatni bennünket. Voltak köztünk, nem voltak zenészek, de voltak néhányan, akik kicsit tudtak gitározni. Találtunk néhány magnószalagot, amin dicsőítő zene volt, de döntően imádkoztunk. És ahogyan folytattuk az imát, Isten megmutatta nekünk, hogy be kell merítkeznünk Szent Szellembe.
1: I'd been taught thoroughly that the baptism of the Spirit was wrong, and I talked against it. Pentecostals were of the devil, and we had nothing to do with those.
0: Én annak idejében engem arra tanítottak, hogy a pünkösdiektől óvakodni kell, és hogy nincs szükség a Szent Szellemmel való betöltekezésre, és emiatt meg kellett változtatni alapjaiban a gondolkodásmódunkat. Aztán végül egy hetet szántunk arra, hogy Istent kerestük. A teljes hetet arra szántuk, reggel 6-kor.
1: Continuously praying for God to break into us and into our city.
0: Hatkor kezdtük, és este 10-ig folyamatosan imádkoztunk és könyörögtünk Istennek, hogy látogasson meg, változtasson meg bennünket.
1: Presbyterian missionary who had just been filled with the Holy Spirit.
0: És jöjjön az ő királyságot, aztán találkoztunk egy ír presbiteriánus misszionáriussal, aki Isten csodálatos ember volt, minden nap imádkozott.
1: We got to Friday night.
0: Aztán így eljutottunk péntek estéhez, és akkor Isten ereje eljött. Ott álltam a dicsőítés közepette, és egy zuhanást hallottam magam mögött, és láttam, hogy Eileen ott feküdt a földön. Először azt gondoltam, hogy valami borzasztó dolog történt vele.
1: Thank you. But then when I saw the glory on her face, I knew that this was God.
0: De aztán, amikor az arcán megláttam egy dicsőséges arckifejezést, ahogy ott dicsőítette Istent, a földön fekve, tudtam, hogy valami nagyszerű dolog történt vele. Aztán befejeztük az alkalmat, és ahogy elmentem mellette, és még ő mindig ott feküdt.
1: Right across the door, so everybody had to step over her to get out.
0: És minden résztvevőnek, aki ott volt, Eileen teste ott feküdt az ajtóban, tehát mindenkinek át kellett lépnie őt. Aztán az emberek egyenként elkezdtek hazamenni. Én pedig ott maradtam kettesben a teljesen lerészegedett feleségemmel, a Szent Szellemtől
1: lerészegedett.
0: Abban az időben egy Java motorbiciklim volt. És 10 mérföldre laktunk a gyülekezeti helytől, gyülekezeti összejöveteli helytől.
1: And the traffic is weird and strange in Bombay. If ever you've been there, you know you've got oxen walking around, you've got people walking around, you've got.
0: És Bombayban valami döbbenetes forgalom. Nagyon komolyan mondom nektek, képzeljétek el, hogy szarvasmarhák és néha még elefántok is össze-vissza mászkálnak az utcákon, nem beszélve. Senki nem engedelmeskedik a forgalom irányító lámpáknak.
1: So I picked up my drunken wife.
0: Felkaptam a Szent Szellemtől megitasodott feleségemet. Ki cipeltem a motorhoz, oda kötöttem magamhoz, és elindultunk a 10 mérföldes hazavezető útunkra. Amikor végül odajutottunk a lakásunkhoz,
1: odaértünk,
0: akkor elszörnyedve tapasztaltam, hogy elromlott a lift. Ötödik emeleten laktunk, és a lépcsőn kellett a feleségemet felcipelni, és aztán végül is be tudtam őt tenni az ágyba. És ő még mindig ragyogott és dicsőítette Istent. De hallottam, hogy nyelvekem szól. És annyira erősen vágytam. Letérdeltem, és azt mondtam, mi, Uram, Eileennal mi együtt csináltunk mindent egészen eddig. Te meglátogattad most őt egy csodálatos módon.
1: Please don't leave me out.
0: Kérlek, ne hagyd ki engem ebből.
1: As I cried out.
0: És ahogy kiáltottam, ez egy különleges dolog volt.
1: I felt the room begin to fill up with the presence of God.
0: Éreztem, hogy a szobát betöltötte Isten jelenléte. És éreztem, hogy Isten ereje hozzám jön.
1: And taking me over.
0: És átveszi az uralmat fölöttem. És bennem valami megijedt.
1: I didn't do anything physically, but I just resisted being taken over completely by the Holy Spirit.
0: De a bensőmben valami ellenállt annak, hogy teljesen odaadjam magam a Szent Szellemnek.
1: The moment I did that,
0: és abban a pillanatban, amint ezt megtettem,
1: God withdrew and the room was empty.
0: És amint ezt tettem, Isten visszavonult, és Istennek a jelenléte
1: elszűnt.
0: És azt mondtam, hogy miért tettem ezt? Hát egy éve ezért könyörgünk, ezt szeretnénk. És azt mondtam, ó Istenem, bocsáss meg nekem, és gyere újra. És ez alkalommal elhatározom, hogyha Isten ilyen közel jön, akkor megragadom őt, és befogadom őt.
1: This was not physical. It was the attitude of my soul and spirit.
0: Ez nem egy fizikai ellenállás volt, hanem a lelkemnek és a szellememnek a hozzáállása. És a jelenlét, Isten jelenlét elkezdett újra jönni. És én pedig a szellememben kinyúltam, most megragadlak téged. És abban a pillanatban, amikor ezt megtettem, abban a pillanatban visszavonult újra. És azt mondtam, Uram, Istenem, vágyam rád, de nem tudom, hogy hogyan fogadjalak be téged. És találkoztam már több más emberrel is, akinek ezen
1: nehézségei
0: voltak. És biztos vagyok abban, hogy a ti gyülekezetekben is sok ember van, akinek ezzel problémája van. És a szellem hangja jött hozzám újra, és azt mondta,
1: fest
0: alá magadat nekem. Öt alkalommal hallottam ezt, hogy szánd alá magad, szánd oda magad a Szent
1: Szellemnek. We don't run away from him because we're afraid of being taken out.
0: Nem szabad, hogy tartsunk attól, hogy befogadjuk őt.
1: As best I knew how, I emptied myself.
0: És a legjobb dolog az, hogy megüresíted magad. Felnyitom magam teljesen ő előtte, és azt mondom, hogy Uram,
1: gyere!
0: És harmadik alkalommal, amikor újra betöltötte a szobát Isten erős
1: dicsősége,
0: akkor hullámokban, egyik hullám a másik után jött. Ott feküdtem az ágyban Eileen mellett. És az ágy elkezdett remegni Isten erejétől. És mindketten ott dicsőítettük őt. És Eileen ott dicsőítette őt mellettem. És ez egy csodálatos átélés volt. És ami megdöbbentett engem, ami megdöbbentett az egészben engem, hogy milyen nagyon szereti Isten Ellen Vincentet. És azon örültem, hogy ő szeret engem, és hálát adtam neki, Uram, köszönöm neked a te szeretetedet.
1: The glow of that lasted for one or two days.
0: És ez egy-két napig tartott.
1: It went off.
0: Aztán ez eltávozott.
1: It was a beautiful memory. And I was in
0: és egy csodálatos emlékké vált. Aztán elkezdtem tanítani erről a gyülekezetben.
1: I'd been unable to speak in tongues.
0: De még mindig nem voltam képes nyelveken szólni. Nehézségeim voltak a nyelveken szólással. körülbelül 6 héten keresztül küzdöttem ezzel. De végül áttörtem. Nem akarok most a részletekbe belemenni, mert túl hosszú
1: lenne. As freely and as fluently as the apostle brought it.
0: Aztán végül áttört és olyan folyékonyan képes voltam a nyelveken beszélni, ahogyan Pál apostol.
1: I had no idea what I was saying.
0: Fogalmam nem volt, hogy mit mondtam, amikor nyelveken beszéltem, de éreztem azt az erőt, ami ezen keresztül jött.
1: Then I was in my study in the church in Mumbai.
0: És egy alkalommal az irodámban voltam, Bombayban, a gyülekezetben, és akkor tanultam dicsőíteni az Urat. Akkor Isten ereje a dicsőítés közben rám jött, és megmutatta nekem az Atyát, ahogyan megígérte a János 16. fejezetében. Nem tudom ezt elmondani nektek, de...
1: John 6, verse 30.
0: János 6, 30. vers, amikor a Szent Szellem eljön, akkor ő megmutatja nektek az Atyát. És azon a reggelen mondom nektek, ez a kemény öreg baptista, aki én voltam, ez az egyik áttörés az volt, hogy felemeltem a kezemet dicsőítés közben. Csak engedelmességből tettem meg, Isten akarta azt, hogy ezt tegyem.
1: Crazy, what's happening to our pastor? He's dancing and shouting hallelujah. What's the matter with him?
0: Teljesen meg volt rökönyödve a gyülekezet. Mi történt a pásztorunkkal, hogy hallelujázik itt, meg felemeli a kezét. Ezt engedelmességből tettem, de azon a reggelen, amikor még egyedül voltam az irodámban, a Szent Szellem eljött,
1: and he showed me the Father.
0: És megmutatta nekem az Atyát.
1: I just ran around saying, oh daddy, oh daddy, daddy, I never knew I could know you like this. I'm daddy, daddy, daddy, I love you, daddy, oh daddy, daddy. I was running around in circles like a crazy kid.
0: Mint egy őrült gyerek, úgy futkároztam körbe az irodába. Apuci, apuci, ó, mennyire szeretsz engem, édesapám, apuci, apuci, így futkoztam körbe az irodámban. Mert megismertem az Atyát, megláttam az Atyát.
1: 12 people came into similar experiences.
0: És nem több mint 12 ember ugyanezeket átélte.
1: We began to become the intercessory group that he was going to use.
0: És elkezdtünk olyan közbenjárókká válni, akiket Isten tudott már használni.
1: But there were one or two more things.
0: De még egy-két dolgot hadd mondjak el.
1: How are we doing for time? Just a little while. 15 minutes, thank you. All right. I won't say why, but I had to go back to England to deal with some financial matters with some property we own.
0: Most nem részletezném, hogy miért, de vissza kellett mennünk Angliába, mert volt ott némi elintézni valónk.
1: Some people that I knew and had come into the church that I used to lead.
0: Néhány ismerős, aki abba a gyülekezetbe járt, ahova korábban én vezettem. Amikor otthon tartózkodtam Angliába, akkor éppen nem volt pásztor annak a gyülekezetnek.
1: It was only for a few weeks.
0: Ez csak egy pár hét volt.
1: I agreed to do it.
0: És beleegyeztem, hogy helyettesítettem az ottani
1: pásztort. A lady in the church called me on the telephone.
0: Felhívott telefonon abból a gyülekezetből egy hölgy.
1: He said, Alan, I've had some terrible experience.
0: És azt mondta, Alan, borzalmas dolgokat éltem át.
1: Dreadful news.
0: Van néhány rossz hírem, és szeretném, hogyha imádkoznál értem.
1: Please, as soon as possible, come round to my house.
0: Kérlek, amint lehetséges, gyere el hozzám.
1: So I got into my car.
0: Beugrottam az autómba.
1: I was driving to her house.
0: Elhajtottam az ő házához.
1: For the first time, something I had never experienced before.
0: És valami olyat éreztem közben, miközben oda mentem, amit sosem tapasztaltam.
1: Feeling in my arms.
0: Korábban egy szokatlan, nehéz érzést éreztem a karjaimban, amit most már tudok, hogy ez Istennek a kenete. Amikor odaértem a házához, csak ott állt, és még arra sem volt képes, hogy elém jöjjön, vagy az ajtót kinyissa nekem. Olyan rossz állapotban volt, és aztán elkezdte mesélni nekem a rossz híreket.
1: Alan, about 18 months ago,
0: Ellen körülbelül 18 hónappal ezelőtt.
1: I'm a woman of 37 years of age.
0: Ez egy 37 éves hölgy volt.
1: I have teenage children.
0: Tínédzser gyermekei
1: voltak. 18 months ago, I began to increase in height.
0: De 18 hónappal ezelőtt hirtelen elkezdtem nőni magasságom, majdnem 3 centit nőttem.
1: But in addition, my hands have grown several sizes larger.
0: Ráadásul több számmal nőtt a kezeimnek a mérete is. A lábaim is néhány mérettel nőttek, a cipőimet nem tudtam felvenni. Új kesztyüket és új cipőket kellett vásárolnom, mert amiket addig hordtam, nem voltak már
1: többé jók.
0: Ezért el kellett mennem Londonba egy specialistához.
1: And he has diagnosed that I have a malignant tumor pressing on my pituitary gland.
0: És ő egy rosszindulatú daganatot diagnosztizált, ami az agyalapi mirigyre nyomást gyakorolt.
1: And it's embedded in the brain.
0: És ez olyan annyira be volt ékelődve az agyban, hogy semmiképpen nem volt lehetőség ennek a műtéti eltávolítására. Adtak erre sugárkezelést, ami lelassította a növekedését, de végül is 4 hónapot adtak még, hogy 4 hónapig élhetek, és azt mondták, hogy készülj fel rá, hogy meg fogsz halni. Nem tudok már az orvoshoz, azokhoz fordulni, mert nem tudnak semmit teríteni, segíteni rajtam. Ez egy teljesen újfajta terület volt az én számomra. Ott álltam, a szívemben együttérzés volt e felé, az asszony felé, de nem tudtam, hogy mit vagy hogyan imádkozzak. Kinyújtottam a kezemet, rátettem a kezemet, és mielőtt bármit mondhattam volna, Isten ereje eltalálta őt, és hátra röpült, és hanyat leesett a földre, és elkezdett kiabálni.
1: Ó Jézus! And I stood there in utter amazement.
0: Ott álltam teljesen megdöbbenve.
1: After about 2-3 minutes.
0: 2-3 perc múlva.
1: She got up, stood.
0: Felkelt, felállt.
1: She said, "My feet are completely steady. My legs are steady."
0: És azt mondta, a lábaim már teljesen stabilak.
1: Back to normal.
0: A látóterem újra normálissá vált.
1: She went and got the old shoes that she could no longer wear. They fitted her feet perfectly.
0: Kiment és felpróbált egy régebbi cipőjét, és tökéletesen illett a lábára. Egy perc töredéke alatt visszazsugorodott az eredeti állapotára. Ebben a helyzetben találtam magam, hogy ez történt rajtam keresztül a legnagyobb megdöbbenésemre. Visszaléptem egy vagy két lépést, hátraléptem. Leültem egy székre. És a következőt mondtam.
1: This is wonderful.
0: Azt mondtam, hát ez csodálatos.
1: But I can't believe it's happened.
0: De nem hiszem el, hogy ez megtörtént.
1: I thought, why did I say that?
0: Aztán azt mondtam, hogy miért mondtam ezt?
1: This woman, by the way, is now in her 75th year. She's in her 70s anyway.
0: Ez a hölgy 70-es éveiben van most.
1: She's radiantly healthy.
0: És teljesen egészséges. Soha nem volt azóta a nap óta semmilyen egészségi problémája nem volt. Dicsőség az Úrnak.
1: This was my attitude. I can't believe it.
0: De ez volt az én hozzáállásom annak idején, hogy azt mondtam, hogy nem hiszem el, hogy ez megtörtént.
1: 24 verse 41 where the disciples say Jesus said, it said of the disciples, when Jesus appeared to them after his resurrection,
0: Lukács 24,
1: they believed not for joy.
0: 24. fejezetében
1: I said, what's the matter with me, Lord? Why can't I believe?
0: Azt mondtam, Istenem, mi a baj velem? Miért nem tudom én ezt elhinni?
1: Double dose of unbelief.
0: Azt mondta, hogy egy kettős dózis, kettős adag van benned a tradicionális baptista hitetlenségből.
1: All your reading of Aristotle and Plato and all the Greek philosophy, you've got all that intellectual unbelief.
0: És ráadásul még van benned egy intellektuális hitetlenség is, amit a Platón és egyéb bölcseknek a filozófiája hozott létre.
1: Into the perfect man by mental and physical evolution.
0: Az evolúció tanításainak a hamissága.
1: God said that's of the devil.
0: Isten azt mondta, ez az ördögtől van.
1: So that spirit of unbelief.
0: És a hitetlenségnek ez a szelleme.
1: Hold of your human spirit.
0: Ami már behatolt a szellemedben, amíg ez a szellem el nem távolítatik belőled, addig nem tudom a szellem ajándékait odaadni neked, mert ezeknek a helyét az ördög elfoglalta.
1: He said, shall I cast it out?
0: Megkérdezte tőlem, hogy kiűzhetem ezeket belőled? És azt mondtam, ó, igen, Uram. És letérdeltem, elkezdtem hányni. És ezek a dolgok, ezek kijöttek belőlem. És semmi másnak nem akartam helyet magamnak, magamban, csak az Úrnak. És azon a napon a hitetlenség elhagyott engem. A hitetlenség szelleme elhagyott engem, és a hitnek a szelleme... Isten a hitnek a szellemét már képes volt nekem adni, és ez a szellem belém jött, uralmat vette a szellemem fölött, és most már az én emberi szellemem betelve a hit szellemével képes volt hinni.
1: In my ministry I meet hundreds and thousands of Christians in this condition.
0: A szolgálatom során keresztények százait és ezreit láttam ebben a helyzetben.
1: And I've cast that devil out of many.
0: És nagyon sokakból kiűztem ezt a gonoszt.
1: Sometimes on an individual basis.
0: Időnként egyéni szolgálat során, máskor pedig közösségi szolgálatban.
1: Final thing I want to say.
0: Néhány dolgot szeretnék még mondani.
1: When I was a wicked rebel against God,
0: amikor egy bűnös lázadó voltam Isten ellen,
1: I went and watched movies and listened and read books and literature which were pornographic.
0: Akkor megnéztem olyan filmeket és olyan könyveket olvastam, amelyek pornográf tartalmak voltak. Soha nem viselkedtem tiszteletlenül lányokkal, és szűz voltam, amikor megnősültem, de az elmémben sokszor elkövettem házasságtörést. És volt néhány olyan szennyes tulajdonságom, amiket nem is szeretnék említeni. Fizikai szokások, amiket nem is szeretnék elmondani. De amikor megtértem, a fizikai dolgok azonnal megszűntek, de még mindig egy küzdelem volt az elmémben, hogy tiszta gondolataim legyenek. Szó szerint, tehát felhagytam azonnal az ilyen pornográf tartalmú dolgok nézésével, vagy olvasásával, de ennek ellenére nem voltam teljesen tiszták a gondolataim. Voltak szolgáló társaim, és nem egészen értettem, hogy hogy lehet az, hogy ugyanabban a testben az új természet is és az ótermészet is együtt élhet.
1: According to scripture, I could now have the mind of Christ.
0: És aztán Isten szólt hozzám, hogy az új természetem, az újjászületésem miatt most már az enyém lehet Krisztus értelme, amely tiszta. Jézusnak soha nem voltak tisztátalan gondolatai, miért kell, hogy nekem legyen? A szolgatársaim, szolgálótársaim közül senki sem hitte azt, hogy ez lehetséges. És ezért én egyedül maradtam az ezért való imádkozásban. És kértem Istentől, hogy Uram, üszd ki belőlem ezt a hitetlen szellemet. És ez egy szellem a késóvárgásnak és a pornográfiának a szelleme, és kértem az Urat, hogy üzze ezt ki belőlem. És amint ez megtörtént, onnantól kezdve Krisztusnak az elméje van bennem. Pál azt mondja, hogy legyen bennetek az a szellem, ami Jézus Krisztusban volt. Azt mondta a tesszalonikai gyülekezetnek, hogy változzatok meg a ti elmétek megújítása által.
1: He said the same thing to the Roman church.
0: Ugyanezt mondta a római gyülekezetnek is.
1: I'm claiming that new mind right now in Jesus' name.
0: Azt mondtam, Istenem, én igényelem most ezt az új elmét Jézus Krisztus nevében.
1: And the power came on me again.
0: És Isten ereje újra
1: again,
0: rám jött.
1: This filthy thing out.
0: És kiűzte belőlem ezeket a szennyes dolgokat, és én szabad voltam. Ez a 70-es években van. 70-es években történt, és azóta is tiszta elmével élek, de meg kell mondanom, hogy nagyon
1: television.
0: Nagyon vigyázok arra, szinte soha nem nézek tévét, nagyon ritkán megyek moziba.
1: Because I find my mind polluted by that stuff.
0: Mert azt tapasztaltam, hogy ezek a dolgok, ezek beszennyezhetik az elmémet, és én meg akarom tartani. Meg akarom tartani azt a tiszta elmémet, amivel közösségben kapcsolatban lehetek Istennel. Készen akarok lenni arra, hogy a végső átterés, amiről beszélni fogunk holnap. Isten áldjon benneteket.
1: Amen.
2: Elhangzott a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat második része, melyben Ellen Vincentet hallottuk.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások. Ez a rá...

0: Hitünk alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
0: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben a Tanítványképzés című tanítássorozat 5. részét hallhatjuk, melyben Darko Kreiner tanít.
3: A tanítványképzésről beszélünk, az a kérdés, hogy Jézus hogyan képezett tanítványokat.
4: And so let's just look at that today, and I just want to be very, very practical as we go through and look at the model that Jesus gave us.
3: Most nézzük meg nagyon gyakorlati módon azt a modellt, azt a mintát, amit Jézus előttünk mutat, elénk mutat.
4: When Jesus began his ministry, it was time for him to begin to select his disciples.
3: Amikor Jézus elkezdte a szolgálatát, és eljött az idő arra, hogy tanítványokat válasszon.
4: What was the first thing he did?
3: Mi volt az első dolog, amit tett?
4: Bible says he prayed.
3: A Biblia szerint imádkozott.
4: In Luke in chapter 6.
3: A Lukács 6-ban.
4: It says that on those days Jesus went into the mountainside to pray and he spent all night praying to God.
3: Azt mondja, hogy Jézus azokban a napokban felment a hegyre és az egész éjszakát imával töltötte.
4: And when morning came, he called his disciples to him and he chose 12 of them who would also be his apostles.
3: És amikor eljött a reggel, akkor hozzáhívta a tanítványait és kiválasztott némelyeket apostolokul.
4: So again, no surprise here, before Jesus did anything, he prayed and he sought the Father's wisdom, the Father's heart.
3: Tehát nem szabad meglepődnünk azon, hogy mielőtt Jézus tett valamit, tehát tanítványokat választott, imádkozott, az Atya bölcsességét kereste ezzel kapcsolatban.
4: It's interesting in the book of John, as we look at 1 John. The Gospel of John.
3: Érdekes, hogyha megnézzük János evangéliumát.
4: Jesus is baptized in chapter 1.
3: Az első fejezetben Jézus bemerítkezik.
4: John sees him and says, "Behold the Lamb of God."
3: János látja őt és azt mondja, íme az Isten báránya.
4: And immediately two of the disciples of John see this and hear this and they come to Jesus.
3: És János két tanítványa azonnal, amikor ezt látja és hallja, azonnal Jézushoz csatlakozik.
4: And we see the very first words in red in the first chapter of John as Jesus speaks.
3: És János evangéliumában az első szavak, amiket Jézus kimond, néhány Bibliában pirossal.
4: And he looks at these two disciples and says, "What is it you want? What is it you seek?"
3: Odafordul ezekhez a tanítványokhoz és azt mondja, "Mit kerestek? Mit akartok?"
4: And they have an interesting answer to a very direct question.
3: És nagyon érdekesen válaszolnak ezek ketten erre a nagyon közvetlen kérdésre, egyenes kérdésre.
4: The Lord says, "What is it you're seeking? What do you want?"
3: Tehát az Úr megkérdezi, mit kerestek? Mit akartok?
4: Where are you staying, Lord?
3: Uram, hol laksz?
4: You see, they didn't even know the answer to his question.
3: Tehát tulajdonképpen ez nem talán az igazi válasz erre a kérdésre.
4: That will be like most of the people that we will encounter in life. They really don't know where they're going.
3: De nagyon sok ember így van az életben, akivel találkozunk, hogy igazából nem tudja, hogy mit akar.
4: They don't know what they're seeking.
3: Nem tudja, mit keres.
4: They have no clue.
3: Fogalmuk sincs.
4: And of course, Jesus starts right there at that point of need to say, "Let us begin our journey together."
3: Tehát Jézus ott kezdi rögtön ezzel a kettővel, a szükségük pontján azt mondja, kezdjünk együtt utazni.
4: The next words out of the mouth of the master is, "Come and see."
3: A következő szavak a mester szájából ezek, gyertek és lássátok meg.
4: He didn't say, "Come and listen," he said, "Come and see."
3: Nem azt mondja, hogy gyertek és hallgassatok engem, hanem gyertek és lássátok.
4: And that is Jesus' call to discipleship, his invitation. Come, follow me, come and see.
3: És így hívja el Jézus a tanítványokat, gyertek, kövessetek engem, gyertek és lássátok.
4: And the Bible says,
3: a Biblia azt mondja,
4: the word went back to John the Baptist a little later and says that the blind received their sight and the lame walk.
3: Később, amikor keresztelő János felteszi a kérdéseit, azt mondják neki, hogy azt mondja Jézus, hogy a vakok látnak, a süketek hallanak.
4: The lepers are cleansed and the deaf hear.
3: A leprások megtisztulnak.
4: And the dead are raised again to life.
3: És feltámadnak a halottak.
4: And the poor have the gospel preached, the good news preached to them.
3: És hirdetik a szegényeknek az evangéliumot.
4: In Acts 4, it says that we cannot but speak of the things which we saw and heard.
3: Azt mondja az apostol, hogy nem tehetünk mást, mint hogy beszélünk azokról a dolgokról, amiket láttunk és hallottunk.
4: In John chapter 3,
3: János 3
4: says, "I tell you the truth, we speak of what we know and we testify to what we have seen."
3: Azt mondja, hogy bizonnyal mondom nektek, mi arról teszünk bizonyságot, amit tudunk és amit láttunk.
4: Amen. So, very very important point as we begin this. What was it that Jesus said, "Come and see"?
3: Ez egy nagyon érdekes dolog, nagyon fontos most, amikor elkezdjük, válaszoljunk erre, hogy mire hívta őket, hogy mit lássanak meg.
4: You see, they want on to testify and through the rest of the New Testament, we are testifying of what we personally saw.
3: Az egész Új Szövetségben később azt olvassuk, hogy bizonyságot arról tettek az emberek, amit láttak.
4: What did they see?
3: Mit láttak ezek ketten?
4: Well, did they see miracles? Yes, they did.
3: Persze láttak csodákat, igen.
4: But that is a byproduct. That is the fruit. That is not the point.
3: De ez nem a lényeg volt, ez ilyen melléktermék volt, ez gyümölcs.
4: This is what they saw.
3: Amit láttak, az az volt.
4: They saw the relationship between a father and his son.
3: Hogy látták a kapcsolatot az atya és a fia között.
4: Jesus said, "Come and see my relationship with the Father."
3: Azt mondta Jézus, gyertek és lássátok meg az én kapcsolatomat az atyával.
4: In fact, later on, he tells his disciples, he rebukes them even in the latter stages of discipleship. Why do you not say this? How can you say that you have not seen the Father? You are looking at the Father.
3: Később,
4: you are seeing the Father in me.
3: Később azt mondta a tanítványoknak, a tanítványjá válásuk egy későbbi pontján, hogy hogyan mondhatjátok nekem, hogy még nem láttátok az atyát, hiszen bennem láthattátok.
4: Amen. It's an important question.
3: Ez egy nagyon fontos kérdés.
4: And 3.5 years later, Philip still didn't get it.
3: És 3.5 évvel később Philip még mindig nem érti.
4: He says, "Lord, I've been with you 3.5 years. I still don't see what you're talking about."
3: Atyám, itt vagyok, vagy Jézus, itt vagyok veled, Uram, 3.5 éve, de még mindig nem értem, miről beszélsz.
4: And Jesus rebukes him.
3: És Jézus megdorgálta.
4: You see, it is coming into relationship with the Father that Jesus desires us to see.
3: Tudjátok, Jézus azt akarja, hogy azt lássuk meg, ahogyan kapcsolatba lehet kerülni az atyával.
4: And that is what the heart of discipleship is.
3: És ez a lényeg a tanítványságnak.
4: He desires to reproduce himself as the first fruits.
3: Jézus önmagát, mint első zsengét akarja újra termelni.
4: That the same relationship he had with the Father that you and I would one day have with the Father.
3: Hogy egy napon te és én ugyanolyan kapcsolatban legyünk az atyával, amilyenben ő van.
4: Now the miracles and the miraculous and all that will flow out of that relationship, but it's not what the relationship is about.
3: Ebből a kapcsolatból fakadnak a csodák is és a jelek is, de a kapcsolatnak nem ezek a lényege.
4: Amen? It's not about the miracles.
3: A dolog nem a csodákról szól.
4: It's not about planning churches.
3: Nem a gyülekezet alapításról.
4: It's not about having great meetings.
3: Nem a nagyszerű összevetelekről.
4: These things are the fruit. They're not the things we're to focus on.
3: De ezek a dolgok a gyümölcsök, de nem erre, ezekre kell koncentrálni.
4: Now when we have the right relationship with the Father as sons, then we will see these things flow properly in their proper order.
3: Hogyha az atyával a megfelelő kapcsolatban vagyunk, mint fiai, akkor meg fogjuk látni a megfelelő módon, hogy ezek a gyümölcsök megteremnek.
4: Does that make sense?
3: Érthető?
4: This is the prime directive.
3: Ez az elsődleges cél és utasítás. A tanítványságnak ez az elsődleges utasítása.
4: Jesus wants to reproduce in us the same relationship with the Father that he had with the Father.
3: Jézus ugyanolyan kapcsolatba akar minket hozni az atyával, amilyenben ő volt.
4: Amen?
3: Amen.
4: So number one, Jesus prayed.
3: Tehát először is Jézus imádkozott.
4: He sought the Father for who was he was to come into relationship
3: with. Kereste az atyát, kérdezte tőle, hogy kivel jöjjön kapcsolatba.
4: Number two, he spent lots of time.
3: Második, nagyon sok időt töltött ezekkel az emberekkel.
4: As we study this model, we see the next component is lots of time was spent with his disciples.
3: Hogyha az ő modelljét, mintáját nézzük, azt látjuk, hogy nagyon sok időt töltött a tanítványaival.
4: In Mark 3:14,
3: a Mark 3:14-ben
4: says when Jesus appointed his 12,
3: azt olvassuk, hogy amikor Jézus az ő két 12 tanítványát kijelölte,
4: he appointed them that he might be with them.
3: Arra választotta ki őket, hogy vele legyenek.
4: You see? And that they would then go forth and preach.
3: És utána pedig arra, hogy menjenek ki és prédikáljanak.
4: You see the priority there?
3: Látjátok, mi a fontossági sorrend?
4: He appointed his disciples so that he can be with them and spend time with them.
3: Tehát ő arra választotta ki a tanítványokat, hogy vele legyenek és időt töltsenek együtt.
4: There is no other shortcut to this process.
3: Nem lehet levágni a kanyarokat ebben.
4: In today's 21st century microwave society,
3: a mai 21. századnak a mikrohullámú társadalmában,
4: we like to produce these kind of instant results.
3: Szeretünk azonnali eredményeket létrehozni.
4: And I'm here to tell you that that is not how Jesus did it.
3: És én itt vagyok, hogy elmondjam nektek, hogy Jézus nem így csinálta.
4: Even after 3.5 years of spending incredible amounts of time with them,
3: még miután 3.5 éven át elképesztően sok időt töltött velük,
4: Philip still says, "Show us the Father."
3: Philip még mindig azt mondja, mutasd meg nekünk az atyát.
4: And it is arrest all of his disciples except for John, run and hide.
3: És aztán a végén pedig Jánoson kívül az összes többi tanítvány elrohan és elbújik.
4: And even after the resurrection, they hid behind closed doors.
3: És még a feltámadás után is zárt ajtók mögé rejtőztek.
4: You see, it takes time to make disciples.
3: Tudjátok, idő kell ahhoz, hogy tanítványokat képezzünk.
4: You and I are not going to become microwave Christians and become sons of God and walk like Jesus walked overnight.
3: Ti és én nem leszünk ilyen mikrohullámú tanítványok. Nem egyik napról a másikra válunk olyanná, amilyen Jézus tenni akar minket.
4: It's going to have to take a commitment of our time and effort.
3: Hanem az erőfeszítéseinket és az időnket el kell köteleznünk erre.
4: Spending time with others, other believers.
3: Időt kell töltenünk más hívőkkel.
4: Amen. That's why historically the marketplace has been an incredible place for discipleship.
3: Ezért a történelem azt mutatja, hogy a munkahelyek nagyon jó helyek a tanítványképzésre.
4: Historically, as I would raise my children,
3: az, ahogyan nevelem a gyerekeimet,
4: I would look at where I was going to place them in discipleship or in apprenticeship.
3: Azt keresem, hogy hova mehetnének el inasnak például.
4: And if my oldest son was going to become, say he desired to be a silversmith,
3: mondjuk az egyik, metal, egyik fiamnak az volt a vágya, hogy ezüsttel dolgozzon.
4: I'd go find me a godly silversmith.
3: És akkor találni akartam neki egy istenfélő ilyen fém ezüst művest.
4: Can my oldest son come and serve you?
3: És akkor megkérdeztem, hogy eljöhet-e a fiam, hogy téged szolgáljon.
4: And he would teach my son the art of silversmith.
3: És akkor ő megtanította a fiamnak az ezüst művesség művészetét.
4: And my son would learn how to serve.
3: És akkor a fiam megtanul szolgálni.
4: And they would spend lots of time together, not an hour a week.
3: És nagyon sok időt kellett, hogy együtt töltsenek, nem heti egy órát.
4: 12 hours a day.
3: Hanem napi 12 órát.
4: 6 days a week.
3: A heti 5 napon keresztül.
4: Amen?
3: Vagy 6 napon keresztül, így van?
4: And discipleship took place.
3: És akkor tanítványképzés jött létre.
4: Now, can we practically spend that kind of quantity of time in our lives today?
3: Gyakorlati módon ebben a mai mi életünkben el tudunk ennyi időt tölteni ilyesmivel?
4: I will argue that it's not practical for most people.
3: Én azt mondanám, hogy a legtöbb ember számára gyakorlatilag ez nem lehetséges.
4: But we certainly need to do more than what we're doing.
3: De kétségtelen, hogy több időt kell erre szánnunk, mint amit szánunk.
4: As I look back over the years of discipling, as I look back over years of my experience,
3: ahogy visszatekintek a saját életem éveire a tanítványképzésben,
4: most of the converts I led to Christ was in the marketplace.
3: A legtöbb ember, akit Krisztushoz vezettem, a munkahelyemen találkoztam velük.
4: And then I could spend 40 to 50 hours a week mentoring them and discipling them.
3: És utána a heti körülbelül 40 órát tudtam azzal tölteni, hogy mentorolom őket.
4: I look back over 30 years later, most of them are still walking with God and bearing fruit today.
3: 30 év után még a legtöbbjük mindig Istennel jár és gyümölcsöt terem neki.
4: Because now we're in real life situations that we can shape and we can talk and we can teach.
3: Mert valódi élethelyzetekben vagyunk benne, ahol formálhatjuk őket, taníthatjuk őket, beszélgethetünk.
4: It is very difficult in a setting like this, though praise God for a setting like this.
3: Egy ilyen tanítási helyzetben, mint ezben a teremben van, nagyon nehéz ezt megvalósítani, noha dicsőség Istennek az ilyen lehetőségekért.
4: But I found this, I was working with these young disciples day in and day out, hour after hour, God gave innumerable opportunities to witness and to disciple.
3: De amikor ezekkel a fiatal tanítványokkal naponta rengeteg órát együtt töltöttem és dolgoztunk együtt, Isten számtalan lehetőséget adott nekem a velük való foglalkozásra.
4: He gives us as natural parents quite a bit of time to raise up the next generation of our children, right? Our physical children.
3: A fizikai szülőknek nagyon sok lehetőségük van arra, idejük van arra, hogy a fizikai gyerekeiket felneveljék.
4: I spent 2 decades with my first 2 children.
3: Az első két gyerekemmel 2 évtizedet töltöttem el.
4: I adopted 2 more and I've spent a decade with my daughter and about 8 years with my son.
3: Aztán örökbefogadtam még 2-t, így ezzel az újabb lányommal már egy évtizedet eltöltöttem, a fiammal körülbelül 8 évet.
4: And just the issues Stella and I, my wife and I, have been struggling with in the last week with our daughter. It's like 10 years isn't enough.
3: És amikor múlt héten elkezdtünk küzdködni néhány témában a feleségemmel együtt a lányunk életében, és hát arra kellett rájönnünk, hogy ez a 10 év nem volt elég, noha elég nehéz volt.
4: Still a lot of attitudes, still a lot of things are going to have to be worked out of her.
3: Az életében még nagyon sok olyan a hozzáállás van, sok dolog van az életében, amit még mindig ki kell valahogy belőle dolgozni.
4: But I'm okay with that because I'm committed to spending time.
3: De azért teszem ezt, mert elköteleztem magam, hogy időt szánok rá.
4: Yeah, it has been mentioned earlier on ministry trips. So if I travel somewhere, I like to travel. I don't like to travel alone. Those are wonderful opportunities to bring people along.
3: Beszéltünk arról is az elmúlt időszakban, hogy együtt utazunk sokszor szolgálatban. Szeretek nem együtt utazni, hanem másokkal, és akkor együtt tölthetünk időt.
4: Spending time together.
3: Tehát időt tölteni együtt.
4: Whenever possible, I've always invited other believers along with me on vacations, on family vacations.
3: Valahányszor lehetett, hogy a családi nyaralásra mentünk, mindig meghívtam más hívőket is.
4: Amazing what can be done in spending all day together for 4 or 5 days or a week.
3: Megdöbbentő, hogy mi mindent lehet megvalósítani, hogyha 4-5 napot vagy egy hetet együtt töltesz valakivel.
4: You see, it's I'm not trying to disciple, it just happens, it flows.
3: Tudjátok, ilyenkor nem próbálom őket tanítványá tenni, ez egyszerűen megtörténik.
4: In the midst of having fun.
3: És közben nagyon jól érezzük magunkat.
4: In the midst of laughing.
3: És nevetünk sokat.
4: In the midst of sharing stories.
3: És történeteket mondunk el.
4: It just flows, it happens.
3: Egyszerűen megtörténik magától.
4: But it doesn't happen if we're not together.
3: De ha nem vagyunk együtt, nem történik meg.
4: Amen?
3: Így van.
4: You got to be together, and Jesus understood that.
3: Együtt kell lennünk, és Jézus értette ezt.
4: I found early on, as I studied the scriptures, I realized that Jesus not only had his 12, but then he would frequently pull out 3 of the 12.
3: Nagyon hamar rájöttem, hogy olvastam a Bibliát, hogy Jézus nem mindig ezzel a 12-vel töltötte együtt az idejét, hanem közülük is sokszor kiválasztotta azt a 3-at.
4: And he took them to places to see things and experience things that the others did not.
3: És elvitte őket olyan helyekre, hogy átéljenek olyan dolgokat és lássanak olyan dolgokat, amiket a többiek nem.
4: So I realized that if I'm going to effectively disciple, I'm going to have to do it in small groups, smaller
3: numbers. És azért rájöttem, hogy ha jól akarok tanítványokat képezni, akkor ezt kis csoportokkal kell tennem.
4: As I planted the first two churches, as I the Lord led me to plant the first few churches.
3: Amikor az Úr bevezetett az első két gyülekezet alapításba.
4: I would start to pray and identify the leaders that were going to be the leaders and the pillars in the future.
3: Elkezdtem imádkozni, hogy meglássam azokat az embereket, akik a jövőben a vezetői lesznek ennek a gyülekezetnek.
4: And sometimes I would get them all together for times, and frequently I would break it down where no more than 1 to 3 that I get together with.
3: Volt, amikor az egész csapattal együtt voltam sokszor, de voltak olyan esetek, amikor csak egyel, vagy egyel, kettővel, vagy hárommal voltam együtt.
4: And I remember distinctly thinking to myself, I'm gonna meet 3 times this week, and I'm gonna share in the same things 3 different times with 3 groups of small groups.
3: Emlékszem, hogy végig gondoltam, ugye, hogy ezen a héten háromszor fogok találkozni ilyen 3 fős csoportokkal, és mind a 3 csoportnak ugyanazt el kell mondanom.
4: In my natural mindset, wouldn't it be much smarter to have 1 meeting and I have them all together at the same time?
3: És akkor az agyam azt mondta, hogy sokkal okosabban kell ezt csinálni, mindenki jöjjön össze, és egyszer elmondom mindenkinek.
4: I'll never forget thinking this.
3: Soha nem felejtem el, hogy erre gondoltam.
4: Unless the Lord says no more than 2 or 3 at a time.
3: De az Úr azt mondta, hogy nem, ne legyen egyszerre több együtt 2-3-nál. Ez így különlegesebb.
4: And I began to realize as I saw the fruit of this.
3: És kezdtem rájönni, hogy láttam ennek a gyümölcsét.
4: That I could impart, or the Holy Spirit could impart more in a setting of 3.
3: Hogy egy 3 fős csoportban a Szent Szellem rajtam keresztül sokkal több mindent tudott átadni.
4: Than in a setting of 10 or 12.
3: Mint mondjuk 10-12 emberrel.
4: Yeah, it was more efficient for my time.
3: Tehát az én időm szempontjából hatékonyabb lett volna úgy.
4: But it wasn't more effective to producing disciples.
3: De a tanítványképzés szempontjából így volt hatékonyabb.
4: Does that make sense?
3: Érthető?
4: Okay, I saw that right as how Jesus modeled this, how he showed us how to do this.
3: Tehát mert megnéztem, hogy Jézus hogyan mutatja nekünk a példát, hogy kell csinálni.
4: And inevitably in most settings those 2 or 3 became the key leaders in the years to come.
3: És a legtöbb közegben, ahol voltam, az elkövetkező években ez a 2-3 lett a kulcsfontosságú vezető.
4: So Jesus spent lots of time with his disciples.
3: Tehát Jézus nagyon sok időt töltött a tanítványaival.
4: And again, I want to emphasize to make this simple and practical for you.
3: És újra szeretném hangsúlyozni, hogy ezt egyszerűvé és gyakorlatilassá akarjuk tenni a számotokra.
4: We don't need to get a spiritual hernia doing this.
3: Nem kell, hogy szellemi sérvet kapjunk közben.
4: This doesn't have to be heavy lifting.
3: Nem kell, hogy nehéz súlyokat kelljen emelgetnünk közben.
4: Where you're straining yourself.
3: Amikor megerőltetjük magunkat.
4: The Lord loves to have fun.
3: Az Úr nagyon szeret jól szórakozni.
4: I believe with my heart when Jesus disciple he had lots of fun.
3: Én hiszem, hogy amikor Jézus együtt volt a tanítványaival, nagyon sokat szórakoztak, mókáztak.
4: Amen. You believe he laughed?
3: Jól érezték magukat.
4: You believe he enjoyed himself?
3: Tehát higgyetek a nevetésben abban, hogy jól érezzétek magatokat.
4: There was times for serious discussion.
3: Persze voltak olyan idők, amikor komoly beszélgetés volt.
4: But it wasn't only serious discussion.
3: De nem csak komoly beszélgetés volt.
4: So number 2,
3: második pont tehát,
4: time. Number 3,
3: időt kell töltened. Harmadik pont.
4: Number 3, he taught.
3: Tanított Jézus.
4: Right? He taught and he didn't have the internet. He didn't have the
3: igen,
4: internet.
3: Igen, tanított, és akkor még nem volt internet.
4: And just a few extra thoughts on the internet, as I mentioned the internet.
3: Ugye az előző tanításomban többször említettem az internetet.
4: In America we have a standing joke about Google that maybe doesn't translate into other countries.
3: Amerikában van erről vicc, ami talán más országokban nem jön úgy be.
4: And that is, you have to be careful. There is as much bad garbage out there on the internet as there are good things.
3: Nagyon vigyázni kell, mert az interneten nagyon sok szemét is van, legalább annyi, mint jó dolog.
4: And it requires discernment.
3: Tehát szükségünk van a felismerési képességre.
4: I don't mean Google things up and get 1,500,000 hits and then you start digging through the stuff.
3: Én nem arra gondolok, hogy a Google felhoz, mit tudom én, 15,000 site-ot valamilyen témában és mindegyiket nézzétek végig.
4: Find a few excellent ministry resources.
3: Hanem találjatok néhány kitűnő szolgálati forrást.
4: Like Blue Letter Bible.
3: Például a kékbetűs Biblia, Blue Letter Bible.
4: AnswersBible.com.
3: Vagy AnswersBibles.com.
4: You have to write all these down. Your pastors can help you with these things.
3: Tehát nektek is biztos vannak ilyen dolgaitok.
4: But don't look for people's individual website postings. Look for ministries that are reputable.
3: Tehát ne különböző egyes emberek szájtjaira menjetek rá, aki mindenki elmondja maga véleményét, hanem megbízható jó hírű szolgálatoknak a honlapjaira.
4: Amen? And remember, not all teaching is apostolic teaching, so be very discerning.
3: És ne felejtjétek el, hogy nem minden tanítás apostoli tanítás, úgyhogy a felismerési képesség nagyon fontos.
4: You can learn with wisdom, and if you need, you seek pastoral help and counsel and help you with these things for recommendations.
3: Kereshetitek a bölcsességet Istentől, kérhettek pásztoroktól segítséget, hogy mit ajánlanak, lehet tanácsot kérni.
4: I have probably about a half a dozen major world ministries that I find very helpful and reputable.
3: Körülbelül fél tucat világméretű szolgálat van, amelyiknek az ilyen információt itt nagyon segítőnek találom, hasznosnak.
4: And these churches do a wonderful job of putting out tremendously excellent material, videos and printed pamphlets, free.
3: Ezek a szolgálatok nagyon jó munkát végeznek azzal, hogy rengeteg letölthető, ingyen letölthető tanítást, vázlatot, videót, mindenfélét kínálnak.
4: So please don't just go to anyone, find the most reputable ones.
3: Tehát ne mindenkihez forduljatok, hanem a legjobbakat találjátok.
4: Does that make sense?
3: Érthető?
4: Now Jesus didn't have the internet.
3: Jézusnak nem volt internetje.
4: So how did he teach?
3: Akkor ő hogy tanított?
4: He taught learning through discovery.
3: Ő azt tanította, hogy tanuljatok felfedezés által.
4: He asked lots of questions.
3: Nagyon sok kérdést tett fel.
4: As we study his methods, he was the master teacher.
3: Ahogy a tanításait tanulmányozunk, azt látjuk, hogy ő volt a legjobb tanár.
4: And rarely did he simply give a simple answer to his disciples.
3: És nagyon ritkán adott a tanítványainak egyszerű válaszokat.
4: Just listen to what I say. I'm going to tell you what you need to know now. You got it.
3: Na most figyelj ide, rám megmondom neked, hogy kell ezt csinálni. Nem ezt mondta.
4: He made his disciples think.
3: Hanem meggondolkodtatta őket.
4: He challenged them.
3: Kihívást intézett hozzájuk.
4: Yeah, and sometimes he even he interpreted the parables he gave a little later on, but he made them think about it first.
3: Igen, előfordult, hogy utólag megmagyarázta nekik a példázatait, amiket elmondott, de először gondolkodjanak rajta.
4: He used every opportunity.
3: Minden alkalmat felhasznált.
4: The weather.
3: Az időjárás.
4: A fig tree.
3: A fügefát.
4: A mustard seed.
3: A mustármagot.
4: Everywhere he looked, he found a way to teach the kingdom.
3: Bárhova nézett, mindenütt megtalálta a módját, hogy a királyságról tanítson.
4: And helped his disciples to discover the truth.
3: És segített a tanítványainak az igazság felfedezésében.
4: Man, that's what the best teachers do.
3: Ezt teszik a legjobb tanárok.
4: They don't just give you the answer real fast.
3: Nem csak nagyon gyorsan elmondják a választ.
4: They help you find the answer
3: yourself. Hanem segítenek megtalálni a választ magad részéről.
4: Amen? I'm raising two more kids now.
3: Most ugye további két gyereket nevelek.
4: And I to be honest, I love teaching them.
3: És őszintének kell lennem, nagyon szeretem tanítani őket.
4: But I try, sometimes I get direct answers, but I try more and more to get them to think, the older they get, to get them to think things through.
3: Néha persze megmondom nekik egyenesben a válaszokat, de egyre inkább, pláne ahogy növekednek egyre inkább, szeretem rávenni őket, hogy ők gondolják végig a dolgokat, és találják meg a választ.
4: Would you agree that a truth that you yourself discover will be more impactful than something that is told to you?
3: Egyetértetek azzal, hogy egy olyan igazság, amit ti magatok fedeztetek fel, sokkal jobban hat az életetekre, mint hogyha valaki csak elmondja nektek.
4: What would Jesus do? That's what he would do.
3: Mit tenne Jézus? Ezt.
4: He taught his disciples through discovery.
3: Felfedezés által tanította a tanítványait.
4: And in the Great Commission, he tells us, teach them to observe all I have commanded you.
3: És a nagy megbízatásban azt mondja, tanítsátok meg nekik, hogy vegyék figyelembe mindazt, amit én parancsoltam.
4: As we disciple others, we want to do that, but we want to do it in a creative way.
3: Ahogy tanítványá képezzük az embereket, ugyanezt akarjuk tenni, de kreatív módon.
4: Duncan made a superb point in the last session.
3: Duncan csodálatosan emelte ki az előző tanításban.
4: One generation may understand, by the time you get to the second or the third generation, they're doing things and they don't understand why they're doing them.
3: Amikor megtanítasz valamit egy nemzetéknek, és meg is értik, mire a második vagy harmadik nemzedék jön, ők még csinálják, de nem tudják miért.
4: Because what they learned was not the way Jesus taught.
3: Mert ők nem úgy tanulták ezeket a dolgokat, ahogy Jézus tanított.
4: Yeah, they might have got facts.
3: Lehet, hogy tényeket kaptak.
4: They might have received information.
3: Lehet, hogy információt
4: they
3: kaptak.
4: They may be able to go through the motions.
3: Lehet, hogy végigcsinálták a mozdulatokat.
4: But because they didn't discover it themselves, they don't know why.
3: De mivel nem maguk fedezték fel ezeket a dolgokat, nem tudták, miért kell így.
4: And that doesn't produce disciples.
3: És ez nem tanítványképzés.
4: Amen. So just as we're training up our children, just as we're teaching our children,
3: tehát, ahogy tanítottuk a gyerekeinket, neveltük őket,
4: we want to be a source of discovery in the lives of everyone that we influence.
3: Szeretnénk mindenkinek az életében, akire hatást gyakorlunk, a felfedezés forrása lenni.
4: Just recently I sent a pastor some links to some videos that I wanted him to see on the internet, some short teachings.
3: Nemrég elküldtem egy pásztornak néhány linket, ahol az interneten ilyen rövid videós tanításokat megnézhetett, amiket úgy akartam ajánlani neki.
4: I said I want you to watch these and I would like you to think very prayerfully, watch them, and I want you to give me some feedback back on what you think after you watch these.
3: És azt írtam neki, hogy légy szíves, imádkozva nézd végig ezeket a tanításokat, gondold végig őket, és utána írd meg nekem, hogy mit szűrtél le belőlük.
4: The pastor did this, he calls me back and he says, okay, I watched that, okay, this is what I got out of it.
3: Aztán a pásztor felhívott telefonon, elmondta, hogy megnézte, igen, ezt és ezt szűrte le.
4: And then he asked me, he says, now what do you think I should have gotten out of that?
3: És aztán megkérdezte, hogy szerinted mit kellett volna leszűrnem ezekből?
4: Good question.
3: Jó kérdés.
4: And then I took the opportunity to share with him exactly what I was thinking and why I sent that to him.
3: És utána a lehetőséget adott ez nekem arra, hogy elmondjam neki, hogy miért küldtem el neki a linkeket.
4: I have another brother just the other day, and he was confused about something.
3: Nem, valamelyik nap találkoztam egy testvérrel, aki össze volt zavarozva egy bizonyos kérdésben.
4: And I didn't just give him the answer.
3: És én nem egyszerűen megmondtam neki a választ.
4: I emailed him back.
3: Hanem visszaemailztem neki.
4: And I challenged him with a question.
3: És egy kérdést tettem fel neki.
4: I challenged his thinking, what he was saying basically, and I was refuting it, challenging it, I should say.
3: Tehát alapvetően, amit ő leírt nekem, azt megkérdőjeleztem, kihívást intéztem azzal kapcsolatban, tehát rávettem, hogy gondolja végig újra.
4: And he answered me back, and he didn't have the right answer.
3: Aztán visszaírt, de akkor igazából nem volt még meg a válasz.
4: So I sent back some more provoking, challenging biblical challenges in the scriptures.
3: Úgyhogy még több ilyen bibliai kihívást elküldtem neki.
4: And he sent me back another answer. It was wrong.
3: És aztán visszaírt egy újabb választ, ami szintén nem volt jó.
4: Hear me. He was saying the right thing, but he didn't know why.
3: Tehát figyeljetek, az volt a helyzet, hogy a helyes dolgokat mondta, csak azt nem tudta, hogy miért.
4: I wanted him to do more than just say the right thing. I wanted him to know why he's saying the right thing.
3: De én többet akartam, mint hogy a jó választ megadja. Én azt akartam, hogy tudja, hogy miért az a válasz.
4: And this went on for about 2 days.
3: Ez körülbelül 2 napig így zajlott.
4: Maybe 6 or 7 emails.
3: Körülbelül 6-7 e-mail váltás volt.
4: And then finally I sent him the answer and I laid out a very nice biblical, you know, explanation of exactly why you believe what you believe. He didn't know. He couldn't put it into words.
3: És utána végül is hát szépen bibliailag kifejtettem neki, hogy igazából miért kell azt hinni, amit hinni kell, mert ő nem tudta nekem megfelelően megfogalmazni.
4: And he answered me back and says, yes, that's exactly what I mean.
3: Igen, és akkor ő is visszajött, igen, én is pont erre gondoltam.
4: Now do you see, he's in a different place than he would have been the day before if I would have taken a different approach.
3: Tehát ő a végén a folyamatnak egy másik pozícióban, más szinten volt, mint ahol lett volna, hogyha nem ezt a folyamatot csináljuk végig.
4: I challenged his thinking.
3: Tehát valahogy buzdítottam a gondolkodásban.
4: I forced him to give me the answers with scripture.
3: Arra kényszerítettem, hogy a Bibliából adjon válaszokat.
4: And he wasn't skilled enough in the word to do, but that's okay, that's how we grow.
3: Ő nem volt elég képzett arra, hogy a Bibliából ezt meg tudja tenni, de nem is baj, hát így növekszünk.
4: If someone asks him the question today, I promise you, he can now give you the biblical answer on why he believes what he believes.
3: Hogyha most feltennénk neki ma ezt a kérdést, én biztosítalak titeket, hogy a Biblia alapján nagyon jól meg tudná indokolni, hogy miért így hisszük ezt.
4: But my point is that he discovered it largely on his own.
3: De az a lényeg, hogy úgy a legnagyobb részben önmaga fedezte fel a választ.
4: So this is how Jesus taught.
3: Jézus így tanított.
4: He used every opportunity to apply truth.
3: Minden alkalmat felhasznált az igazság alkalmazására.
4: Amen. One of the things that I'd love to do is I love to use case studies when I disciple.
3: Az egyik dolog, amit tanítvány képzés közben nagyon szeretek tenni, az, hogy esettanulmányokat használok fel.
4: Now this is well understood in other disciplines, like law, for example.
3: Ez más szakmában,
4: law.
3: Például ugye a jogászatban, ezt jól ismerik, ezt az eljárást.
4: You go to almost any university in the world today for 4 years to study law.
3: Hogyha ma a világ bármelyik egyetemére elmész 4 évre jogot tanulni,
4: and what will you do for the next 4 years?
3: Akkor mit csinálsz a következő 4 évben?
4: You will study case histories of real stories.
3: Esettanulmányokat tanulmányozol, tehát valódi történeteket, amik megestek.
4: And you will see how the story, how the verdict finally arrives and how the court rules.
3: És akkor látod, hogyan bontakozott ki az a történet, és végső soron hogyan alakult ki, és miért a bíróságnak a döntése.
4: That's called case law.
3: Ezt hívják esetjognak.
4: And that's how we train attorneys.
3: És így tanítjuk a jogászokat, az ügyvédeket.
4: I believe that has some application as well to the way we disciple the next generation.
3: Tehát, hogy valahogyan alkalmazni is tudják a következő nemzedéknek a kiképzésében ezt.
4: Let's take every situation and opportunity and make it a learning experience.
3: Minden alkalmat és esetet ragadjunk meg arra, hogy tanítsunk azokon keresztül.
4: The young leaders that I've risen up over time, I've done this extensively for 30 years.
3: Azok a fiatal vezetők, akiket én is kiképeztem, és ezt csináltam elmúlt körülbelül 30 évben.
4: I usually pull the stories right out of my own experience in the day before or the week before.
3: Általában a képzésük során a saját életem tapasztalatait mondtam el, amelyeket előző nap vagy előző héten éltem át.
4: Sometimes I might read it in a book.
3: Néha persze olvastam a Bibliából is.
4: Or see something somewhere else.
3: Vagy láttam valamit máshol.
4: But most times it's right out of my own experience.
3: De a legtöbb esetben a saját élményeimet mondtam el nekik.
4: And then when I get Fred next to Fred with me, let's go for some coffee.
3: És amikor néhány barátomat elhívom kávézni.
4: Here's the story, Fred. Here's the situation, Fred.
3: Akkor elmondok egy történetet, ami az ő helyzetében is talán.
4: I lay out the entire case.
3: Tehát az egész esetet kifejtem.
4: I keep out the names to protect the guilty.
3: Persze a neveket kihagyom belőle, hogy megváltoztatom.
4: I said, now what would you do?
3: És akkor megkérdezem, na, te mit tennél ebben a helyzetben?
4: And I listen.
3: És akkor meghallgatom.
4: And I try to make it, there's no right or wrong answers.
3: Megpróbálom úgy kihozni, hogy ne legyen jó válasz, meg rossz válasz.
4: I just want to see how you think.
3: Csak látni akarom, hogyan gondolkodsz.
4: Because I can shape that.
3: Mert akkor azt a gondolkodást tudom formálni.
4: I'll listen to the response.
3: Meghallgatom a választ.
4: Then I'll say, well, very good. Now have you considered this?
3: És aztán azt mondom, nagyon jó. Na most, hogyha még ezt a tényezőt figyelembe veszed.
4: And have you considered that, this teaching of what Jesus says in this situation?
3: És ezt figyelembe vetted, hogy Jézus erről a helyzetről mit tanított?
4: And what about this and what about, I see what I'm saying? I'm helping them to discover truth.
3: És mi a helyzet ezzel? Mi a helyzet azzal? Tehát ugyanazt csinálom, segítek nekik felfedezni az igazságot.
4: I'm helping them to apply truth.
3: És segítek nekik alkalmazni az igazságot.
4: It takes prayer.
3: Ehhez ima kell.
4: It takes time.
3: Idő is.
4: And it takes proper teaching.
3: És megfelelő tanítás is kell hozzá.
4: Can we do that with our children?
3: Megtehetjük ezt a gyerekeinkkel?
4: Absolutely.
3: Feltétlenül.
4: I look back over the years of many of the PK or preacher's children kids in around in ministry today.
3: Hogyha körülnézek a sok év alatt látott prédikátor gyerekekre, prédikátorok gyerekeire.
4: Do we have any PKs in this room here?
3: Vannak ebben a teremben olyanok, akik szolgálók gyerekei?
4: Raise your hand.
3: Emeljük fel a kezüket.
4: It's a very challenging place to be.
3: Nagyon nehéz élethelyzet ez, hogyha valaki egy prédikátornak, egy szolgálónak a gyereke, fia.
4: They need special grace.
3: Neki különleges kegyelemre van szükségük.
4: Special understanding.
3: Különösen meg kell érteniük a dolgokat.
4: I promise you, most kids don't understand them. What they have to go through.
3: Valószínűleg a legtöbb gyerek nem érti, hogy ezeknek mit kell átélniük.
4: But it doesn't have to be all bad.
3: De nem kell, hogy ez az egész dolog nagyon rossz legyen.
4: I tell you, church ministry is abundant with opportunities to teach real life situations.
3: Elmondom nektek, hogy a gyülekezeti életben nyüzsögnek azok az élethelyzetek, amelyekben tanítani lehet az embereket.
4: In pastoral ministry, you know, you go around and you do a great deal of counseling and ministry to people.
3: Amikor pásztori szolgálatot végez valaki, és nagyon sokakat lelki gondoz.
4: And when my kids would come along with me when they were young, and they would go and they would play with the other kids.
3: És mondjuk magunkkal visszük a gyerekeinket ilyen látogatásokra, ők ott a többi gyerekkel játszhatnak.
4: It's amazing how much they see and observe and what's going on around.
3: Megdöbbentő, hogy a gyerekek mi mindent látnak, mi mindent figyelnek meg ilyenkor.
4: And I would try to take opportunities afterwards to say, now, son, daughter, what did you just learn from this situation?
3: És utána megpróbálok időt szakítani arra, hogy leüljek vele és megkérdezzem, hogy na, fiam, lányom, mit tanultál ebben a helyzetben?
4: We're seeing real life people.
3: Az igazi életben levő embereket látunk
4: in
3: ilyenkor,
4: real life situations,
3: akiknek valódi élethelyzeteik vannak,
4: experiencing real life consequences,
3: és az élet valódi következményeit élik át,
4: to their choices,
3: a saját döntéseik eredményeit.
4: Do you suppose they could learn something from that?
3: Gondoljátok, hogy a gyerekeink ebből tanulhatnak valamit?
4: I remember once I pulled my son aside for a discussion, for a mentorship moment, I'll call it.
3: Egyszer félremondtam a fiamat egy úgynevezett mentorolási pillanatra.
4: I said, and you know Mr. So and so.
3: És mondtam neki, ismered XY urat.
4: One of my closest friends.
3: Az egyik legközelebbi barátom.
4: Children love each other. Go on vacations together.
3: Gyerekek szeretik egymást, együtt nyaralunk.
4: How do you suppose that he could be having so much financial trouble?
3: Mit gondolsz, miért lehet ennek az illetőnek olyan sok pénzügyi problémája?
4: He makes very good money.
3: Hiszen nagyon jól keres.
4: But why is he constantly on the brink of bankruptcy?
3: Miért van állandóan a csőd szélén?
4: What do you think, son?
3: Mit gondolsz, fiam?
4: It's amazing how smart these young kids are.
3: Megdöbbentő, milyen okosak ezek a gyerekek.
4: They see issues pretty clearly.
3: Nagyon világosan látják a helyzeteket.
4: What would you do differently?
3: Mit tennél másképp?
4: What do you think? What lessons can you learn out of this?
3: Milyen leckéket tanulhatsz meg az életéből szerinted?
4: What are you going to make sure you don't do when you grow up?
3: Hogyan fogsz gondoskodni arról, hogy te ne járj így, amikor felnősz?
4: That's called discipleship.
3: Ezt hívják tanítványképzésnek.
4: Amen?
3: Amen.
4: And Jesus spent a lot of his time doing exactly that.
3: És Jézus nagyon sok időt töltött pontosan ezzel.
4: And we need to do the same if we want to see the same results.
3: És nekünk ugyanezt kell tennünk, hogyha ugyanezeket az eredményeket akarjuk látni.
4: Okay, number three was teaching. Next, modeling.
3: Tehát a harmadik volt ugye a tanítás, a negyedik pont a modell felállítás, példamutatás.
4: Jesus was the ultimate model, the ultimate shepherd.
3: Jézus volt a legfőbb minta, a legfőbb pásztor.
4: And as I said, that his primary goal was to show and to reveal how the Son relates with the Father.
3: És ahogy már elmondtuk, az volt a legfőbb célja, hogy megmutassa, hogy a fiú hogyan viszonyul az atyához.
4: Because he was to speak right after his resurrection some of the most profound words ever spoken by the Son of God.
3: Mert a feltámadása után mondta el az egyik legjelentősebb mondatot, amit Isten fia valaha elmondott.
4: Tells Mary, says, now go back to my disciples. He tells Mary, now go back to my disciples after the resurrection.
3: Igen, tehát a feltámadása után azt mondja, hogy visszamegyek a tanítványaimhoz.
4: And tell them that I go to my father and your father.
3: Azt mondja, elmegyek az atyámhoz és a ti atyátokhoz.
4: Because of the finished work of the cross.
3: Mert a kereszt elvégzett művével.
4: Go tell them that they're just as much the sons of the Father as I am.
3: Azt mondta Isten utána ezeknek az embereknek, hogy ti ugyanúgy a fiaim vagytok, ahogy a Jézus.
4: Amen? Now, it took them a long time to still work through that.
3: Még mindig nagyon sok idő kellett nekik ahhoz, hogy ezt igazán feldolgozzák és megéljék.
4: I would venture to say it took them the rest of their lives.
3: Én vállalkoznék arra, hogy azt mondom, hogy az életük hátralevő részében ezt próbálták megvalósítani.
4: Remember, these gospels and these epistles were written decades later.
3: Ne felejtsétek el, hogy az evangéliumokat és a leveleket évtizedekkel később írták ezek az emberek.
4: The Holy Spirit had to continue this discipleship process for decades before we read some of these incredible words.
3: A Szent Szellemnek még évtizedeken kellett őket képezniük tanítványá, mielőtt ezeket az elképesztő szavakat leírhatták.
4: Amen?
3: Amen.
4: And so Jesus modeled to them. He modeled humility.
3: Tehát Jézus példa volt előttük az alázatban.
4: He washes his disciples' feet.
3: Megmosta a tanítványai lábait.
4: I mean, they couldn't comprehend this.
3: Nagyon sokan nem is tudták felfogni, mi ez.
4: And he says, now go likewise. This is how I want you serving one another in the spirit of humility.
3: És utána azt mondta, hogy azt akarom, hogy ti is menjetek, és hasonlóképpen szolgáljátok egymást.
4: Jesus says, as I follow the Father, now you will follow the Father.
3: Azt mondta Jézus, ahogy én követtem az atyát, most ti is úgy kövessétek.
4: Follow me, and you're seeing the Father.
3: Kövessetek engem, és akkor meglátjátok az atyát.
4: Paul came to that place of maturity where eventually he can tell the Corinthians, imitate me as I imitate Christ.
3: Pál is eljutott az érettségnek egy olyan pontjára, amikor azt mondhatta a korintusiaknak, hogy utánozzatok engem, ahogy én utánozom Krisztust.
4: Paul was able to tell the Corinthians, he says, I'm sending you Timothy, you receive him as you receive me.
3: És azt tudtam mondani nekik, hogy elküldöm hozzátok Timóteust, a fiamat, fogadjátok őt úgy, mintha én mennék oda.
4: He will remind you of the way of life in Christ Jesus.
3: És ő emlékeztetni fog titeket a Krisztusi életmódra.
4: Which agrees with all that I have taught everywhere in every church.
3: És ez összhangban van mindazzal, amit én minden gyülekezetben tanítok.
4: Amen? The Father wants to be able to send you and I into every situation.
3: Az Atya azt akarja, hogy olyanok legyünk, hogy kiküldhessen minket minden helyzetbe.
4: And the Spirit says, receive him, because he says, as you receive me, so now you can receive my son in my name.
3: És akkor azt mondhassa a Szellem által, hogy hozzátok küldöm a fiamat, fogadjátok őt úgy, mintha én lennék ott, az én nevemben megy.
4: And we want to raise up the next generation of sons and spiritual, physical and then spiritual sons and daughters to do the same.
3: És ugyanilyenné akarjuk felnevelni a következő nemzedékét, a szellemi és fizikai gyermekeinknek is.
4: Part of that is Jesus was very mindful that he was protecting his sheep from the wolves that were in the world.
3: Jézusnak az is nagyon fontos volt ebben a történetben, hogy az ő juhait védje azoktól a farkasoktól, akik a világban vannak.
4: And that's what shepherds will do. They will be always mindful of the perils of their spiritual flock.
3: Ezt teszik mindig a jó pásztorok, hogy a szellemi nyájuknak próbálják védeni a sérülésektől.
4: That's why I gave this warning about the internet.
3: Ezért mondtam ezt a figyelmeztetést az internetről is.
4: There's dangers out there that I don't want young Christians to be unaware of.
3: Vannak abban olyan veszélyek, amikről nem akarom, hogy ne legyenek tudatában a fiatal keresztények.
4: But as I raised my physical children,
3: de ahogy a fizikai gyerekeimet neveltem,
4: who do you suppose I want to be the primary influence in their life?
3: Mit gondoltok, kit szeretném, hogy a legnagyobb befolyás gyakorolja az életükre?
4: The pastor?
3: A pásztor?
4: The teacher?
3: A tanító?
4: The professor?
3: A professzor?
4: The neighbor?
3: A szomszéd?
4: The other friends?
3: A barátaik?
4: Their peers?
3: Kortársaik?
4: Oh God, no. Right? Absolutely no.
3: Egyáltalán nem.
4: I want to be the primary influence.
3: Én akarok lenni a fő befolyás az életükben.
4: Now am I afraid of them learning from other good sources?
3: Félek attól, hogy más jó forrásokból tanulnak?
4: Praise God, no.
3: Dicsőség Istennek, nem.
4: You know, if Franz wants to take my little ones on vacation for a couple days, I'll pack them up faster than he can say it twice. Ask twice.
3: Hogyha a kisebb gyerekeimet el akarja Franz vinni a hétvégére, nem kell, hogy kétszer kérdezze, már küldöm is őket.
4: We just spent 3 or 4 days together up hiking in the mountains together. It was wonderful.
3: Most nemrég töltöttünk 3-4 napot együtt a hegyekben.
4: So my point is to have our children exposed to the greater body of Christ is a wonderful thing.
3: Tehát én azt gondolom, hogy a gyerekünk Krisztus testével különböző szoros kapcsolatokat épít ki, az egy csodálatos dolog.
4: And truly it takes an entire spiritual village to raise a child.
3: És el kell mondanom, hogy igazából egy szellemi falu kell egy gyerek felneveléséhez.
4: Amen? Amen. I want them to be exposed to differing gifts than my own.
3: Én azt akarom, hogy ki legyenek téve az enyémtől különböző ajándékoknak.
4: But as a spiritual father, I will never relinquish my primary responsibility.
3: De én, mint szellemi atya, soha nem vetem el az elsődleges felelősségemet.
4: And Jesus modeled this to his disciples.
3: És Jézus ezt mutatta be a tanítványainak.
4: He led by example.
3: Példával vezetett.
4: In 2 Thessalonians 3:9.
3: Azt mondta a 2 Thessalonika 3:9.
4: He says, we have the right to ask you to help us, but we work to take care of ourselves so that we would be an example unto you.
3: Mi akarhattuk volna, hogy ne kelljen dolgoznunk közöttek, hanem gondoskodjatok rólunk, de mi példát akartunk nektek mutatni, tehát nem kértük ezt.
4: But my point is that Paul is always looking to set the right example.
3: Azt akarom ezzel mondani, hogy Pál mindig arra figyelt, hogy jó példát mutassam.
4: In 1 Timothy 4:12 says, be an example to the believers in your words.
3: 1 Timóteus 4:12 azt mondja, hogy légy példa a hívőknek a
4: szavaiddal,
3: cselekedeteiddel.
4: With your love.
3: Szeretettel,
4: with your faith,
3: a hiteddel,
4: and with your pure life,
3: és a tiszta életeddel.
4: To Titus, Paul says, in every way be an example of doing good deeds.
3: Titusnak azt mondta, hogy minden szempontból légy példa a jó cselekedetekben.
4: And in 1 Peter 2:21, this is what you are called to do.
3: Az 1 Péter 2:21-ben azt mondja, hogy erre kaptatok elhívást.
4: Because Christ suffered for you and gave us an example to follow that we should do the same.
3: Hiszen Krisztus szenvedett értünk, és példát adott nekünk, amit követnünk kell, hogy mi is ugyanezt tegyük.
4: Amen? So, modeling, very, very important.
3: Tehát nagyon-nagyon fontos a példamutatás.
4: Next, supervise what I will call supervised release.
3: Következő pedig, felügyelnünk kell, és szabadon engednünk az embereket.
4: Does that look right to you? Supervised release?
3: Látjátok?
4: Okay. We see that Jesus took his disciples to this process.
3: Tehát Jézus végigvitte a tanítványait ezen a folyamaton.
4: And then in Luke chapter 9 he began this process, this next phase of sending his disciples out but under supervision.
3: És a Lukács 9-ben elérkezett a következő lépésig, amikor felügyelet alatt kiküldte a tanítványait.
4: And he didn't send them out alone, he sent them out by twos.
3: Nem egyenként, hanem kettőnként küldte ki őket.
4: He says, behold, I send you out amongst the wolves.
3: Azt mondja, íme kiküldelek titeket a farkasok közé.
4: And he gave them instructions.
3: És utasításokat adott nekik.
4: And he gave them authority to speak in his name.
3: És hatalmat arra, hogy az ő nevében szóljanak.
4: And then when they came back,
3: és amikor visszajöttek,
4: it's discipleship time.
3: Akkor jött a tanítványozás újabb szakasza.
4: What did you learn?
3: Mit tanultatok?
4: What did you experience?
3: Mit éltetek át?
4: I think we know the story. They got very excited about demons responding to the authority of his name.
3: Azt gondolom, hogy ismerjük a történetet, nagyon lelkesek voltak azért, hogy a Jézus nevében levő hatalomra reagáltak a démonok.
4: Sons, you're getting excited about the wrong thing.
3: Fiaim, nem a megfelelő dologért lelkesedtek.
4: Amen? And he corrects their attitudes.
3: És kiigazítja a hozzáállásukat.
4: They were on a little bit of a power trip. They were on a little bit of a power trip. You know, the
3: igen,
4: power excited them.
3: Igen, tehát az izgatta fel őket, hogy hatalmuk volt.
4: Amen? And Jesus said, that's not to be what you get excited about. You get excited about when one of those prisoners of war are set free.
3: Jézus azt mondta, hogy azért kell inkább lelkesednetek, nem azért, hogy hatalmat éltetek át, hanem hogy megszabadítottátok a hadifoglyokat.
4: Amen? Now again, we see these models elsewhere in the kingdom.
3: A királyságban máshol is látjuk ezeket a mintákat.
4: Right? How are some of our doctors trained? How are our medical doctors and surgeons
3: igen,
4: trained?
3: Hogyan képezik az orvosokat, a sebészeket?
4: First of all, they receive a lot of teaching.
3: Mindenek előtt kapnak rengeteg tanítást.
4: And they're in the classroom in under intensive teaching for quite some time.
3: Ott ülnek az osztályban és nagyon intenzív tanítást kapnak elég hosszú időn keresztül.
4: And that's proper.
3: És ez így helyes.
4: But they're not ready to step behind a scalpel after the classroom.
3: De miután az osztályban befejezték a tanítást, nem készek arra, hogy szikével a kezükben odaálljanak.
4: I ask you, would you let a first year student come out of the classroom never holding a scalpel and cut you open?
3: Én már azt kérdezném, hogy te mit szólnál, megengednéd-e, hogy egy szikével felvágjon téged egy olyan diák, aki eddig csak az osztályban ült?
4: No, because you are too smart for that.
3: Nem, mert ehhez azért ennél több eszed van azért.
4: But that is what we do many times in ministry.
3: De mégis a szolgálatban nagyon sokszor ezt csináljuk.
4: We send out people that are not experienced and mature enough to try to do ministry and counseling and various other aspects of ministry.
3: Olyan embereket, akik még csak az osztályban tanultak, kiküldünk a valódi szolgálatra, lelki gondozásra és minden ilyesmire.
4: That's why you make sure that it is under supervision that you begin that this process of training them in this next phase.
3: Ezért van az, hogy ebben a következő szakaszban feltétlenül csak felügyelet alatt szabad kiengednünk az embereket szolgálatra.
4: Right? Because Jesus did this. He says, okay, listen, I'm going to teach.
3: Mert Jézus azt mondta, figyeljetek, először tanítok.
4: And then I'm going to model.
3: Aztán bemutatom nektek,
4: hogy
3: van.
4: Do it. You just shut up and listen and
3: figyeljétek,
4: watch me do it.
3: Figyeljétek, hogy csinálom, még ne vegyetek részt benne, csak figyeljetek engem.
4: Then we're going to start the process of letting you do it, but I'll be watching and supervising.
3: És utána engedem, hogy ti kezdjétek csinálni, de én felügyellek titeket.
4: And when you prove competence, you will move into a greater dimension of release.
3: És amikor már alkalmasnak bizonyultak ezáltal is, akkor már nagyobb szabadságot fogtok kapni a munkálkodásra.
4: So those first 100 times that a surgeon performs an operation,
3: tehát mielőtt egy sebész önállóan operálhatna, van néhány száz eset előtte.
4: The first half, he's just standing there watching the experienced surgeon perform surgery.
3: Először csak nézi, hogy a tapasztalt sebész hogyan műt.
4: And then the surgeon says, okay, good, I'm done now, you stitch him up.
3: És aztán, amikor később már azt mondja, jó, én végeztem a műtéttel, mondja a sebész, most összevarhatod a beteget.
4: When the surgeon deems it's right and appropriate, says, okay, you know what, now you perform this aspect of the surgery.
3: Aztán szintén a sebész felügyelete alatt már később bejön az, hogy na most a műtétnek ezt a részét csináld meg.
4: And if there's a mistake or a problem, no problem, it's okay, I'm here immediately to step in.
3: Mert hogyha valami probléma akadna közben, nem baj, én itt vagyok és majd közbelépek.
4: Right, we can all picture this in our minds, right?
3: Tehát az elménkben el tudjuk ezeket képzelni,
4: igen? You see the, on television the seasoned doctor or surgeon walking through the hospital, he's got a parade of 15 interns behind him.
3: Tudjátok, a tévében is látjuk, hogy amikor egy professzor, egy főorvos besétál a kórházba és megy ugye a vizitjére, akkor ott van mögött egy egész slepp a tanoncokból.
4: He comes into the patient's room and he looks at it and he reads the vitals and the tests. So he reads the tests of a patient perhaps at the bed.
3: Mit tessék? Ja igen, és akkor ja, a korlapot, igen, tehát hogy elolvashatják a korlapot, elolvassa a sebész, a főnök.
4: Joe, what do you think?
3: Joker, olvas te.
4: And then they start talking amongst each other, all these disciples.
3: És akkor mit tennél? És akkor ott megbeszélik ott a tanítványokkal, hogy ki mit gondol erről az egész helyzetről. Operálhatna, van néhány száz eset előtte.
4: The first half, he's just standing there watching the experienced surgeon perform surgery.
3: Először csak nézi, hogy a tapasztalt sebész hogyan műt.
4: And then the surgeon says, okay, good, I'm done now, you stitch him up.
3: És aztán, amikor később már azt mondja, jó, én végeztem a műtéttel, mondja a sebész, most összevarhatod a beteget.
4: When the surgeon deems it's right and appropriate, says, okay, you know what, now you perform this aspect of the surgery.
3: Aztán szintén a sebész felügyelete alatt már később eljön az, hogy na most a műtétnek ezt a részét csináld meg.
4: And if there's a mistake or a problem, no problem. It's okay, I'm here immediately to step in.
3: Mert hogyha valami probléma akadna közben, nem baj, én itt vagyok és majd közbelépek.
4: Right, we can all picture this in our minds, right?
3: Tehát az elménkben el tudjuk ezeket képzelni,
4: you see,
3: igen?
4: You see the, on television, the seasoned doctor or surgeon walking through the hospital, he's got a parade of 15 interns behind him.
3: Tudjátok, a tévében is látjuk, hogy amikor egy professzor, egy főorvos besétál a kórházba és megy ugye a vizitjére, akkor ott van mögött egy egész slepp a tanoncokból.
4: He comes into the patient's room and he looks at it and he reads the vitals and the tests. He reads the tests of a patient perhaps at the bed.
3: Mit tessék? Ja igen, és akkor ja, a korlapot, igen, tehát, hogy elolvashatják a korlapot, elolvassa a sebész, a főnök.
4: Joe, what do you think?
3: Joe, akkor olvasd te.
4: And then they start talking amongst each other, all these disciples.
3: És akkor mit tennél, és akkor ott megbeszélik ott a tanítványokkal, hogy...

0: közbe lépek.
1: Right, we can all picture this in our minds, right?
0: Tehát az elménkben el tudjuk ezeket képzelni,
1: ugye? You see the television, the seasoned doctor or surgeon walking through the hospital, he's got a parade of 15 interns behind him.
0: Tudjátok, a tévében is látjuk, hogy amikor egy professzor, egy főorvos besétál a kórházba és megy ugye a vizitjére, akkor ott van mögött egy egész slepp a tanoncokból.
1: He comes into the patient's room and he looks at it and he reads the vitals and the tests. He reads the test of a patient, perhaps, at the bed.
0: Mit tessék? Ja, igen, és akkor a korlapot, igen, tehát, hogy elolvashatják a korlapot, elolvassa a sebész, a főnök.
1: Joe, what do you think?
0: Joe, akkor olvasd te.
1: And then they start talking amongst each other, all these disciples.
0: És akkor mit tennél? És akkor ott megbeszélik ott a tanítványokkal, hogy ki mit gondol erről az egész helyzetről.
1: In the experienced doctor surgeon says, good, I want you thinking, that's why you're here.
0: És akkor a tapasztalt sebész azt mondja, rendben van, ezért vagytok itt, hogy megbeszéljük ezeket a dolgokat.
1: But you're wrong, you're wrong, you're wrong, you're wrong, and you, but you got the right answer this time.
0: De te tévedtél, te is tévedtél, na, te mondtad a jó választ az alkalommal.
1: Supervised release.
0: Tehát felügyelt kiküldés.
1: Amen? I mentioned to you, I think yesterday, when I was asked to come over to pray for that demon-possessed man in the family situation.
0: Emlékeztek, említettem tegnap, amikor meghívtak, hogy ahhoz a démonizált emberhez menjek el imádkozni, akinek volt a családja.
1: I made sure that I had at least two other. The one was a missionary that was already involved in this, and the other one was that best friend who spoke to my wife. Okay, I said, good, I'll come, but you're gonna go.
0: Amikor elmondtam erre az imádkozásra, akkor ugye nem egyedül mentem, hanem velem volt egy misszionárius, aki már gyakorlott volt ebben a szolgálatban, és elhívtam a feleségemnek azt a barátnőjét is, aki szólt neki erről a helyzetről.
1: Why?
0: Miért vajon?
1: Did I need them there for the prayer that I was going to do?
0: Szükségem volt rájuk az imádkozáshoz, amire készültem?
1: That was purely because I am called to disciple the next generation.
0: Nem, pusztán azért, mert elhívást kaptam a következő nemzedék tanítványát tételére.
1: They needed to see me do what I did.
0: Látniuk kellett, hogy hogy csinálom azt, amit csinálok.
1: And afterwards, on the ride home, I took the opportunity to thoroughly explain exactly why I said and what I did.
0: És utána a hazaúton időt szántam arra, hogy részletesen elmagyarázzam nekik, hogy mit, miért és hogyan csináltam és mondtam.
1: And I ended by asking questions. Now you tell me what you think.
0: És végül kérdéseket tettem fel nektek, hogy nekik, hogy mit gondoltok ti erről, ti hogyan láttátok ezt vagy azt.
1: Does that make sense?
0: Érthető?
1: One more, I think we'll close the session here.
0: Még egy dolog és aztán befejezem utána.
1: And that is from supervised release, we give them the full release under the anointing and governance of the Holy Spirit.
0: És miután volt ez a felügyelt kiküldés, utána pedig teljesen kibocsátjuk őket a szolgálatba, de a Szent Szellem kenete és felügyelete vezetése alatt.
1: Amen. Jesus, as he took his disciples to this 3.5-year ministry,
0: Jézus ugye végigvitte a tanítványait az ő 3.5 éves szolgálata alatt,
1: and he's ready now to go to the cross and ascend to the Father.
0: És aztán Jézus kész volt arra, hogy a keresztre menjen, és utána fölmenjen az Atyához.
1: Sits his disciples down for the last thorough teaching before his ascension.
0: És a mennybe menetele előtt leültette a tanítványait az utolsó nagyon alapos tanításra.
1: And as Alan Vincent always mentions, the most important things that Jesus has to say, you know he's going to say them now. This is his last opportunity.
0: És ahogy Ellen Vincent is mondja, tudva levő volt, hogy most Jézusnak az utolsó lehetősége van beszélni a tanítványaihoz, tehát amit most mond, az nagyon fontos.
1: In John chapter 14, 15, 16, 17.
0: A János 14-től 17-ig van ez.
1: Jesus teaches on the Holy Spirit.
0: Jézus a Szent Szellemről tanított.
1: And the role of the Holy Spirit.
0: The és role a Szent Szellem szerepéről, feladatáról.
1: Let me paraphrase.
0: Ezt fogalmazom.
1: I am about now, sons, I am now about ready to release you into full ministry.
0: Fiaim, most mindjárt kiküldelek titeket maradéktalanul a szolgálatra.
1: I have prayed for you and I will continue praying.
0: Imádkoztam értetek és tovább imádkozom.
1: I have taught you.
0: Tanítottalak titeket.
1: He will continue to teach you.
0: És a Szent Szellem majd tovább tanít.
1: The Holy Spirit, he will continue to teach you.
0: Ő tovább tanít titeket.
1: I have modeled for you.
0: Én bemutattam a példát.
1: And now it's time for you to start stepping out and modeling.
0: És most itt az ideje, hogy ti kezdjetek el példát mutatni másoknak.
1: You've seen me do ministry?
0: Láttátok, ahogy szolgálok?
1: You've demonstrated competence?
0: Bemutattátok, hogy alkalmasak vagytok?
1: A degree of competence. Now it's time for you to be released more fully.
0: Egy bizonyos szintig, és most kibocsátalak titeket egy teljesebb szabadságra ebben.
1: But not without the Holy Spirit.
0: De nem

0: senza la melco.
1: And so on the Great Commission, Jesus says, now go forth, make disciples of the nations.
0: És akkor a nagy megbízatásban mondja Jézus, most menjetek ki, és minden nemzetben képezzetek tanítványokat.
1: And behold, I will be with you until the end of the age.
0: És íme én veletek leszek a korszak végéig.
1: More expedient, Jesus says, it's better that I go because I will come back. My spirit, the Holy Spirit will come back.
0: Azt is mondta, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek, mert a Szent Szellem akkor eljön.
1: And I will not leave you alone.
0: És én sem hagylak titeket egyedül.
1: Amen? I will continue to take your hand and lead you forward.
0: Továbbra is kézen fogva vezetlek titeket előre.
1: And we know what he speaks then to the 500. He says, now go back to Jerusalem at his ascension. Go back to Jerusalem and wait for the promise of the Holy Spirit.
0: És tudjuk, hogy azt mondta az 500-nak, hogy most menjetek vissza Jeruzsálembe, és várjátok meg a Szent Szellem ígéretét.
1: And he comes upon you, he will empower you, he will enable you to be my witnesses.
0: Mert amikor ő rátok száll, akkor ő erőt ad nektek, kenetet ahhoz, hogy a tanúim legyetek.
1: Because what I'm going to build, I will build supernaturally with my own hands, the church.
0: Mert amit én építek, azt a saját kezemmel természetfölötti módon építem az egyházat.
1: So let me just close by giving you some characteristics of what these men finally looked like after several years of discipleship and after the Holy Spirit came upon them.
0: Tehát most elmondom nektek csak néhány mondatban, hogy milyen vonásaik lettek ezeknek az embereknek, miután több évig Jézus képezte őket tanítványá, és utána megkapták a Szent Szellemet.
1: We don't have time for all the scriptures, so just let me just read you the list. I think it's
0: minden bibliai helyre nincs most időnk, úgyhogy csak a listát elolvasom nektek.
1: Because you see, now they're not just workers now, they're sons.
0: Mert tudjátok, ezek már nem csak munkások, hanem fiak.
1: Amen. In the discipleship process, the end result, the product that we're trying to produce is not workers, it's sons.
0: És a tanítványozási folyamat végén a cél nem az, hogy munkások legyenek, hanem hogy fiak legyenek.
1: Most churches are just interested in raising up disciples, we call it raising up disciples, because they need more workers to help.
0: A legtöbb gyülekezet, amikor tanítványokat képez, legalábbis így mondja, igazából több munkaerőt akar képezni.
1: We need more people working in the parking lot.
0: Azt akarjuk, hogy többen dolgozzanak a parkolóban.
1: We need more ushers.
0: Hogy több rendező legyen.
1: We need more worship people in the band.
0: Több dicsőítő kell a csapatban.
1: We have a big need in the children's ministry.
0: Több ember kell a gyerekszolgálatban.
1: You see, that motivation is simply trying to raise up workers.
0: Ez a motiváció, ez az indítatás igazából csak munkásokat akar képezni.
1: Jesus is trying to raise up sons.
0: De Jézus fiakat próbált nevelni.
1: They may look a little the same, but they are the world apart in difference in their hearts.
0: Lehet, hogy kívülről nagyon hasonlít egymásra a két csoport, de a szívük egészen más mind a kettőnek.
1: So number one.
0: Tehát első pont.
1: We see then the result of this discipleship process.
0: Amit látunk a tanítványozási folyamat végeredményeként.
1: A passionate love of Christ and his work.
0: Krisztus szenvedélyes szeretete és az ő munkájának a szenvedélyes szeretete.
1: Number two, the ability to feed themselves spiritually.
0: Kettes pont, képesek önállóan táplálkozni szellemileg.
1: To hear God's voice and to make wise decisions.
0: Képesek meghallani Isten hangját és bölcs döntéseket hozni.
1: My sheep hear my voice.
0: Az én juhaim hallják a hangomat.
1: They were solid in character, relationships and financial stewardship.
0: Szilárdak voltak jellemükben, kapcsolataikban és pénzügyi sáfárságukban.
1: They were full of the Holy Spirit and faith.
0: Tele voltak Szent Szellemmel és hittel.
1: Lies, their lies were reflected the basic values of the kingdom in prayer, evangelism, discipleship, community.
0: Az életük a királyságnak az értékrendjét tükrözte vissza az imában, a tanítványságban, a közösségben, az evangelizációban.
1: And they learned to work well under spiritual authority and in a team setting with others.
0: És megtanultak jól dolgozni más szellemi tekintély alatt és csapatban.
1: Amen. Prior to this, all they did was argue about who was going to be the greatest in the kingdom.
0: Ezt megelőzően csak arról tudtak vitatkozni, hogy ki a nagyobb a királyságban.
1: By the time Jesus was finished with them and the Holy Spirit empowered them.
0: Mire Jézus befejezte velük a munkát és a Szent Szellem erőt adott nekik.
1: They had a different perspective about the kingdom and the body of Christ.
0: Már egész máshogy közelítették meg Isten királyságát és Krisztus testét.
1: And they realized it is truly the greatest in the kingdom of God will be the servants.
0: És rájöttek, hogy Isten királyságában a legnagyobbak valójában a szolgák.
1: Amen.
0: Amen.
1: Okay, I ran out of time because akkor I know lunch is coming.
0: Tudom, hogy jön az ebéd, úgyhogy kifutottam az időből.
1: We'll finish up in my next session, which will be tomorrow morning.
0: Majd a holnap délelőtti tanításomban fogom befejezni a témát.
1: Let's stand to our feet.
0: Álljunk fel.
1: So WWJD, how would Jesus do it?
0: WWJD, hogyan tenni ezt Jézus?
1: He prayed.
0: Imádkozott.
1: He taught.
0: Tanított.
1: He spent lots of time with them.
0: Sok időt töltött velük.
1: He modeled by example.
0: Példát mutatott.
1: He released them under supervision.
0: kiküldte őket felügyelettel.
1: And then eventually he turned them over to the Holy Spirit to continue the work.
0: Végül pedig rábízta őket a Szent Szellemre, hogy ő dolgozzon rajtuk tovább.
1: If we want to see the same results, we must follow the same pattern.
0: Hogyha ugyanezeket az eredményeket akarjuk, ugyanilyen módon kell dolgoznunk.
1: Now, precious Holy Spirit, make this revelation to each one of us individually.
0: Most drága Szent Szellem, tedd ezt személyes kijelentéssé mindannyiunk számára.
1: Make us what you desire us to be.
0: Tegyél minket azzal, amivé te akarsz tenni.
1: Which is your sons.
0: Tehát a te fiaiddá.
1: Not just workers.
0: Nem csak munkásokká.
1: Not just churchgoers.
0: Ne csak gyülekezetbe járókká.
1: Not just Christians in name.
0: Ne csak névleges keresztényekké.
1: But your sons, just as Jesus is your son.
0: Hanem a te fiaiddá, ahogy Jézus is a fiad.
1: And give us a heart, Lord.
0: És adj nekünk, Uram, olyan szívet.
1: Your heart.
0: A te szívedet.
1: For your work.
0: A te munkád iránt.
2: Elhangzott a Tanítványképzés című tanítássorozat 5. része, melyben Darko Kreiner tanított.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: A következő percekben a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 11. részét hallhatjuk, melyben Barry Whistler tanít.
5: They've told me that I must be careful not to speak so fast.
6: Azt mondták, hogy figyeljek oda, hogy ne beszéljek olyan gyorsan.
5: I'm a teacher, I like to cover a lot of ground if I can.
6: Tanító vagyok, és szeretek minél több teret nyerni, amennyire
5: lehetséges. I also know this time of day it's hard to listen for an hour.
6: Tudom, hogy a napnak ebben a szakában nem olyan egyszerű egy óra hosszat odafigyelni.
5: I'm going to try to be careful, and if I go too fast, you have to flag me or something.
6: De próbálok odafigyelni azért erre, és hogyha túl gyors lennék, akkor kérlek, hogy integessétek.
5: Franz's message last session gave me a dilemma.
6: Franz előző tanításban adott üzenete egy kis először a szellem kardjáról szeretnék egy rövid áttekintést adni.
5: And then I'm going to stay on task with my original intentions and talking to you about some relational things that the enemy can do among us.
6: És azután majd rátérek arra a témára, amit előre elterveztem, ami a kapcsolatbeli dolgok,
5: really
6: amiken keresztül az ellenség próbálkozik. Nagyra értékelem Franz üzenetét.
5: You know, all of the equipment that God gives us is defensive.
6: Mindazok a fegyverek, amelyeket Isten adott nekünk, azok védelmi fegyverek.
5: Except for the sword of the Spirit, which is both defensive and offensive.
6: Kivéve a szellem kardját, amely védelmi és támadó fegyver is.
5: And if you were preparing in the days when they used the sword for battle, if you were preparing.
6: És hogyha arra készülünk fel, hogy használjuk a szellem kardját.
5: You would focus a lot of your energy on being skillful in the use of your sword.
6: Akkor nagy figyelmet kell arra fordítanunk, hogy szakértői legyünk a szellem kardjának a használatának.
5: Paul gave Timothy, the young pastor, instructions.
6: Amikor Pál Timóteusnak, a fiatal pásztornak utasításokat adott,
5: he urged him to hold on to the word of God.
6: Arra bátorította, hogy tartson ki Isten beszéde mellett.
5: And he told Timothy to continue in the things that he had learned and become convinced of from childhood.
6: És azt mondta neki, hogy tartson ki azokban a dolgokban, amiről meggyőződött, és amire gyermekkorától kezdve megtanították.
5: What he says is from childhood he learned these from the sacred scriptures.
6: És azt is mondta, hogy gyermekkorától megtanították az írásokra.
5: And I think you understand that we have both the subjective and the objective word of God.
6: Gondolom, hogy mindannyian tisztában vagytok Isten beszédének objektivitásával és szubjektivitásával. Van rendelkezésünkre
5: az írott
6: beszéd, a logosz, és vannak bizonyos helyzetek, amikbe belekerülünk.
5: And we want both.
6: És mind a kettőre szükségünk van.
5: And what I find is that churches tend to go to one direction or the other. The pendulum swings to one side or the other.
6: És a gyülekezetek hajlandók a két szélső helyzet között szoktak ide-oda
5: mozogni. And I know many charismatic or Pentecostal Christians that are very keen on hearing the Lord prophetically and speaking that word.
6: Sok karizmatikus közösség van, akik a profétai módon kimondott szavakra figyelnek oda, vagy arra fordítanak figyelmet, és teljesen egyetértek ezzel.
5: And yet we must keep the scriptures as our final rule for all faith and practice.
6: De mégiscsak meg kell tartanunk az Isten írott beszédét a gyakorlatunk alapelvének.
5: Now God has taken such care to give us a preserved set of words that he's spoken to humanity.
6: És Isten mégis fenntartott arra dolgokat, amiket az embereknek mondani.
5: We his leaders must take time to learn it and be familiar with it.
6: És nekünk vezetőnknek szükségünk van, hogy megtanuljuk ezt, és ebben tudjunk mozogni, hogy személyesen tudjunk szólni hozzánk Isten.
5: Scripture, the written word, is inspired by God.
6: Pál azt mondja Timóteusnak, hogy Isten írott beszéde, Isten szava,
5: and it's profitable for teaching, reproof, correction and training.
6: Maga ihlette,
5: so that the man of God would be adequate and equipped for every good work.
6: És ez felkészíti Isten embereit a jó munka elvégzésére.
5: So one of my visions or goals has been to produce churches that both hold to and openness to the Holy Spirit and the spoken word of God.
6: Amelyek nyitottak a proféciákon keresztül Isten beszédének az elfogadására.
5: But are also very faithful to scriptures and to sound doctrine that the scripture gives us.
6: De ugyanakkor nagyon hűségesek az írásokhoz és ahhoz a
5: határozott
6: vezetéshez, amit az írót tűz
5: szó ad. To be like Apollos was.
6: És a gyülekezet vezetőknek olyanoknak kell lenni, mint amilyen Apollos volt. Apollos egy olyan zsidó volt, aki nagyszerű volt az írásokban, nagyon jól ismert az írásokat.
5: He powerfully refuted the Jews in public, demonstrating by scriptures who Jesus Christ was.
6: Ő volt az, aki nyilvánosan vitába szállt a zsidókkal, és az írásokból bebizonyította nekik, hogy Jézus a Krisztus. Szükségünk van olyan vezetőkre, akik nagyon jól ismerik a Szentírást, a Bibliát.
5: We want to hear the voice of God as he speaks to us in our inner being and through all dreams, visions, all those things.
6: De meg kell hallanunk Istennek a hangját akkor is, amikor szól hozzánk álmokon, vagy profétikus kijelentéseken, vagy másik módon.
5: We also need to be careful about the scriptures.
6: De szükségünk van arra, hogy odafigyeljünk, figyelemmel legyünk az írásokra.
5: The Bible tells us that the time will come when they will not endure sound doctrine.
6: Mert a Biblia azt mondja nekünk, hogy eljön az az idő, amikor nem
5: but wanting to have their ears tickled, they'll accumulate teachers according to their own desires.
6: Hogy nem figyelnek oda az egészséges tanításra, hanem olyan tanítókat keresnek, akik az ő elképzeléseik
5: szerint tanítják
6: őket.
5: And they'll turn aside to myths.
6: És azt mondja ezeknek, hogy forduljatok oda az igazsághoz,
5: and, so,
6: és forduljatok
5: like
6: el
5: said,
6: a meséktől. Ezért mondom, hogy mind a kettőt
5: and,
6: meg kell tartanom.
5: I love the prophetic, I love the subjective side.
6: Szeretem a profétai, profétikus kijelentéseket,
5: I can probably be as weird as the best of you in that side.
6: És ezen a téren legalább annyira őrült vagyok, mint közületek többen.
5: And does all those kinds of things.
6: Isten engem is használt abban, hogy sokszor felébresztett éjjel, és használt
5: and
6: ilyen
5: I receive a lot of prophetic from people by email, and people prophesy to me.
6: Kaptam sok proféciát emberektől, akár e-mailen át, akár közvetlen módon is.
5: But I can't govern the church by prophecy.
6: De nem akarom proféciák alapján vezetni a gyülekezetet, hanem beleteszem arra a helyre, meg kell mérnem a dolgokat
5: írott
6: beszéd fényében, és ahhoz, hogy ezt meg tudjam tenni, rendszeresen kell tanulmányoznom az írásokat. Ez az üzenet lényege, hogy erőseknek kell lennetek az írások ismeretében. Legyünk olyanok, amilyen a Bérea-beli gyülekezet tagjai voltak a Cselekedetek könyvében. Azt mondja, hogy ők nagyobb lelkűek voltak, mint a Thessalonikai-beliek, mert a Bérea-beliek utána néztek, tanulmányoztak az írásokat, hogy tényleg úgy vannak-e a dolgok, ahogy Pál mondta nekik.
5: So there's so many things coming in books and movements today, we must examine them by the scripture.
6: Nagyon sok dolog jön most innen-onnan mozgalmakból, könyveken keresztül, meg kell ezeket vizsgálnunk
5: a
6: Szentírás fényében.
5: We shouldn't throw away the scriptures there either.
6: És egyéb iránt a szellemi harc során sem dobhatjuk ki az írásokat,
5: about to lead Israel in the military campaigns.
6: Józsué sem vezette az izraelitákat egy ilyen katonai kiképzőtáborban.
5: God said to him, "This book shall not depart out of your mouth."
6: Hogy ez az én beszédem ne hagyja el a te szádat.
5: You shall meditate on it day and night.
6: Hanem éjjel és nappal gondolkodjál
5: ezen. So in the midst of all the drums and the bugle blowing and the preparations for war.
6: És mind az összes háborúra történő felkészülés közepette.
5: The commander was still expected to study scripture.
6: A vezetőnek, a hadvezérnek az volt a dolga, hogy tanulmányozza az írásokat.
5: God's words in our mouth is just as powerful as it is in his mouth.
6: Isten szavai a mi szánkban éppen olyan hatékonyak, mint az ő szájában.
5: That's my encouragement. Let's be people of the scriptures.
6: Ez az én bátorításom számotokra, hogy legyetek az írások emberei. Tehát, hogy tudjátok a Bibliát.
5: Let me turn to a message that I call friendly fire.
6: Hadd lapozzak most egy olyan üzenethez, amit én egy barátságos tűznek szoktam nevezni.
5: And my goal has been
6: az
5: for us to recognize some of the tactics that the enemy uses against us his people.
6: Az ellenségnek azt a taktikáját, amit használ ellenünk Isten nép ellen.
5: And one of the things he does is he gets involved in our relationships, in our church.
6: Az egyik dolog, amit tesz, hogy próbál részévé válni a kapcsolatainknak, ami a gyülekezeten belül van, vagy különböző gyülekezethálózatokban
5: van.
6: Próbál belejutni a vezetői csoportok közötti kapcsolatokba. Szeretném látni azt, hogy egy hatalmas aratás jön Európába, és bátorítani szeretnének benneteket, hogy ez az aratás meg fogja erősíteni a hálózatokat.
5: And I want you to examine the nets, the relationships between people.
6: Szeretném, hogyha a hálók, a kapcsolatok megerősödnének
5: az emberek
6: között. If you
5: really believe that God wants to give you a harvest, then you should mend the nets.
6: Hogyha ha úgy gondoljátok, hogy Isten használni akar benneteket az aratásban, akkor a hálózatokat fel kell készíteni erre. Szükségetek van egymásra.
5: For the last two decades I've tried hard to invest in relationships with other leaders in my region.
6: Az utolsó két évtizedben nagyon sok energiát fektettem abba, hogy próbáltam a környezetünkben lévő
5: vezetőkkel. I'm very clear about my apostolic
6: képíteni.
5: Relationship with Alan.
6: Nagyon világos vagyok az apostoli vezetéssel kapcsolatban, hogy Ellenhez tartozom.
5: All the churches in my region that are God-fearing, believing, Bible-preaching churches, I want to have a good relationship with.
6: És minden Bibliát őszintén prédikáló gyülekezettel kapcsolatot szeretnék tartani és építeni.
5: So I want solid relationships in my family and church.
6: Szeretnék stabil kapcsolatokat a családtagjaimmal és a gyülekezetemmel. A gyülekezetek hálózatával, amit vezetek.
5: All the leadership teams that are there.
6: Az összes gyülekezetnek a vezetőségével.
5: And I want strong allies in the other Christian ministries and churches that I'm shoulder to shoulder with in Pennsylvania.
6: És szeretnék a többi gyülekezettel is kapcsolatot építeni és ápolni, akikkel vetve működik együtt Pennsylvaniában.
5: At the way he will work to break our unity.
6: Az ellenség időnként nagyon sikeresen próbálja tönkretenni az egységünket,
5: flesh and blood,
6: és jól lehet, nem test és vér ellen van harcunk.
5: The spiritual powers will get involved with flesh and blood and
6: a szellemi erők mégis használni fognak test és vért arra, hogy problémát okozzanak.
5: At that point, spiritual warfare gets very confusing.
6: Ezen a ponton a szellemi harc nagyon összezavaró lehet.
5: Sometimes things that we say to each other, even
6: időnként dolgok,
5: being
6: amiket mondunk egymásnak, még hogyha alapvetően jó jelentésük is van,
5: can be used by the enemy, and we have to be aware of this.
6: Az ellenség céljait használhatják, és ezt figyelembe kell vennünk.
5: Jesus was talking to Peter and he said, "Get behind me, Satan."
6: Emlékeztek, amikor Jézus azt mondta Péternek, hogy kerülj a hátam mögé, Sátán.
5: Just an illustration of something that can happen in a conversation that Jesus was aware of.
6: Ez csak egy olyan dolog, ami egy beszélgetésben mintájában. Jézus tisztában volt ezzel, amit én barátságos
5: and
6: tűznek nevezek.
5: It happens when forces fire on their own troops while thinking that they're firing on the enemy.
6: Az akkor történik, amikor a hadseregben egymást lövik az egy közös oldalon álló katonák, és nem az ellenségben.
5: Military experts say that many times this happens during what they call the fog of war.
6: Ezt hadászati szakértők azt mondják, hogy ez sokszor olyankor történik meg, amikor a háború egy olyan szakaszában van, amit úgy hívnak, hogy egy ködös helyzet a háború során. A csapatok elfáradtak, túlterheltek, és ezért gyakrabban
5: történik hibát.
6: És ez a testvéri tűz, vagy baráti tűz, amikor egymással lőnek az egy oldalon álló felek, az ilyenkor történnek elő. Kétféle
5: one
6: módon történik. Az egyiket a pozicionális hibának hívják, amikor az ellenséget célzom meg, de tévedésből a saját csapatomat találom
5: el. Second one is an error of identification.
6: A másik pedig az azonosításnak a hibája.
5: Where we accidentally mistake some of our own troops as if they were enemy.
6: Amikor tévedésből a saját csapatainkat az ellenséggel azonosítjuk.
5: Now I understand that about 90% of all friendly fire happens like that.
6: Úgy értettem meg, hogy a 90%-ban ez a baráti tűzmikor egymásnak a csapatok az így történik meg. Lehet féltékenység vagy irigységből.
5: Sometimes Christians can just be mean-spirited in things that they do to each other.
6: Időnként a keresztények azt gondolják, hogy ezt megtehetik egymással.
5: The tongue, of course, is a very easy tool for the enemy to use between people.
6: És ezek olyan fegyverek, amiket elég könnyen tud az ellenség használni emberek között.
5: Discord, division or discouragement can come.
6: És ezen keresztül elbátortalanodás és elégedetlenség.
5: I think we've all been hurt by other believers at some time or the other.
6: Mindannyian hallottunk már hívőktől ilyen meg olyan dolgokat.
5: Sometimes they're not even aware that they're hurting us. They were well-meaning, but we assume something.
6: Néha nem is tudatosodott bennük az, hogy valamilyen módon bántó vagy sértő volt az, amit mondtak, és mi mégis úgy értékeltük.
5: Let me turn briefly to Luke 17.
6: Hadd menjünk röviden a
5: Lukács
6: 17.
5: And Jesus says here that offenses are a part of the Christian life.
6: 1:4-hez. Jézus itt arról beszél, hogy a támadások a keresztény
5: élet részei.
6: És meg kell tanulnunk, hogy hogyan tudjuk ezeket felismerni,
5: Jesus
6: és hogyan tudjuk ezeknek ellenállni. Jézus azt mondja a tanítványainak,
5: it is impossible that no offenses should come.
6: Lehetetlen az, hogy botránkozások ne történjenek.
5: Through whom they do come,
6: de jaj annak, akin keresztül a botránkozások történnek.
5: Him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea.
6: Jobb lenne neki, hogyha egy malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe ugrana.
5: Then that he should offend one of these little ones.
6: Mint hogy ezek közül egyet is megbotránkoztasson.
5: Take heed to yourselves. If your brother sins against you, rebuke him.
6: Ha te testvéred vétkezik ellened, bocsáss meg neki, vagy dorgáld meg őt.
5: If he repents, forgive him.
6: Hogyha megtér, bocsáss meg neki.
5: And if he sins against you seven times in a day,
6: és
5: and seven times a day
6: ellened,
5: returns to you saying, I repent, you shall forgive him.
6: És ha hétszer jön hozzád és bocsánatot kér tőled, akkor bocsáss meg neki minden alkalommal.
5: I think that one of the most important weapons for spiritual warfare is simply forgiveness.
6: Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb fegyver a szellemi harcban a megbocsátás.
5: Just to return to my story the other day of the difficulty I had with the elders.
6: Hogy visszatérjek ahhoz a történethez, amit tegnap meséltem nektek, abban a nehéz helyzetben, mikor problémáim voltak a vezetőségi
5: csapattal.
6: Az első vezető, aki ellenem fordult, az egyik gyermekkori barátom volt.
5: He was the best man in our wedding.
6: Ő volt a tanú az esküvőnkön, és 20 évig együtt szolgáltunk.
5: What happened put me in a place where I knew I needed to forgive, but it was very, very hard.
6: És eljött annak az ideje, hogy ott álltam, hogy meg kellett bocsátanom neki, de ez nagyon nehéz volt.
5: The way I worked through the bitterness that was in my own soul,
6: azok a dolgok, amiken keresztül mentem, és amik a keserűség, ami ott volt a lelkemben.
5: I decided that I would pray for him every day.
6: Elhatároztam, hogy minden nap imádkozni fogok érte.
5: I prayed for protection and blessing.
6: Oltalomért imádkoztam,
5: and not only released,
6: és megáldottam őt.
5: You know what happened to God, because that's for him to sort out.
6: És nem azzal foglalkoztam, hogy mit tehát hogy Istenem, milyen kapcsolatban van.
5: I prayed that his children would do well at school, and they did.
6: Hanem imádkoztam azért is, hogy a gyermekei jól teljesítsenek az iskolában.
5: I prayed that God would prosper his business, which he did.
6: Imádkoztam, hogy Isten áldja meg az ő üzleti tevékenységét, és ő meg is tette ezt.
5: I had to be proactive, just for my own sake.
6: Magam érdekében, saját érdekemben szükségem volt, hogy ebben aktív
5: legyek. So none of us can escape the possibility of offenses, but we can choose how we will respond to an offense when it happens.
6: Egyikünk sem kerülheti el a botránkozásokat, vagy a bántásokat, de mindannyiunknak készek meg kell lennünk, hogy tudjuk ezeket kezelni. Ugye, amikor haragossá, vagy keserűvé válunk, vagy kirekesztve érezzük magunkat, akkor mi magunk is gyengülünk ezáltal, és Isten népe is gyengül.
5: I've seen that many times if the enemy cannot stop a revival.
6: Ahogy tanulmányoztam az ébredések történetét a történelemben, azt tapasztaltam, hogy az ellenség
5: he will cause problems among the leaders of the revival.
6: úgy tudja leállítani az ébredést, hogy a vezetők között, az ébredésben résztvevő vezetők között.
5: And that kind of bitterness or jealousy, those things that enter end up causing them to part ways, and it affects the move of God.
6: Bejön az irigység, vagy féltékenység, vagy másmilyen sértődések, botránkozások, és így a munka leáll.
5: So even if it happens 7 times a day.
6: Tehát még ha ez egy nap 7 alkalommal történik is meg, akkor is meg kell bocsátanunk.
5: David said this in Psalms 41.
6: Dávid ezt mondja a 41. Zsoltárban.
5: This is in verse 12.
6: 12. vers. Zsoltárok.
5: And he's talking about an offense that he got from someone that was close to him.
6: Valaki olyan bántott, aki közel állt hozzá.
5: If an enemy were insulting me, I could endure it.
6: Hogyha az ellenségem támadt volna ellenem, akkor ha az ellenségem támadt volna ellenem, akkor el tudtam volna rejtőzni
5: előle. You, a man like myself,
6: de,
5: my companion and my close friend,
6: de az én emberem és az én közeli barátom támadt
5: with whom I once enjoyed sweet fellowship,
6: akivel együtt jártam
5: as we walked
6: szoros
5: with the
6: közösségben,
5: throng at the house of God.
6: És együtt mentünk Isten házába.
5: So even David experienced this in his life.
6: Dávid maga is tapasztalta ezt a saját életében.
5: If you think about it, it's really those who are close to us that can hurt us most deeply.
6: Hogyha végig gondoljátok ezt, akkor tapasztalhatjátok, hogy akik közel állnak hozzánk, azok tudnak a legmélyebb sérüléseket okozni bennünket. Akit nem ismerek túl jól, az nem tud olyan nagyon belém hatolni és mélyen megsérteni. De akikre számítasz, akiket szeretsz, azok tudnak nagyon megbántani.
5: And of course the offense hurts much deeper when it comes from someone we love.
6: És természetesen annál mélyebben ér a sértés, a bántás,
5: I believe that many church problems come simply because there are offenses that are never healed.
6: És sok embernek az a problémája, hogy vannak olyan sérülések az életében, amik nem gyógyultak
5: meg.
6: Lehetünk szuper szellemiek, és nem is
5: we don't focus on it, we move past, but it still simmers inside.
6: Nem tudatosodik bennünk az, hogy sérüléseket kaptunk,
5: and
6: ezek mégis ott vannak
5: bennünk, and at some point then it,
6: és
5: it all
6: ezek
5: comes
6: a dolgok összegyűlhetnek bennünk, és egy ponton aztán.
5: The Bible says it in the last days, Satan will use offenses among Christians for his advantage.
6: A Biblia azt mondja, hogy az utolsó időkben az ellenség botránkozásokat fog a keresztények között hozni a maga céljaiból.
5: In Matthew 24, when the disciples asked Jesus, "What will be the sign of your coming?"
6: Máté 24-ben, amikor a tanítványok azt kérdezik Jézustól, hogy mi lesz a jele a te eljöveteletnek.
5: This is what Jesus said in verse 10.
6: A következőt mondja Jézus a 10. versben.
5: And then many will be offended.
6: És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást,
5: will hate one another.
6: És gyűlölik egymást.
5: Then many false prophets will rise up and deceive many.
6: És sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek,
5: and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold.
6: És mivel a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig álhatatos marad, az
5: üdvözül.
6: Ha észrevetitek, hogy van ebbe egy fokozatosság, először megbotránkoznak, aztán a támadás növekszik és árulássá fajul.
5: I think many deceptions that come into the body of Christ also start by these kinds of dynamics.
6: Sok megtévesztés, ami Krisztus testébe bejön, az is ezt a dinamikát követi.
5: When we don't catch these things when they're small,
6: hogyha nem kapjuk el ezeket a dolgokat kezdeti állapotukban, akkor a végén senki nem járhat jól ezzel, csak az ördög. Mert ezzel meg tud osztani
5: bennünket.
6: Az ellenségünk végül eléri a lelkünket.
5: And when he comes to tempt us, he asks only for a little at a time.
6: És amikor eljut odáig, hogy megkísértsen bennünket, akkor mindig
5: he knows that we may give him that
6: hozzá,
5: much.
6: Egy időre.
5: And if he asks for much more, we would detect him.
6: Hogyha egyszerre nagyon mértékben támadnám, akkor rögtön észrevennénk.
5: And then soon an ungodly attitude becomes a much bigger deal.
6: Tehát mindig apránként adagolja a kísértéseket az ellenség, és próbálkozik aláásni a szívünk gyökereit.
5: He loosens the root.
6: És így kilazítja a gyökeret. És egy időben, amikor a szél erősödik, akkor a hitünknek a fája kidől.
5: Some of the difficult things I've gone through, I realize that this is the case.
6: Ahogy visszanézek az életem nehéz próbáinak az időszakaira, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez valóban így működik.
5: So I'm asking God, can you help me to detect the strategies of the evil one?
6: Arra kérem Istent, hogy hadd tudjam észlelni, felismerni az ellenségnek a terveit, hogy tisztán tudjam tartani a kapcsolataimat, hogy őszinték tudjunk lenni egymással,
5: and prevent some of the things that Satan does.
6: És meg tudjuk őrizni magunkat azoktól a dolgoktól, amiket a sátán tesz. Az egyik olyan dolog, amiért nem adhatunk helyet a sátán semmilyen tevékenységének az életünkben,
5: wanting to be deceived or wanting to hurt the body of Christ.
6: Egyetlen egy hívő sem úgy áll neki a hívő életének, hogy megtévesztésbe akarna esni, vagy pedig el akarna távozni a hit útjáról.
5: But they're lured into the process slowly.
6: De az ellenség lassanként végzi a munkáját.
5: So the enemy can cause undercurrents within a church or a movement that will bring weakness and division.
6: És ilyen módon fokról fokra is lassan alakul ki a megosztás.
5: Or an undercurrent that lowers the morale.
6: Vagy a morális értékek szintje
5: alacsonyabbá válik. And we become focused on the people, not realizing that the enemy is actually behind some of the things happening.
6: És elkezdünk az emberekre figyelni, ahelyett, hogy a történések mögött az ördögnek a terveit keresnénk.
5: Of course, one of the common tactics he has is to cast doubt on the character of a leader.
6: Az egyik fontos dolog az, hogy a vezetőknek a jellemét próbálják
5: kikezdeni.
6: És hogyha ez kiterjed és előtérbe jut, akkor az egész gyülekezetnek ártalmára lehet.
5: Time dealing with these kinds of things when we could be advancing the kingdom and preaching the gospel.
6: És nagyon sok gyülekezet azzal van elfoglalva, hogy a vezetőség dolgaival foglalkoznak, ahelyett, hogy Isten királyságát vinnék előre, és az Úr dolgaival foglalkoznak. Végigmehetünk az írásokban olyan dolgokról, amiben az ellenség munkálkodott és lerontotta egy csoportnak az egységét.
5: And just quickly analyze what was happening.
6: És gyorsan megvizsgálhatjuk azt, hogy mi történt ott. A 4 Mózes 12-ből,
5: I'll start reading with verse 2.
6: 4 Mózes 12:2.
5: If Christians become overconfident that they have heard God,
6: hogyha a keresztények túl magabiztosak lesznek, hogy hallják Istent, és megtagadják azokat a tanácsokat, nem veszik figyelembe, amit más hívőtársaitól vagy vezetőiktől kapnak, akkor ettől Isten nagyon boldogtalan lesz. Itt Miriam szól Mózes ellen.
5: They said, has the Lord indeed spoken only through Moses?
6: És mondták, avagy csak Mózes által szólott el az Úr, avagy nem szólt-e mi általunk is?
5: And the Lord heard it.
6: És meghallotta az Úr.
5: Suddenly the Lord said to Moses and Aaron and to Miriam,
6: mindjárt mondta azért az Úr Mózesnak, Áronnak és Miriamnak,
5: you three come out to the tent of meeting.
6: Menjetek ki ti hárman a gyülekezet sátorába, és ők kimentek.
5: So I often wondered how that happened. Did he speak audibly that everybody heard he was calling those three to the tent?
6: Az történt, hogy itt Isten hallható módon kihívta ezt a három szemét a sátor
5: elé. Did they all individually get a quiet internal word, go to the tent of meeting?
6: Nem hiszem, hogy titokban szólt volna mindegyikhez külön-külön.
5: But essentially what was happening here, at home we have an expression, we would say they were being taken to the woodshed.
6: Az történt, hogy oda, tehát hogy kirendelte őket
5: God
6: az Úr a szívük szélére, és Isten nem örült ennek a helyzetnek.
5: But let's read on and I'll analyze it then.
6: De folytassuk, most olvassuk tovább.
5: Then the Lord came down in a pillar of cloud and stood at the doorway of the tent.
6: Akkor leszállt az Úr felhő oszlopában, és meglátta a sátor nyílásánál, és szólította Áront és Miriámot, és kimentek mindketten, és mondta, halljátok meg most az én beszédeimet.
5: If there's a prophet among you, I the Lord shall make myself known to him in a vision.
6: Ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én megjelenek annak látásban.
5: I will speak with him in a dream.
6: Vagy álomban szólok azzal.
5: Not so with my servant Moses.
6: Nem így az én szolgámmal Mózessel.
5: He is faithful in all my household.
6: Aki az én egész házamban hű.
5: Mouth to mouth.
6: Szemtől szembe szólok ő vele.
5: Even openly and not in dark sayings.
6: És nyilvánvaló látásban nem homályos beszédek által, hanem az Úr hasonlatosságát látja.
5: Why then were you not afraid to speak against my servant, against Moses?
6: Miért nem féltetek hát szólni az én szolgám Mózes ellen?
5: It says the anger of the Lord burned against them and he departed.
6: És felgyulladt az Úr haragja ő rajtuk és elment.
5: So what happened is Miriam got leprosy from that situation.
6: Miriam aztán leprássá vált ezután a helyzet után.
5: What was God so angry about here?
6: Miért volt Mózes, miért volt Isten annyira mérgesre?
5: He gave them a leader and the leader, he spoke to the leader.
6: Mert ő adott nekik egy vezetőt,
5: and
6: és ő szólt a vezetőhöz.
5: Their response was, we can hear God too.
6: És az ő reakciójuk erre az volt, hogy azt mondták, hogy mi is halljuk Istent.
5: But that's true, isn't it?
6: De ez igaz volt,
5: particularly
6: nem igaz?
5: In the New Testament.
6: Különösen az Új Szövetségben.
5: We have the priesthood of all believers.
6: Mindannyian papság vagyunk, minden hívő. Mindenki hallja Isten hangját.
5: So the issue is not about whether everybody could hear God.
6: Itt nem arról szólt tehát a történet, hogy valaki hallja Isten hangját,
5: vagy nem. It was about how we handle our priesthood in a community of believers.
6: Hanem a kérdés az, hogy hogyan kezeljük a papságunkat a hívők közösségében. Különösen azoknak, akik hatalommal
5: szereltünk.
6: Az ellenségnek az a taktikája, hogy csapdába csaljon minket.
5: What he took Adam and Eve into,
6: hasonlóan ahhoz, ahogy Ádámmal és Évával
5: tette. The question becomes, did God say?
6: A kérdés se ugye az volt, hogy Isten valóban azt mondta, hogy.
5: So we begin to wrestle and sometimes we use prophetic words against each other.
6: Aztán elkezdünk küzdeni, birkózni és mondunk prófétai dolgokat egymásnak.
5: Just a couple observations.
6: Csak néhány megfigyelés.
5: Let's be careful about an attitude that says I can hear God by myself.
6: Legyünk óvatosak azzal a fajta hozzáállással, hogy ó, én hallom Istent magam.
5: I know it's true.
6: Tudom, hogy ez igaz.
5: And yet the Bible tells us that we hear in part and we prophesy in part.
6: De mégis a Biblia azt mondja, hogy rész szerint hallunk és rész szerint prófétálunk.
5: So my safety has been to depend on feedback and the prophetic from other people as well.
6: Az én biztonságomat az kell, hogy adja, hogy proféciákon keresztül megerősítést kapok.
5: Also remember that not everybody hears God the same way.
6: Másrészt az is igaz, hogy nem mindenki azonos mértékben hallja Istent.
5: Those that are very prophetic hear God regularly in dreams and visions and what
6: vannak,
5: he calls dark sayings.
6: Vannak, akik nagyon profétikusak, akik hallják Istent rendszeresen, kijelentéseket, látásokat kapnak.
5: Sometimes other people hear him in a very open way.
6: Időnként más személyek hallják őt nagyon nyilvánosan, nagyon nyíltan.
5: And I've done many things through the years without a prophetic word.
6: És én is nagyon sok mindent tettem éveken keresztül prófétai kijelentés nélkül.
5: I just instinctively knew what God wanted me to do.
6: Mert azonnal tudtam az adott dologról, hogy Isten akarata
5: no
6: az, hogy ezt megtegyem.
5: No vision, no dark seeing.
6: Nem volt álom, nem volt látás.
5: I remember the first time God was waking me up at 3:33 a.m. every day for like 10 days.
6: Emlékszem arra is, hogy olyan is volt, hogy 10 napon keresztül Isten minden hangjában
5: felépített engem.
6: Az emberek nem mindig örülnek annak, hogy a pásztoroknak
5: profétai times.
6: Ezek a dolgok megtörténtek velem is időnként.
5: But we have to give grace because people do hear God differently. That's what it says right here.
6: De kegyelemre szükségünk van, mert az emberek
5: másképp hallhatják. Let's just be careful how we use our priesthood on each other.
6: Mint ahogy itt is olvashatjuk, és szükségünk van arra, hogy a papságunkat None egymás felé gyakorolhassuk.
5: We should be very careful to disregard the counsel of others.
6: Nagyon óvatosaknak kell lennünk azzal, hogy másnak a tanácsait elvessük.
5: Let's turn to another situation in number 16 that also did not end very well.
6: Lapozunk most egy másik történethez, szintén a 4 Mózesben, a 16. fejezetben.
5: Satan will sometimes try to maneuver us into a state of open rebellion against authority.
6: A sátán olyan fokra is elvezethet bennünket, hogy a hatalom ellen nyíltan lázadunk.
5: Starting in verse 2 it says Korah and his sons rose up before Moses.
6: Második verstől kezdődően és támadtak Mózes ellen és velük Izrael fiai közül 250 ember.
5: 250 leaders of the congregation chosen in the assembly, men of renown.
6: Akik gyülekezetnek fejedelmei voltak, tanácsbeli hírneves emberek.
5: They assembled against Moses and Aaron and said to them,
6: gyülekeztek Mózes ellen és Áron ellen, és mondták nekik,
5: you have gone far enough.
6: Sokat tulajdonítottatok
5: magatoknak. For all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is in their midst.
6: Az egész gyülekezet, ezek mindnyájan szentek, és közöttük van az Úr.
5: So why do you exalt yourselves above the assembly of the Lord?
6: Miért emelitek azért fel magatokat az Úr gyülekezete fölé?
5: When Moses heard this, he fell on his face, and he spoke to Korah and all his company.
6: És mikor hallotta ezt, Mózes arcra borult, és szólt Kórénak és az egész gyülekezetének, mondván, reggel megmutatja az Úr, ki az övé,
5: this,
6: és ki a
5: szent. Of Moses becoming very angry and defensive, Moses handled this very well, didn't he?
6: Mózes nem lett haragos, nem háborodott fel, nagyon jól kezelt ezt az egész helyzetet,
5: first of all,
6: igaz?
5: He didn't ask for the position he had.
6: Mindenek előtt nem
5: sometimes leaders can be ambitious and they can be domineering or controlling.
6: Pozíciót, amiben ő volt. Emberek időnként válhatnak nagyon kontrollálóvá.
5: There's another whole series of messages that I give about controlling leadership.
6: Van egy másik egész sorozat, ahol tanítottam a kontrolláló típusú vezetőségről.
5: What Moses did here is he fell on his face very humbly before God.
6: Mózes itt azt tette, hogy nagyon alázatosan arcra borult az Úr előtt.
5: I think you know the story, the next day they all came and brought their fire pans to offer fire to the Lord.
6: Tudjátok, hogy hogy folytatódott a történet, hogy másnap az Úrnak a tüze megemésztette ezeket az embereket. A föld megnyílt, és a föld megnyílt és elnyelte a lázadókat.
5: And then it went further. The people grumbled to the leaders and blamed them for the deaths of those who had died.
6: És aztán tovább ment a dolog, mert az emberek háborogtak és a vezetőket vádolták ezeknek a lázadó embereknek a haláláért.
5: And then God sent a plague that broke out and the Bible says that all those that died were 14,700.
6: És ezért Isten ítélete
5: jött a népre. Seems to start as the jealousy of one man spread to other leaders and ultimately 15,000 Israelites lost their lives.
6: 15,000 ember halt meg emiatt a lázadás miatt Izraelben.
5: Now I'm glad that God doesn't open the ground and swallow people today.
6: Hálás vagyok azért, hogy a föld nem nyitja meg a száját és nem nyel el embereket napjainkban.
5: But I believe that Korah had a very simple problem.
6: Meg vagyok arról győződve, hogy Kórénak egy nagyon egyszerű problémája
5: It's
6: volt.
5: It's a very strong emotion and sin called jealousy.
6: Ez egy nagyon erős érzelem és egy irigység nevű bűn.
5: The Bible says against jealousy who can stand.
6: Azt mondja a Biblia, hogy ki tud megállni az irigységgel szemben.
5: And you know we have to get to the point that when God is raising someone up or blessing them in their work.
6: Fel kell azt ismernünk, hogyha Isten valakit felemel és megáld a szolgálatában.
5: We can rejoice with them.
6: És vele együtt kell örülnünk.
5: But we have to be very careful about the root of jealousy because it does things in our own hearts.
6: De nagyon óvatosnak kell lennünk az irigységnek, féltékenységnek a gyökerével, hogy ez ne tudjon felnövekedni a szíveinkben.
5: One of the things that keeps the army of God so weak and divided.
6: Az egyik dolog, ami Istennek a népét annyira gyengévé teszi és megosztotta, az,
5: and
6: hogy versengünk egymással. És tudjuk és értem azt, hogy különbségek vannak
5: közöttünk.
6: Különbségek vannak abban, hogy miben hiszünk és a gyakorlatunkban.
5: Many years ago to begin to treat the other churches in our area as allies and not competitors.
6: Az Úr azt a kihívást állította elém évekkel ezelőtt, hogy a területünkön, környékünkön lévő gyülekezeteket partnerekként kezeljem, és ne versenytársaként.
5: So for years we have prayed for other churches in our meetings by name.
6: Ezért évek óta már az összejöveteleinken név szerint imádkozunk a környezetünkben lévő gyülekezetért. Imádkozunk a pásztorokért, az emberekért, a sikerességükért. Természetesen nem hiszek mindenben, amit ők tanítanak, de hiszem, hogy Istenhez tartoznak. És hiszem, hogy szükségem van arra, hogy ők is ott szolgáljanak a mi területünkön. Tehát legyünk nagyon óvatosak a féltékenységgel.
5: You know, I believe it was jealousy that helped bring Satan down from his place.
6: Hiszem azt, hogy a féltékenység, az irigység volt az, ami a sátánt megrontotta, mert irigy volt Istenre, és belehatolt valami olyan, ami a lázadásba
5: vitte őt. To be isolated from God and those things, I think it happened because of his jealousy.
6: Nem hiszem, hogy ő elhatározta és eldöntötte volna azt, hogy ki akar kerülni Isten jelenlétéből, hanem mindez az irigységnek az eredménye lett. Ez egy nagyon vékony jég, amin könnyen el tudunk esni. Itt is azt látjuk, hogy egy lázadás történt, ami nagyon sok ember életébe került.
5: If Satan can trap one bird in his net,
6: hogyha sátán be tud fogni egy madarat a hálójával, akkor a többi madár azért fog oda belerepülni a hálóba, megnézze, hogy az az első madár, aki oda beleesett, az miért ment oda, mit talált ott. És így aztán előbb-utóbb 4-5-6 egyre több madár esik ugyanabba
5: csapdába.
6: Vezetőként tanítanunk kell az embereket arra, hogy legyenek óvatosak az ellenségnek ezekkel a tőkeivel, csapdáival. Tudnék még mondani ószövetségi példákat, de az ördögnek igazából nincsenek új
5: tőkjei.
6: Ugyanazokat a dolgokat használja újra meg újra.
5: There's something attractive about a scandal that people go toward.
6: Próbál megbotránkoztatni bennünket.
5: And then they listen and they begin to believe things and it ends up hurting us.
6: Amiken más emberek keresztül mennek,
5: the sad thing is in the meantime the advancement of the gospel suffers.
6: A szomorú dolog az, hogy ezek akadályaik lehetnek az öröm
5: hirdetésének.
6: Időnként a sátán negatív dolgokat helyez el bizonyos
5: gyülekezetekben.
6: Ezt látjuk például Absalom történetében, 2 Sámuel 15. fejezetében.
5: Absalom was one of David's sons.
6: Absalom Dávid egyik fia volt,
5: but he wanted the throne.
6: De ő a
5: so what he would do is he positioned himself at the gate when people were coming in to see the king.
6: Ezért mindig ott volt a kapuban, amikor az emberek jöttek a királyhoz valami miatt.
5: They were bringing a matter of their concern to the king.
6: Valami olyan dolgot hoztak a király elé, ami problémás volt neki.
5: And Absalom would put himself forth as someone who really understood their problem.
6: Absalom pedig olyan úgy mutatta magát, mint aki mindenkinek a problémájával törődik.
5: I understand your concern, and I think you're absolutely right.
6: Megértem a te gondodat, és teljesen igazad van.
5: And if I were the king, I would make sure that this never happened again, or I would do this for you.
6: És ha én volnék a király, akkor ezt meg azt tenném, érted, és akkor többet soha nem történne.
5: What it says is that Absalom stole away the hearts of the men of Israel.
6: Azt mondja itt, hogy Absalom ellopta az izraeliták szívét.
5: Again, whenever you have people that are drawing others after themselves, you must beware.
6: Hogyha vannak olyan emberek, akik az embereket maguk köré gyűjtik a gyülekezetben, akkor azokkal
5: kapcsolatban
6: figyelmeseknek kell lennünk, mert pásztorokként az Úrhoz kell vezetnünk az embereket, és nem maguk köré gyűjteni.
5: I understand the need to follow earthly leaders.
6: Értem azt is, hogy szükségünk van arra, hogy földi vezetőket kövessünk.
5: An alarm should go off inside when we see someone who's pulling people after themselves.
6: De mégis egy figyelmeztető fénynek kell felgyulladni bennünk, amikor azt látjuk, hogy emberek maguk köré gyűjtenek másokat.
5: Essentially, Absalom wanted David's job and he wasn't willing to wait on God.
6: Alapvetően Absalom Dávid helyzetébe akart beállni, anélkül, hogy az Isten akarata lett volna.
5: That it is God that would give us promotion or give us responsibility.
6: Tudatában kell lennünk annak, hogy Isten az, aki minket előre vihet felelősségben.
5: Receivers of that.
6: És nyitottak kell legyünk arra, hogy ezt elfogadjuk, de nem ragadhatjuk meg ezt magunk.
5: There's many examples, even in the New Testament, the Apostle Paul had
6: sok
5: his ministry undermined.
6: Az Új Szövetségben is arra például Pál apostolnak a szolgálatát is aláásták.
5: His reputation was blasted by some false teachers.
6: Az ő megbecsülését aláásta néhány hamis tanító.
5: They said he was weak and that he was a bad teacher.
6: Azt állították róla, hogy gyenge és egy rossz tanító. Azt mondták, hogy erőszakosak a levelei.
5: But in person he's weak and his speeches are worthless.
6: De a maga személyében gyenge és a beszédei értéktelenek, gyengék.
5: So is that how we choose our teachers, by those who speak what we want to hear?
6: Ez az, ahogy mi válogatjuk, ahogy mi kiválasztjuk a tanítóinkat, hogy azt mondják, amit hallani
5: akarunk. Again, with our technology and our modern marketing techniques, the church sometimes falls for something that has more to do with Madison Avenue than what it does the Bible.
6: A gyülekezetek a mai kor technikája miatt és a rendelkezésükre álló eszközök miatt néha inkább úgy néznek ki,
5: mint üzleti vállalkozás. So here's this man who took the gospel to the Gentile world.
6: Itt van ez a személy például, aki elvitte az evangéliumot a pogány világba.
5: He gave us the epistles of the New Testament.
6: Ő adta leveleket az Új Szövetséghez.
5: The best Christology of the Bible.
6: Legjobb,
5: and they said, well, he's not a fancy speaker.
6: Az egyik legjobb részét a Bibliának, és azt állították róla,
5: let's be careful how we rate those things.
6: Tanít. Nagyon óvatosaknak kell lenni, hogy hogyan viszonyulunk
5: so Paul
6: az ilyen
5: had to keep himself encouraged while dealing with this carnal rating system.
6: Pál is óvta attól a tanítványait, hogy így gondolkodjon.
5: Yeah, it's okay. Okay. Just a couple texts and then I'll close.
6: Csak néhány
5: What I'm talking about is friendly fire.
6: Amikor beszéltem a baráti tűzről.
5: These are things when the enemy uses people within the church to actually weaken the church.
6: Ez olyan dolog, amikor az ellenség gyülekezeten belüli személyeket arra használ, hogy egymás ellen harcoljanak, és így gyengítsék a gyülekezetet. Pál figyelmeztette a gyülekezet vezetőket erre.
5: Acts 20, starting with verse 28.
6: Be on guard
5: for yourselves and for all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers.
6: Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett, az Isten eklézsiájának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.
5: So a leader's job is to oversee and to watch over the flock.
6: A gyülekezet vezetőnek, pásztornak az a feladata, hogy odafigyeljen a nyájra, a gyülekezetre. Felvigyázója
5: so
6: legyen
5: saying, be on guard for yourself as leaders, but also for the flock.
6: Azt mondja, hogy legyen gondotok magatokra, de a nyájra
5: is. I know that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock.
6: Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak, sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványukat maguk után vonják. Még jó nevű keresztények is mondhatnak időnként igaztalan dolgokat, amik, és ilyenek időnként feltűnnek a nyáj között. És a juhok nem tudnak különbséget tenni. Ezért mondja Pál azt a vezetőknek, hogy nekük kell erre figyelniük.
5: The flock must allow the elders to do this because they will give an account to God.
6: És a nyájnak pedig ezt lehetővé kell tenni a vezetők számára, mert ők azok, akik elszámolnak Isten felé a
5: nyájjal.
6: Hadd legyek világos, hogy ebben a tekintetben is két szélsőség van.
5: There are some leaders who are so controlling that they have to have the final say and word in everything.
6: Vannak vezetők, akik annyira kontrollálóak, hogy az övé kell, hogy legyen az utolsó szó minden döntésben és minden dolgokban.
5: They're threatened by anybody else's opinion or teaching.
6: És fenyegetve érzik magukat bárki másnak a véleményétől vagy tanításától.
5: But the other extreme is to be so weak that you won't deal with something when you see it.
6: Az annyira gyenge vezető, hogy nem tud elbánni semmivel, olyan dolgokkal sem, amivel pedig kellene, amiket látnak.
5: Leaders need to have the nerve to do the right thing.
6: Gyülekezet vezetőknek képeseknek kell, hogy tudjanak bánni dolgokkal. Ez időnként nem kellemes, hanem nehéz.
5: And sometimes it causes rumbling.
6: Időnként ez ellenállásba
5: ütközhet,
6: de a nyáj érdekében szükség van erre.
5: Some leaders never develop the nerve to be able to do it.
6: Néhány vezető soha nem fejleszti ki a képességet, hogy ezt meg tudja tenni.
5: Everybody.
6: Mert olyanok akarnak lenni, mint más valaki.
5: On judgment day, you will give account not to everybody, but to the one who enlisted you.
6: El szeretném mondani, hogy az ítélet napján majd nem mindenkiért fognak felelősségre vonni téged, hanem csak azokért, akik rád
5: bízattak.
6: És itt van szó azokról is, akik az embereket maguk után
5: vonják.
6: Amikor vezetőket választasz, nagyon óvatosnak kell lenned, különösen akkor, amikor véleket választasz.
5: I said this yesterday, but I was so grateful to Alan because he helped me interview and check those that we were going to ordain.
6: És nagyon hálás vagyok Ellennek azért, hogy annak idején segítségemre volt abban, hogy kiket választhatok
5: be a vélek közé. The right heart and they have the right understanding of what their task is.
6: A vezetőknek, a véneknek megfelelő szívbeli hozzáállásukra van szükség.
5: There can be peace not only on the team, but in the whole body.
6: Hogy békesség legyen ne csak a vezetői csapatban, hanem az egész testben.
5: Romans 16 verse 17 says this.
6: A Róma levél 16. fejezet 17. verse következőt
5: mondja. Now I urge you, brethren, keep your eye on those who cause dissensions and hindrances contrary to the teaching which you learned and turn away from them.
6: Kérlek pedig titeket, testvéreim, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok, és azoktól hajoljatok el.
5: For such men are slaves, not of our Lord Christ, but of their own appetites.
6: Mert az ilyenek, ami Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak.
5: And by their smooth and flattering speech, they deceive the hearts of the unsuspecting.
6: És nyájas beszéddel, meg hízelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét.
5: I was talking with someone at the break about a man who I saw using prophecy to flatter people, and he did it essentially to bring people after himself.
6: Valakivel beszéltem a szünetben egy emberről, aki az embereket magához édesgette profétai beszéddel.
5: I think all of us who preach want to be good preachers. We want to present our material well.
6: Úgy gondolom, hogy mindannyian, akik tanítunk vagy prédikálunk, jól szeretnénk csinálni, jól szeretnénk prédikálni.
5: But it's not about smooth, flattering speech. It's about that which is sound.
6: De ez nem azt jelenti, hogy nyájas beszédeket kell mondanunk.
5: Mark those who cause divisions among you.
6: Van olyan fordítás, ami azt mondja, hogy jelöljétek meg azokat, akik szakadásokat hoznak közétek.
5: Before I was a pastor, I was a cattle farmer.
6: Mielőtt pásztor voltam, farmer voltam. Mielőtt pásztor lettem, farmer
5: voltam. Beef cattle.
6: 500
5: and about 3,000 pigs.
6: 500 szarvas marhánk és 3,000
5: pigs.
6: És ott az embereknek figyelni kellett, hogy melyik voltak azok az egyedek, akik problémákat okoztak vagy betegek
5: voltak. We had a big
6: voltak.
5: Fluorescent crayon.
6: Volt egy nagy erdőnk.
5: And we would mark their back.
6: És ezeknek a beteg állatoknak jelet tettünk a hátára.
5: I could look over the flock and I could see where she was or where he was.
6: És amikor áttekintettem az állományt, akkor láttam
5: messziről a jel alapján,
6: hogy melyik egyedek voltak azok, akik a problémákat okozták.
5: Now we still fed them and we still cared for them.
6: ezért természetesen ugyanúgy tápláltuk őket. Ahogyan pásztorokként is természetesen mindenkit szeretünk. Ez nem azt jelenti, hogy nyájas beszédeket kell mondanunk.
5: Mark those who cause divisions among you.
6: Van olyan fordítás, ami azt mondja, hogy jelöljétek meg azokat, akik szakadásokat hoznak közétek.
5: Before I was a pastor, I was a cattle farmer.
6: Mielőtt pásztor voltam, farmer voltam. Mielőtt pásztor
5: we
6: lettem, farmer voltam.
5: We had 500 beef cattle.
6: 500
5: and about 3,000 pigs.
6: 500 szarvas marhánk és 3,000 disznónk
5: those who were sick or causing problems.
6: És ott az embereknek figyelni kellett, hogy melyik voltak azok az egyedek, akik problémákat okoztak vagy betegek voltak.
5: We had a big fluorescent crayon.
6: Volt egy nagy erdőnk.
5: And we would mark their back.
6: És ezeknek a beteg
5: so those that were sickly, I could look over the flock and I could see where she was or where he was.
6: És amikor áttekintettem az állományt, akkor láttam,
5: we also had some that would cause problems with the other animals and we would mark them as well.
6: Hogy melyik egyedek voltak azok, akik a problémákat okozták.
5: Now we still fed them and we still cared for them.
6: Ezért természetesen ugyanúgy tápláltuk őket.
5: As a pastor, we would love everybody, of course.
6: Ahogyan pásztorokként

0: Az egyetek, akik problémákat okoztak, vagy betegek
1: voltak. We had a big fluorescent crayon.
0: Volt egy nagy erdőnk.
1: And we would mark their back.
0: És ezeknek a beteg állatoknak.
1: So those that were sickly, I could look over the flock and I could see where she was or where he was.
0: És amikor áttekintettem az állományt, akkor láttam
1: messziről a jel alapján. We also had some of them cause problems with the other animals and we would mark them as well.
0: Hogy melyik egyedek voltak azok, akik a problémákat okozták.
1: Now we still fed them and we still cared for them.
0: Ezért természetesen ugyanúgy tápláltuk őket. Ahogyan pásztorokként is természetesen mindenkit
1: szeretünk. But those that cause divisions, we should mark so we can watch them.
0: De azokat, akik megosztást okoznak, azokra természetesen figyelmet kell fordítanunk.
1: Titus chapter 3 verse 10.
0: Titus 3. fejezet 10. vers.
1: Says reject a factious man after a first and second warning.
0: Az eretnek embert egy vagy két intés után
1: került,
0: tudva, hogy az ilyen romlott és vétkezik, önmaga is kárhoztatva magát.
1: I think it's our obligation to forgive.
0: Úgy gondolom, hogy ez
1: and we need to give people room because God does transform people's lives.
0: Tudjuk azt, hogy Isten képes megváltoztatni emberek életét.
1: And yet one mistake that I made is that I didn't pay attention to this verse.
0: Mégis az egyik hiba az, amit én is elkövettem, az, hogy nem figyeltem oda erre a versre.
1: I should have been more careful.
0: És óvatosabbnak kellett volna lennem.
1: Please apply these verses very carefully.
0: Kérlek, alkalmazzátok ezeket a verseket nagyon óvatosan.
1: But it is the word of the Lord.
0: De ez az Istennek a szava.
1: So the bottom line of all I've said today.
0: Az alapvető lényege mindannak, amit
1: let's realize that some of our warfare.
0: Hogy vegyétek észre.
1: Takes place among us.
0: A harcaink egy része az gyülekezeten belül közöttünk
1: zajlanak. The enemy
0: is
1: very subtle and very careful.
0: Az ellenség nagyon óvatos és nagyon körmönfont.
1: We can't be so busy taking care of big demons other places that we ignore the subtle work of the enemy in our own midst.
0: Nem eshetünk abba a hibába, hogy nagy távol lévő démonok és szellemi erősségek télkedésével vagyunk elfoglalva, és nem figyelünk arra, hogy mi történik a gyülekezeten belül.
1: We end up with weak,
0: mert hogyha ezekkel nem tudunk elbánni, akkor végül elgyengítenek ezek bennünket.
1: Amen.
2: Elhangzott a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 11. része, melyben Barry Whistler tanított.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
4: Növekedjünk Hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Ezek olyan idők, amikor rázások vannak, mint mikor, ha voltál már gyümölcsfa szüreten, vagy voltál diófa szüreten, diót szüreteltél már? Mit csinálnak a diófával? Lerázzák, meg leverik róla. És hát van így, hogy Isten is megráz dolgokat, de nem azért, hogy az tönkre menjen, hanem azért, hogy legyen annak gyümölcse, és a gyümölcs Isten szíve szerint az, hogy az emberek hozzáforduljanak. Ne őt átkozzák, hanem őt hívják segítségül. Ott így van a rázás. Itt Magyarországon máshogy van a rázás, de rázás akkor is van. Itt is átéljük azokat. De hogyha megnézed, nem tudom, hogy 5 év múlva emlékeznek erre rá majd szrílankai dolgokra. Ha megnézed azt, hogy tudtad, hogy időszámítás előtt 43-ban Aulus Hircius legyőzte Marcus Antoniust a Mutinai csatában. Tudtad ezt? Pedig ez is április 21-én volt. Vagy 1042-ben Zoé császárnő és Teodóra császárnő a Konstantinos bizánci császár lányai társudarkodóként trónra léptek. Tudtad ezt, hogy ez 1042. április 21-én volt. Akkor volt a brassói tűzvész is. Tudtad ezt? Ajaj, meg akkor végezték ki Gese Gottfriedot is. Vémával. Nem nevetek ezen, hanem az, hogy annyi minden történt ezen a nap, de már senki nem emlékezik rá. Még ha volt is olyan történelmi esemény, amit esetleg Marcus Antoniusnak a csatáját, ha tanultad, de nem tudom, hogy emlékszel. A hagyomány szerint egyébként Róma alapításának a napja is április 21-én volt, de ha tanultad, tudod-e, vagy tudtad-e most enélkül, hogy ezt elmondtam? Nem, mert elfelejtetted. Nem nagyon van hatással az életedre, a mádra. De van vasárnap reggel, van egy esemény, ami a mai napodig és mai napig is meghatározza az egész világmindenséget, az egész történelmet, de a te életedre is hatással van. És nem csak a mádat, a jelenedet, a múltadat is meghatározza, és hatással van a holnapodra is, a jövődre is. És ez Jézus Krisztusnak a föltámadása, amit mondott az Ivett is. Én hiszem azt, hogy ez nem csak egy olyan dolog, hogy most egy ünnep, amiről évente meg kell, hogy emlékezzünk, hanem a Jézus Krisztus föltámadásának a hatása az megmutatkozik az életünkbe, és az hatással van a tegnapodra, a mádra és a holnapodra egyaránt. A húsvéttel kapcsolatban, amikor így gondolkodtam, néhány dolog jutott eszembe. Az első nekem az ajtók voltak, ez a egy szó, hogy ajtók. És eszembe jutott, emlékeztek, az első pászka, az első húsvét, az mikor volt az Egyiptomból való kivonulás éjszakája. Ott volt az a bárány, amit családonként magukhoz kellett venni jó néhány nappal korábban, 5 nappal korábban már a család odavette magához. Nem tudom, melyik őtök vett már magához kis bárányt húsvétkor, úgyhogy a gyerekek ott simolgatták, vagy melyik őtök vitt kis nyuszit,

vagy kis csirkét, kis kocsát, kis libát, kis cicát, vagy kis kutyát. Vittetek már haza a gyereknek ilyen kis állatot? Kapott, vagy kaptatok már a családba állatot? Senki? Azért. Emlékeztek, hogy nem kellett 4 nap, nem kellett 5 nap ahhoz, hogy a gyerekek egyszerűen megszeressék és elkezdjék szirúgatni, elkezdjék bubusgatni, szeretgetni. Egyből, amikor megkapták azt a kis szőrmó kis kutyust, akkor vele akartak aludni, attól kellett már tartani, hogy nehogy agyon nyomják az ágyba a kis kutyát, nem? Meg már a kicsit kellett féteni, de ezt az állatot is, a bárányt is, ahogy magukhoz odavették, mert ez egy fiatal kis bárány volt, a gyerekek is megszerették, ahogy teltek a napok, a szülők is megszerették, és ahogy eltelt néhány nap, akkor pedig Pászka estéjén venni kellett a kést, és le kellett vágni. A gyerekek szeme láttára ott kifolyt a vére, és az izsópot bele kellett tenni vérrel teli edénybe, belemártotta, és a vér pedig az ajtó szemöldök fájára és az oldalára oda kellett kenni, és emlékeztek, amikor este eljött az idő, a pusztító angyal kijött az egész Egyiptomra, és mindegyik házat megnézett, mindegyik házhoz odament, ahhoz a házhoz is odament, ahol ott volt a bárányvére, csak nem ment be a házba. Ahhoz a házhoz is odament, ahol a bárányvére nem volt ott, de bement abba a házba. A bárányvére, amelyik ajtón ott volt, azon az ajtón nem ment be. A bárányvére az ajtót bezárta a pusztító előtt. Amikor Jézus Krisztus, amiről tudjuk a korintusiakhoz írt levélbe, hogy Jézus Krisztus, aki a mi igazi húsvéti bárányunk, az ő vére ott van a te életednek az ajtaján, ott van a szíveden, ott van az agyadba, az elmédbe, a te hiteddel, a te bizalmaddal, mert belé vetetted a bizalmadat. Az azt jelenti, hogy az életedbe nem tud belépni a sátán, nem tud belépni a pusztító, mert a bárány vére ott van a ajtófélfádon és a szemöldökfádon. A másik, emlékeztek a szintén föltámadással kapcsolatos ajtó, ez a Lázár, ami mondtam ott a gyógyulásokért való imánál. Lázár már 4 napos hulla volt, már elzárták kővel azt a helyet, sírboltot, ahova betették őt, hogy ott legyen az ő sírja, és 4 napos volt már, amikor szólt neki Isten, hogy szólt neki Jézus az embereknek, hogy hengerítsétek el az ajtó elől a követ. Először nem akarták, mert már bűzlött, de elhengerítették, és akkor bekiáltott, hogy Lázár, gyere ki, és akkor kijött ott teljesen összegöngyölve, összetekerve, ti is csináltatok már így gyerektáborba is, itt is, ilyen foglalkozásokon, amikor WC-papírral, csak sima WC-papírral jó körbetekertétek a másikat, meg se tudott moccanni. Pedig ilyen gyenge kis WC-papír, de jó sokkal csinálod, akkor az működik és hat. Most képzeld el, hogy össze volt teljesen göngyölve, be volt bugyolálva Lázár is, és akkor kijött föltámadva, és akkor szólt nekik a többieknek Jézus, hogy hát oldjátok már el, szabadítsátok már föl. És én úgy hiszem, hogy a föltámadásnak van egy ilyen üzenete is, hogy van olyan ajtó, ami elől el kell hengeríteni a követ, hogy a föltámadás erejét átéld. Lehet, hogy ez a kő a gyanakvás, lehet, hogy ez a kő a hitetlenség, a bizalmatlanság, lehet, hogy a rég múltnak az eseményei, a sérelmek, lehet, hogy betegség, lehet, hogy azok a dolgok, amik éppen foglalkoztatnak is, leveszik a láthatatlanról, leveszik az odaföl valókról, leveszik Istenről az tekintetedet, a szemedet, és azt mondja Isten, hogy hengerítsük el azt a követ, és Isten most szól hozzád, hogy te vegyél erőt. És ami elvonja a te tekintetedet, elvonja a figyelmedet, hogy a föltámadás erejét átéld, azt most te told félre, és akkor fogod Istennek a szabadító erejét átélni. Mert van úgy, hogy megbántottak, megsértettek, és fáj. Igen, keserű, ott van, dolgozik az epe az emberbe, nem?
De azt mondja, hogy hengerítsd el azt a követ. Lehet, hogy csak annyit kell kimondatom, hogy Uram, megbocsátok. Uram, megbocsátok annak az embernek, és megáldod. És amikor ezt megcsinálod, akkor elhengerül egy kő. A harmadik ilyen szintén ajtó is kő elhengeredés, az pedig a vasárnap reggel, amiről volt szó, hogy Jézus, nem kellett már ott senkinek szólni, hogy hengerítsétek el a követ, mert miért? Istennek egy angyala lejött és elhengerítette. És amikor oda mentek már kora reggel az asszonyok, hogy bebalzsamozzák, és gondolkodtak, hogy most ki fog segíteni a követ elhengeríteni, akkor már kő el volt hengerítve, mert üres volt. És Jézus Krisztus föltámadásának az ereje olyan, azt akarja, hogy ragadd meg, mert nem lesz olyan akadály, ami téged Istennek a jelenlététől vissza tudjon tartani. Ez a föltámadás ereje. De hogyha megnézzük, hogy akkor miért fontos, milyen jelentősége van ma, milyen hatása van az életedre ma a föltámadásnak. Van, igen, van. Egyrészt van a múltadra, van a jelenedre, és van a jövődre, a holnapodra is hatása. A múltadra micsoda? A múltadra az, amiről a páska bárány beszél. És a páska báránynak a vére beszél. Jézus Krisztus, nagyon jól tudjuk, ismerjük Mel Gibsonnak a filmét, hogyha még nem néztétek, akkor nézzétek meg. Tudom, hogy van, aki nem szereti. Van, akinek azt mondja, hogy hú de csúnya, vagy hú de naturalista. Az a helyzet, hogy ilyen csúnya volt, és ilyen naturalista volt élőben. És az Izajás próféta azt mondja, hogy egyszerűen ránéztünk, és megundorodtunk. Mert nem emberi volt ez az egész. Tehát annyira mocskos volt, annyira szennyes volt. A háborúk, az ember amilyen gonoszságra képes, a másik emberrel, nagyon sok minden olyat csináltak, ami nem szalonképes, amiről nem szívesen beszélnek utána, hogy elmúlnak. Nem szívesen festik le úgy naturalista módon azt, ami történt a názereti Jézuson, mert nem volt szép gyolcs alsógatya rajta, hanem egyszerűen ott mezítelenül ott volt, ahogy ott vonaglott, egyszerűen a fizikai teste, az úgy működik, hogy a bélzáró izmok, kijött belőle a bélsártól kezdve elől minden. Az úgy volt, akit keresztre feszítettek, az úgy nézett ki, csak előtte már jó pépé verték. És utána fölszegezték, mert nem mindenkit szegeztek, volt, akit csak fölkötöztek, őt fölszegeztek. Véres hússzafat volt, ránéztek és elfordították az arcukat tőle, ez nem lehet a mester, ez nem lehet a messiás, pedig ő volt az. És azért lett Isten emberré, azért lett végre egy olyan ember az emberek között, akiben nem volt romlott, rohadt természet, bűnös természet, hogy végre legyen egy személy, aki meg tud halni a többiekért, mert vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Bejött Ádám és Éván keresztül az Isten és ember közötti kapcsolatba egy olyan áthatatlan, áthidalhatatlan és áthatolhatatlan szakadék és akadály, amit nem tud ember áttörni. Hány és hány erőfeszítés is igyekezett van arra, hogy a természet fölöttibe, a mennyei dolgokba, az isteni dolgokba beérjen, bekapcsolódjon, megragadja az ember. És természet fölött itt meg tudnak ragadni, de Istenhez nem tud eljutni az ember. Ha lehetséges lett volna, nem kellett volna Istennek a saját fiát odaadni arra, hogy eljusson és eljussunk ő hozzá, és utat készítsen számunkra. De mégis azt mondja, hogy vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat, a bűnöket pedig valahogy meg kell bocsátani, és nem csak a bűnös cselekedeteket, hanem a bűnös természettel van a gond. Mert emlékeztek, hogy Isten szemében nem azért vagyunk bűnösek, mert bűnös cselekedeteket csináltunk, hanem fordítva van, hogy azért csináltunk bűnös dolgokat, mert bűnös természettel születtünk. És Jézus Krisztus ott a kereszten nem csak a bűnös cselekedetekkel bánt el, és nem csak a bűneinkért és a bűneink átkos következményéért halt meg, hanem azért is meghalt, hogy abból a romlott természetből kiszabadítson. Hogyha valaki hisz benne,
hisz az ő helyettesítő kereszt áldozatába, akkor ne csak egy békessége, egy jó lelki ismerete legyen, hogy Isten megbocsátott, és már ne legyenek visszatérő rémálmaim, és ne kísértsenek azok a rossz dolgok, amit megcsináltam, hanem azt akarja, hogy egy új természet legyen benned. Egy új, ami már nem vonz állandóan a rosszra, hanem van benned egy késztetés a jóra. Van benned egy vágy, és nem csak egy vágy, hanem van egy erő is, hogy azt megcsináld a jót. Ez az új krisztusi természet. Ez a föltámadásnak az ereje. De nézzük csak meg. Azt mondja, hogy Isten emberré lett. Ott volt egy szűzlány. 13-14 éves fiatal lány lehetett. Nem ismert még férfit. Nem volt semmilyen szexuális kapcsolata. Hogyha férfi nemzette volna a názereti Jézust, akkor ugyanúgy benne lett volna a romlott természet. De Istennek a szava az egy élő mag. Ez a mi gondolkozásmódunktól annyira messze van, mert mi azt gondoljuk, van is ilyen mondás, hogy a szó elszáll, az írás megmarad. Ezek nem igazak. Mert gondolj csak bele, hány és hány olyan szó, mondat, kijelentés volt, ami meghatározta az életedet. Ami évekig, akár évtizedekig is determinálta, hogy merre mész, hogy mit csinálsz és hogy csinálsz. Mert a szavak meghatároztak, hogy ki legyél, mi legyél, merre menj, hova haladj. És azt mondja, hogy Isten ki szólta az ő fiát, maga a szó, az élet, az maga Isten, az egy élő sejt maggá lett, és belement Mária testébe, megtermékenyült, és így született meg aztán 9 hónapra a názereti Jézus. És mi azt gondoljuk, hogy hát persze neki könnyű volt betegeket gyógyítani, könnyű volt a vizet borrá változtatni, könnyű volt ilyen meg olyan csodákat csinálni, hát Isten fia volt. Nem, azt olvassuk, hogy ő kiüresítette magát. Nem mint Isten fia csinálta ezeket. Nem mint Isten fia gyógyította a betegeket. Nem mint Isten fia űzte ki a démonokat, hanem mint ember, akiben nem volt bűnös természet. Aki bár megkísértetett, mert az ördög próbálkozott, mindenféle kísértés próbákba belerángatta. Sőt, az atya segítette, hogy átmenjen minden egyes próbán, hogy hiteles legyen. És Jézus minden egyes kísértéskor azt mondta a bűnre, hogy nem. Minden egyes kísértéskor azt mondta a kísértőnek, hogy nem, mert megvan írva. Mert tudta, hogy ő azért jött, hogy végigéljen egy olyan emberi pályát, amiben nincsen bűn. És amikor fölment a keresztre, ennek az embernek a vére egy tiszta vér volt. Ennek az embernek a vére már nem magáért hult ki, mert a mi vérünk csak a mi dolgainkért lenne. De ennek az embernek a vére, a názereti Jézus Krisztusé, egy büntelen, bűnös cselekedetektől mentes, végig Istennek az atyának egy engedelmes életet leélő, hittel teli, és emiatt a menny erejével teli életet élt. És amikor meghalt, azt olvasuk, csak felolvasom, Zsidó 2:14-15, ezért Jézus is emberi testben járt a földön, és azért kellett ennek így lennie, hogy Jézus a saját halálával legyőzze azt, aki halál fölött uralkodik a sátánt. Igen, Jézus emberré lett, meghalt, hogy az embereket megszabadítsa a halálfélelemtől. Isten kigondolta, végig gondolta, hogy megváltson bennünket. Nem véletlenül vagy. Hányan vagyunk úgy szülők, találkoztunk barátokkal, ismerősökkel, talán mi is hallottuk a szüleinktől, van, akit terveztek, van, akit terveztél, van, aki meg véletlenül nem várt módon jött. Nem így van. Kilukadt a gumi, vagy nem tudom, hogy mi volt, de megjött. Vagy megjöttünk. De Isten téged tervezett. Te nem véletlenül vagy. Bármit csinált apád, bármit csinált anyád, tervezett vagy nem tervezett, Isten tervezett. Isten tudta, hogy te leszel.
nem véletlen szüleménye vagy. Azt mondta, hogy én, mielőtt lett a föld az ég, már tudtalak, ismertelek, és már akkor döntöttem, hogy meg foglak keresni. Már akkor eldöntöttem, hogy te az én fiam és az én lányom leszel, te az én családomba fogsz tartozni. Már akkor eldöntötte Jézus Krisztus, hogy meg fog halni, érted, mielőtt még föld lett volna. Már akkor megbeszélték az atyával, atyám, azt is, igen fiam, nagyon jó, írjuk föl. És akkor följegyeztették az angyalokkal, egész nagy lista van. És ott van a te neved is, ott van az enyém is, és még hányaké. Nagyon jó az Úr. Római levél 5. fejezetbe, 8. versről olvasom, azt mondja, hogy Isten a mi hozzánk való szeretetét abba mutatta meg, hogy mikor bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Miután most megigazultunk már az ő vére által, sokkal inkább megtart Isten bennünket minden haragtól. Mert amikor ellenségei voltunk, békességre jutottunk Istennel a fia halála által, sokkal inkább megtart, amikor ő él az ő élete által. Fantasztikus dolog az, hogy a báránynak a vére ott pászka vacsora estéjén, ott volt a szemöldökfán és az ajtófélfán, és emiatt bármilyen életet élt, hazudott, lopott, vagy csalt, aki ott bent volt. Tudjátok, hogy életbe maradt? Sőt, azt mondta az Úr Mózesen keresztül, hogyha közétek meg megy egy jövevény, tehát nem izraeli népből való, nincs körülmetéve, de bemegy az otthonotokba, akkor is megmenekül a bárány vére miatt. Mert a vér, azt tudod, mit csinál? A pusztító távol tartja. A halál távol tartja tőled. És nem csak ezt csinálja, hanem azt csinálja, hogy Isten ezen keresztül megmenekülést, kimenekülést és szabadulást készített. Hózeás prófétánál azt olvassuk, hogy ahol romlás, meg pusztulás, meg ítélet, meg sírás, meg szégyen, vereség volt, Hózeás 2.13.14, íme, csalogatom őt, kiviszem a pusztába, és a szívére beszélek. És onnan megadom azt neki, a szőlőjét odadom, és az akor völgyét pedig a reménység ajtajává teszem számára. És úgy énekel majd, mint ifjúságának idején is, mint Egyiptomból lett följövetelének napján. Akkor völgye, emlékeztek, mi történt? Izrael népe, Isten népe vonult át a pusztán, és eltelt a 40 év, átkeltek a Jordánon, elfoglalták Jerikót, és jött a második város, Ai. És Ainál volt az, hogy nem ment ki az egész hadsereg, csak egy kisebb sereg ment ki, és vereséget szenvedtek, pedig Ai egy kisváros volt. Több mint 30-an, ha jól emlékszem, meghaltak Izrael fiai közül, és sírtak a vezetők, gyászoltak, mert ilyen azelőtt évtizedek óta nem fordult elő, hogy az ellenséggel vívott harcba valaki meghaljon. El tudod ezt képzelni? Ma Sri Lankán több mint 200-an haltak meg. Ott 30-an haltak meg egy háborúba, és mindenki gyászolt, keresték az okát, és Isten megmondta, mert volt egy ember Ákán, aki vétkezett, lopott, eltett Istennek szentelt dolgokból. De a büntetés az volt, hogy őt, családját, házanépét, de még a barmait is, a macskától egészen a libákig, a szamaraktól egészen az összvérekig mindet megkövezték. Utána megégették, és a végén egy nagy halom kőrakást raktak is. Ez az akor völgye.
akkor szó szerint azt jelenti, hogy bajt okozó. Bajt okozó. Az a szégyennek a helye. Szégyelte Izrael népe, hogy nem tudtuk legyőzni azt, amire Isten elhívott, mert hibáztunk és vétkeztünk, és megtűrtük a bűnt magunk között. De azt mondja itt a próféta, hogyha van olyan az életedben, ami akkor völgye, ha van olyan az életedben, amit szégyelsz, amit legszívesebben kitörölnél a tegnapodból, a múltadból, ha van olyan a múltadban, ami egyszerűen kísért az álmaidban, és ott cikáznak a gondolataidban, és szeretnél tőle megszabadulni, mert nyomja a lelkiismeretedet, vagy nyomja a gyomrodat belülről, éget, akkor azt mondja, hogy az akkor völgyét a reménység ajtajává teszem. Hogy pontosan, ami téged nyomasztott, amin keresztül az ördög tönkre akar tenni, amin keresztül az ördög a pokolba akar téged húzni, vonni, azon az eseményen keresztül ráébredsz, hogy a bárányra van szükségem, a bárány vérére van szükségem. És amikor megragadod ezt, akkor azt csinálja Isten, hogy a reménység ajtajává teszi. Azt, ami olyan szégyenteljes volt. Lehet, hogy az a betegség, amivel küzdesz, és már nem is mondod a barátodnak, ismerősödnek, mert hát már nem tudja, hogy mit csináljon, és már szégyelled. Lehet, hogy azért, mert keseregsz, lehet, hogy azért, mert adósságban vagy, háborúság van a családban, vagy egyáltalán azért, mert nincsen család, vagy volt család, nem tudom. De azt mondja Isten, ami akkor völgye volt az életedben, ami a szégyennek, a bajnak a helye volt az életedben, azt én a föltámadás ereje által a reménység ajtajává teszem. Ámen. Mennyei Atyám, mondd velem együtt. Én te hozzád jövök, és arra kérlek, érints meg ott belül, és ami az életemben akkor völgye volt tegnap, a szégyen helye, a bajnak, a romlásnak, a vereségnek, a tisztátalannak volt a helye, a hűtlennek volt a helye, azt tisztíts ki a te véred által, Jézus. És most tisztára a föltámadás erről szól, hiszem ezt. Ámen. Tudod, a korintusiakhoz írt levél 5. fejezetben mondja Pál apostol, hogy ha valaki Krisztusban van, akkor micsoda? Új teremtés. Ez mit jelent? Hogy kerülök Krisztusba? Tehát nem az, hogy ide van írva, hogy kapu a bejárat elé, és akkor átjövünk, és akkor ben vagyunk a kapuba. Vagy átmentünk a kapun. Vagy ráállok a te ígéretedre, és akkor ismeritek, hogy van, aki fogja a Bibliát, és akkor leteszi, és akkor rááll. De nem ezt jelenti. Mit jelent az, hogy Krisztusba? Azt mondja, hogy amikor te bemerítkeztél, amikor megkeresztelkedtél, mibe merítkeztél bele? Nem az ilyen vagy olyan felekezetbe, gyülekezetbe, hanem Krisztusba merítkeztél bele. Ha Krisztusba merítkeztél bele, akkor pedig azt mondja, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. Az új teremtésnek pedig van két ismérve. A régiek elmúltak, és minden újjá lett. Gondold végig, mi az, amit téged nyomaszt a múltadból. Gondold végig, mi az, amit szégyen lehetne emberek előtt, vagy Isten előtt a tegnapodból. Azt mondja, Krisztusban új teremtés vagy. Lép bele Krisztusba. Ha még nem tetted meg, ha megtetted, akkor gondolkozz így, és élj így. Ha Krisztusba vagy, a régiek mind elmúltak. Mondd velem, Krisztusba belemerítkeztem. Ezért a régiek mind elmúltak, és minden újjá lett. Ámen. Tehát a föltámadás a múltadra ezt mondja, hogy megszabadított,
Eltörölte a múltat, elmúlt, és újjátett mindent. Ez a múltad. A föltámadásnak milyen üzenete van a mádra? Nem igen, imádra, stb. A jelenedre. Azt akarja Isten ezzel kijelenteni, hogy ugyanaz az erő, aki kihozta a názareti Jézust a halálból, ugyanaz az erő, aki elhengerítette a sír szája elől a követ, ugyanaz az erő, hogy befogadtad a názareti Jézust a szívedbe, a föltámadásnak ugyanaz az ereje ma benned van. Ugyanúgy rendelkezésedre áll, hogy Isten természet fölötti erejével éld a mádat. Isten természet fölötti erejével éld a hétköznapjaidat, hogy legyen egy olyan bizonyságtevő, tanúságtevő, erőteljes, hittelteli életed, ami világít. Lekapcsolják a villanyt, és nem lesz sötét. Mert világítasz. Efezusi levél első fejezet, 19-es, 20-as vers azt mondja, imádkozom, hogy tudjátok meg, milyen mérhetetlenül nagy az Istennek az az ereje és hatalma, amely értünk munkálkodik, akik hiszünk. Istennek ugyanez az ereje nyilvánult meg akkor is, amikor Krisztust föltámasztotta a halálból, és a mennyei helyekre az ő jobbjára fölültette. Igen. Erről van szó. Mit jelent ez? Hogy ugyanaz az erő, ugyanaz a hatalom ma rendelkezésedre áll, ami kihozta a názareti Jézust a halottak közül, kihozta a sírból, és föltámasztotta ezt a romlandót romolhatatlanná, ezt a halandót halhatatlanná, azt a gyalázatos testet dicsőségessé. Ugyanaz az erő, a föltámadás ereje benned van. Amen. Sokszor küszködünk, amikor emberi erővel kell megoldani egy-egy élethelyzetet. Küszködünk azzal, és erőfeszítést teszünk, amikor meg kell oldani egy-egy viszály, egy-egy betegség, egy-egy anyagi problémás helyzetet, érzelmi tragédia területét, nem tudom. De amikor csak saját, csupán saját erőből és erőfeszítésből akarjuk élni a keresztény életünket, az annyira nyomorúságos. Amit láttam megtérésem előtt, én azt fogalmaztam meg, hogy én nem szeretnék úgy élni. Nem akarok nyomorúságos életet élni. Pál apostol azt mondja, hogy ha nem támadt volna föl Jézus Krisztus, akkor a hitünk teljesen hiába való lenne. Akkor az összes többi vallásnál nyomorúságosabb lenne a kereszténység. Mert akkor nyavajoghatnánk, és kesereghetnénk, és sajnálhatnánk magunkat, és állandóan ostorozhatnánk magunkat, hogy mea culpa, mea culpa. De azt mondja, hogy a föltámadásnak ugyanaz az ereje, ott van, elérhető számodra és megragadható, ami Jézus Krisztus kihozta a halottak közül. Ugye egy kérdés az, hogy ha a régiek elmúltak és újjá lett minden, és Krisztusban új teremtés vagyok, akkor hát milyen ez az új teremtés? Milyen ez az új teremtés? Efezusi levélbe Pál apostol beszél a 4. fejezet, 24-től olvasom. Öltözzétek föl az új embert. Tehát föl kell öltözni. Mert az jobban illik. Tehát reggel, mikor elhatároztad, hogy ma eljössz Isten tiszteletre, akkor, vagy később, de fölöltöztél. Ahhoz, hogy fölöltözzél abba, amiben itt vagy, le kellett venni azt, ami előtte rajtad volt. Tegnap fölvettem egy inget, és hát nem akart passzolni.
Aztán mondta Kati, hogy talán a mellényt, meg a másik inget, ha levetem, akkor jó lesz. Mert csak próbáltam. És akkor, hát tényleg így volt, ahhoz le kellett venni a mellényt is, meg a másik inget, és akkor úgy teljesen jó lett. Szóval az új ember nem passzol rád, ha a régi rajtad van. Nem tudod fölvenni a Krisztusit, ha a régi óemberit nem veted le. Nem működik. Ahhoz, hogy a Krisztusit föl tud venni, ahhoz, hogy az új teremtést, az új embert fölöltözd, le kell vetni a régit. Ez a megtérés, ez a bűnbánat, ez a bűnök megvallása. Ez az, hogy bemerítkeztem Jézus Krisztusba, és a réginek meghaltam. Azt mondja, hogy öltözzétek ezt föl, amely Isten szerint lett teremtve igazságba és szentségbe. Levetkőzve a hazugságot, szóljatok igazságot. Tehát le kell vetni a hazugságot, és föl kell öltözni az igaz beszédet. Azt mondja, hogy egymásnak a tagjai vagyunk, haragodjunk bár, de ne vétkezzünk. Hol van a haragodnak a vétek, nem vétek határa? Amikor ezt méricskéled, má hibáztál. A legjobb az, hogyha nem méricskéled, és nem, ne haragudjál. De ha mégis haragudtál, akkor ne vétkezzél. A nap ne menjen le a haragodon. Az ördögnek ne adjál helyet. Ez a krisztusi új embernek a ruhája. Aki lopott, többé ne lopjon. Ez vannak hivatalos öltözetek, tehát vannak munkahelyek, ahol megkívánnak bizonyos öltözékeket, stb. Én is voltam olyan munkahelyen, ahol megvolt, hogy fehér vagy kék színű ing, és megvolt az is, hogy milyen nyakkendő és öltönybe kellett lenni. Megvolt az is a hölgyeknek, és ez egy világi munkahely volt, hogy csak térd alatt levő szoknyába lehettek, nadrág kosztümöt nem fogadott el a főnök. Hát ez volt a... nem minden igazgatóságnak volt ilyen, annak olyan volt, ez ott volt Újpesten. És akkor ott az volt, hogy akkor úgy kellett fölöltözni. Tudjátok, van az új embernek is ilyen ruhája. És amikor fölöltözi az új ruhát, új emberi ruhát, valaki, akkor rá lehet ismerni, hogy no, ez az új ember. Amikor valaki fölöltözi a rendőr egyenruhát, akkor messziről látja, hogy ez a rendőr. Lehet, hogy nem ismered a személyt, de látod, hogy ez a rendőr. Ha valaki fölöltözi a műtős ruhát, akkor messziről látni, hogy na, ez a műtős. Nem tudod még, hogy ez most orvos, vagy a... mit tudom én, mi van ott? Vagy a műtősnő, vagy a beteghordozó, de azt tudod, hogy ez a műtőbe való. Tehát ez a műtős. És hasonlóképpen vannak ilyen tűzoltó is. Az új embernek is van ilyen ruhája. Azt mondja, hogy ha valaki lopott, ne lopjon, adakozzon, legyen mit adni a szűrőkről, semmi rohadt beszéd szátokból ne származzon ki. Tehát az azt jelenti, hogy az új embernek a beszéde nem rohadt. Az mit jelent? A rohadtnak szaga van. Nem csak azt jelenti, hogy elmegy a fogorvoshoz, és nem büdös, hanem a szavak nem romlottak. Nem okoznak bántást, hanem életet adnak, reménységet, vigasztalást adnak. Azt mondja, hogy olyanokat mondjunk, ami hasznos és szükséges az építése, ami áldásul van a hallgatóknak. Hogy ne szomorítsuk meg Isten szellemét, aki megpecsételt, elpecsételt minket. A mérgességet, a fölgerjedést, a haragot, kiabálást, káromkodást vessük le. Minden gonoszsággal együtt, és
legyünk egymás fele, milyen ez az új embernek a ruhája, jóságosa, irgalmasa, megengedve és elengedve egymásnak mindent, ahogyan az Isten is a Krisztusban mindent megengedett, megkegyelmezett nekünk. Akarsz ebbe a ruhába járni? Akkor mondd velem, mennyi, atyám? Elhatároztam most. Én az új emberben fogok élni. Új teremtés fog bennem élni. Ezt öltözöm föl. És jóságos leszek. A testvéreimhez is. Meg a nem testvéreimhez is. Irgalmas leszek. És elengedek nekik, ahogy te mindent elengedtél nekem. Amen. Milyen ez az új ember, ez az új teremtés egy szóval? Krisztusi. Ez az. Krisztusi. Ez olyan az ember Krisztus Jézus. Jézus Krisztus. Krisztus Jézus. Úr Jézus Krisztus. Ez azt jelenti, hogy Isten is, meg ember is egybe van. Emlékeztek, mit olvastunk fel a második Zsoltár, meg az apostolok cselekedetéből egy rövid részt az elején. És ott az van, hogy én fiam vagy, te, ma szültelek téged. Ezt a második Zsoltárból, ha olvasod, senki nem gondolná, hogy ez a föltámadás utára vonatkozik. A föltámadásra vonatkozik. Ezt az apostolok cselekedetébe magyarázza meg az apostol. Miért? Hát mikor született az ő fia? Nem Betlehembe? Ott a názereti Jézus született. Tehát ott hagyta az isteni mi voltát, és emberré lett. Tehát emberként született ott meg. De amikor meghalt, és kijött harmadnap a halottak közül, mit olvasunk erről? Azt, hogy én fiam vagy te, ma szültelek téged, mert most már az emberi és az isteni egy személyben van. Előtte nem volt ilyen, mert mielőtt emberré lett, csak a Krisztus volt. Isten fia volt. Nem volt ember is. Ezért volt az, hogy amikor Istvánt kövezték, fölnézett, és megnyílt számára a láthatatlan, látta a mennyet, és ezt el is mondta, hogy látom az embernek a fiát. Nem azt mondta, hogy az Isten fiát. Az ember fiát látom az atya jobbján. És erre megkövezték. Mert ez botrány volt. Hogy lehet ember a mennybe? Ez a megváltás. Ez a föltámadás. Hogy a föltámadás által az Isten ember, a Krisztusi, az új ember, az új teremtés megszületett. És most már te is nem pusztán a te szerinti apádnak, anyádnak az öröksége természetét élheted, hanem élheted a föltámadás ereje által a ma, a jelenben a föltámadott Krisztusnak a természetét. Egy új emberi életet, egy új krisztusi, új természet életet tudsz élni. Elhiszed ezt? A múltadról azt mondja a föltámadás, hogy a régiek elmúltak, újjá lett minden. A jelenedről azt mondja a föltámadással Isten, hogy odadom neked a föltámadás erejét, hogy ezzel az erővel ér a hétköznapjaidat. Nem emberi erőfeszítésed, hanem az én erőmet adom beléd. És ugyanazt az életet, sőt, még nagyobbakat tudsz cselekedni, mint amit Jézus cselekedett. Mert most már Isten ereje van benned. Amiből pedig Jézus kiüresítette magát. A harmadik a holnapodra, a jövődre, hogyan hat, hogyan vonatkozik a föltámadás a jövődre. Úgy, hogy a jövődnek a garanciája az, hogy Jézus Krisztus föltámad. Az, hogy Jézus Krisztus föltámadása, az a te reménységednek az alapja. Nem lenne reménységünk, és nem tudnánk jót várni, csak úgy beszélnénk róla, ha nem támadt volna föl.
De föltámadt Jézus Krisztus. Olvastam most ezzel kapcsolatban sok olyan jó írást, ilyen biblia érvelést, nagyon jók, hogy milyen érvek vannak Jézus Krisztus föltámadása mellett. Egyiket se akarom most elmondani, mert ha találkozik valaki vele, átéli, nem kell meggyőzni. Tudod, mi a legjobb meggyőző erő? Bemutatkozol, és Isten is, és találkoztok. Átmész a kapun. És a bárány vére megtisztít, és belépsz az ajtón, mert elhengerítjük a követ. Ha magadban van, akkor azt te megteszed, és azt mondod, hogy Uram, átlépek, mert meg akarlak ismerni. És ha megismered, tudod, mivel föltámadt Jézus a halálból, az ő benne hívők számára ez jelenti a garanciát arra, hogy minden ígéretét beteljesíti. Mert a halála és föltámadása előtt már ő előre megmondta, hogy harmadik nap föl fogok támadni. Előre megmondta Jézus, gondolj bele, ki volt még egy olyan ember a világtörténelemben, se egyik vallás alapító, se Krisna, se Buddha, se Mohamed, egyik se nem tudta azt megcsinálni, hogy kijöjjön a halottak közül. De Jézus előre megmondta, hogy én meghalok, és értetek halok meg, de föl is támadok a harmadik nap. Azt is megmondta, hogy mikor támad föl. És hogyha ezt az ígéretét beteljesítette, ami emberileg teljesen lehetetlen megcsinálni, emberi erőfeszítésből, akkor pontosan az ő föltámadása a garancia arra, hogy az összes többi ígéretét, amit ígért neked, be fogja teljesíteni. Van olyan ígéret az életedben, amit Isten megígért, és még nem látod, hogy beteljesedett? Hanem várod, hogy holnap vagy a jövőben megvalósuljon? Van ilyen? Akkor Jézus Krisztus föltámadása a garancia arra, hogy ezt is meg fogja csinálni. Ezt az ígéretét is be fogja tölteni. Jézus Krisztus föltámadása az első zsengéje, az első termés csokra annak, hogy Istennek az ígéretei beteljesednek, és minden ember föl fog támadni. Nem csak az igazak fognak föltámadni, föl fognak támadni azok is, akik nem hisznek benne. Föl fognak támadni azok is, akik nem éltek szent életet. Csak óriási különbség lesz a kettő között. Azt mondja, hogy lesz az igazak föltámadása, és lesz a gonoszok föltámadása. Nem mindegy, hogy milyen örökkévaló életet élünk. Nem úgy lesz ám, hogy lesz még 1000 lehetőséged, és visszajöhetsz egy pillangóként, visszajöhetsz egy csernyóként, vagy visszajöhetsz egy királyként, vagy visszajöhetsz egy szolgaként, vagy mindig jobb, meg mindig jobb lesz. Nem lesz jobb. Ha igazak föltámadásában lesz valakinek része, annál nem lesz jobb. Mert az tök jó lesz. Az teljesen jó lesz. Ha valaki a hamisok, a gonoszok föltámadásában lesz része, nem lesz jobb. Csak rosszabb lesz. Mert eljön még a gehenna, ott még rosszabb lesz, mint a pokolba. Úgyhogy azt mondja Istennek a üzenete, a húsvét üzenetével, a föltámadás üzenetével, hogy lépj be azon a kapun, ahol ott van a bárány vére, és meglátod, hogy a múltadat rendbe teszi, a jelenedet, de a jövődet is egy biztos kézbe helyezi. Isten kezébe teszi. 1 Tesszalonika 4:14-17-ig azt olvassuk, ha hisszük, hogy Jézus meghalt és föltámadt, akkor az Isten előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővele együtt. Igen, ez így van. Jézus a halálával már győzött. Sokan azt gondolták, hogy az a tragédia. Mi nagy pénteknek mondjuk, van, aki gyászol akkor. Érdekes, nem tudom, hogy honnan van az az angol kifejezés, de ott meg úgy van a Good Friday, tehát a jó péntek.
Tehát, hogy az az igazi jó péntek. Miért jó péntek az? Miért jó? Mert a halála megtörtént. A halála a vér az életeden, ami megtisztít, ami megvált, ami megszabadít, ami megváltoztatja a múltadat, megváltoztatja a jelenedet, és megváltoztatja a jövődet is. Azt mondja, hogy 1 Korintus 15:55-ben emlékeztek. Zsidókhoz írt levelet felolvastam, hogy a saját halálával legyőzte a halált Jézus, és azt is, aki úr a halál fölött az ördögöt. Miért? Hogy minket megszabadítson a halál félelemből. Mert az emberek nagyon sokszor félnek a haláltól, még keresztényeket is lehet látni, hogy ott van a haláltól való rettegés. Voltatok már bent kórházban, voltatok már bent halálos ágyán levő embereknél. Otthon vagy kórházban, bárhol. Van, aki kétségbe esetten ragaszkodik a látható világhoz, mert nem tud meghalni. Van, aki pedig azt mondja, hogy én már kész vagyok, én most elmegyek. És engedjetek el. Mert van, aki tudja, hogy azért van még itt, mert a hozzátartozói még létbe imádkozták. És akkor mondja, hogy ahogy Pál apostol, és ez nem vallásos frázisként, hanem igazságként jön ki a szájából. Mert a halálos ágyán senki nem tud hazudni. A halálos ágyán az ateista se ateista már. És azt mondja, hogy a halála által legyőzte a halált, és azt is, aki úr a halálon, és megszabadított téged a halálfélelemből. És utána mondja a korintusi levélbe, hogy halál, hol van a te fullánkod? Hol van a te győzelmed? Mert azt gondolta az ördög, hogy meghalt, a názereti Jézus győzött. Mondjuk ezt nem sokáig gondolta. A harmadik nap kijött a hajnalba, és azt mondja Pál apostol, hogy hála az Istennek, aki odaadja ugyanezt a dicsőséget és diadalmat, ugyanezt a győzelmet nekünk a Jézus Krisztusban. Nem kell neked haláltól félned. Ha megnézzük a hitnek a hőseit, nyilván nem azt prédikálom, hogy készüljetek, hogy kettéfűrészelnek. Nem azt prédikálom, hogy készüljenek, hogy bilincsbe vernek Jézus Krisztus mellett, megköveznek, megostoroznak, kínpadra vonnak, de ne felejtsük el, hogy ezek hithősök voltak. Mert nem attól hithős valaki, ha van egy betegség, és a betegségéből hitáltal meggyógyul. Ez ima meghallgatás csoda, és hitáltal megtörtént. De el tudod képzelni, hogy valaki hitt, nem vetette el a hitét, ott a betegség, és betegség vitte el. Lehet ilyen? De soha nem adta föl a hitét. Akkor is hitt, amikor ott volt a halála pillanata. Akkor se tagadta meg. És hogyha van olyan az életedben, ami ígéret, megragadtad, és hiszel benne, és még nem élted meg, nem tapasztaltad meg annak a beteljesedését. Ne gondold azt, hogy a te hited nem igazi. Ne gondold azt, hogy a hited nem volt elég, nem jó. Isten azt mondja, hogy én becsüllek téged, és tisztellek téged. És azt mondja Isten, hogy látom a szívedet, hogy megtartottad a hitedet. Legyél a hitnek az embere. Ne annak dolgozzunk, hogy mi van a szemeink előtt. Ne aznak fussunk, hogy az emberek mit mondanak és mit gondolnak majd rólunk, hogy mivel nekem csillivili minden, akkor én nagy hívő vagyok. Mivel nekem minden jól megy szemre nézve, én nagy hívő vagyok. Nem ettől hívő valaki, hanem attól, hogy mi van a szívedben, és Isten a szívedet nézi. Legyél a hithőse, legyél a hitembere, és azt pedig a szívben látja Isten. Mi nem látunk nagyon sok mindent, mi látunk külső dolgokat. De nem attól vagyok jó hívő, hogyha jó autón van. Legyen jó autód mindegyik őtöknek. De nem ettől vagyunk jó hívők, érted? Egy Péter 2, 1 Péter 1, 2, 9.
Tehát Péter apostol első levele, első fejezet, második versétől olvasom, mindjárt vége. Azt mondja, hogy ki vagytok választva, az Isten eleve rendelése szerint, a szellem megszentelésében engedelmességre. Tehát ki vagy választva? Ki picézett Isten? Ki gondolt? Eltervezett? Ki választott? És elrendelt. Tehát egy rendelést hozott, egy rendeletet hozott, és akkor még nem volt se föld, se ég. Ez mind megtörtént már. És azt mondja, a Szent Szellem megszentelésében az engedelmességre. Megtapasztaltad a Szent Szellemnek az érintését, tudjátok, hogy mire adja Isten a pecsétet a Szent Szellem által? Hogy legyen egy bizonyíték arról, azért élek itt, azért van testem, azért vagyok fiú, férfi, lány, nő, hogy megcselekedjen Isten akaratát. Ezért vagyunk itt. És a Szent Szellem erről tesz bizonyságot. Azt mondja, hogy ki választott bennünket engedelmességre, nem arra, hogy most akár én, akár mást, ukászokat adjunk, és akkor azt csinálja valaki, nem, hanem, hogy amit Isten mond, azt megcsináljuk. Jézus Krisztus vérével való meghintése. Kegyelem és békesség legyen nektek. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki az ő nagy irgalma által újjászült minket élő reménységre. Jézus Krisztus halálból való föltámadása által. A halálból való föltámadás valami újat csinált. A halálból való föltámadása benned is valami újat teremtett. Benned létrehozott, kifakadt. Láttad már, amikor a hóvirágok kibújnak, még ott a hó, de áttör a hó havon az a kis növény, és kibomlik, és elkezd virágzani. Gyönyörű. A természetben a föltámadás ereje azt jelenti, hogy akár milyen havas, akár milyen rideg, akár milyen puszta, akár milyen magányos, depressziós, kétségbeesett, kilátástalan a környezet, amiben élsz, a hétköznapjaiddal agyon akar nyomni az ördög, azt mondja Isten, hogy a föltámadás ereje által a reménység kifakad, és elkezd bimbózni, és él a reménységed. Mert a te reménységed a názareti Jézus. A te reménységed örökké él. Nem úgy, mint Lázár, aki kijött a sírból, de utána néhány év vagy évtized múlva meghalt és eltemették, és utána már nem volt Jézus, hogy megint gyere ki Lázár. Nem. Jézus is nem úgy volt, hogy kijött vasárnap hajnalban a sírból, és akkor utána megint meghalt, akkor megint föltámadt. Egyszer meghalt, és egyszer föltámadt, és azóta él. Az ő teste már nem olyan test, mint előtte. Tudtátok, hogy Jézusnak előtte menni kellett vécére? Tudtátok, ha babot evett, akkor szelelt is? Tudtátok, hogyha olyat ivott, sört ivott, akkor valószínű böfögött is? Tehát ne gondolt úgy, hogy a glóriola a feje fölött ott villogott ilyen forgó leddel, és neki nem kellett semmit se enni. Nem volt sose büdös a szája, nem volt a hónalja, a lába sose büdös. Dehogy nem. De amikor föltámadt, akkor már más volt. Akkor először azt gondolták, hogy ez ilyen hologram szellem. De nem. Gyere, dugd be, érints meg, test. Sőt, azt mondja, hogy lássátok, hogy rendes testem van, adjatok enni. És a szemük látára evett, bevette a száj, és akkor nem a szőnyegre pottyant, hanem benne maradt. Mert teste volt, de ez a test, ez fantasztikus volt. Átjött a falon. Ez a test, ez dicsőséges, romolhatatlan, örökkévaló test volt. A tanítványok szeme látára felemelkedett az olajfák hegyéről. És lent megszólaltak, hogy mit néztek? Ez a názareti Jézus, aki fölment most az Atya jobbjára, majd el fog jönni ugyanígy. Úgyhogy a jövőnk Isten kezébe van. És a föltámadás ereje, a bizonyíték arra, hogy a te jövőd
Isten kezébe meg van oldva. Te is az igazak föltámadásában részesülsz, és meg fogod látni úgy, ahogy van. Ámen. Ahogy ő visszajön, még az is, a föltámadás arról is beszél, hogy mint visszajön, mint királyok királya, romolhatatlan, dicsőséges testben, és lesz ítélet. Nem kell neked elégtételt kérni, várni, vágyni, aki sértett annak az életébe, hanem csak bízd rá Istenre mindent. Te csak bocsáss meg minden ellened vétkezőnek. Amikor ezt megteszed, akkor azt jelenti, hogy rábíztad Istenre nem csak a múltadat, a mádat, hanem rábíztad a holnapot is. Uram, minden a te kezedben van, ez is. Mondd velem együtt, mennyei atyám, hálát adok a te szeretetedért. És köszönöm neked Jézust, a te fiadat, a Krisztust. Köszönöm, Úr Jézus, a halálodat és a föltámadásodat. Köszönöm, hogy te vagy az én húsvéti bárányom. És a véred által megoldódott a régi múltam. Te benned azok elmúltak. Újjá lett minden. A jelenem is. Mert a föltámadás ereje hozzáférhető ma. És ezt megragadom. Felöltözöm. És ebben élek. De a csőséges testben is lesz ítélet. Nem kell neked elégtételt kérni, várni, vágyni, aki sértett annak az életébe, hanem csak bízd rá Istenre mindent. Te csak bocsáss meg minden ellened vétkezőnek. Amikor ezt megteszed, akkor azt jelenti, hogy rábíztad Istenre nem csak a múltadat, a mádat, hanem rábíztad a holnapot is. Uram, minden a te kezedben van, ez is. Mondd velem együtt, mennyei atyám, hálát adok a te szeretetedért. És köszönöm neked Jézust, a te fiadat, a Krisztust. Köszönöm, Úr Jézus, a halálodat és a föltámadásodat. Köszönöm, hogy te vagy az én húsvéti bárányom. És a véred által megoldódott a régi múltam. Te benned azok elmúltak. Újjá lett minden. A jelenem is. Mert a föltámadás ereje hozzáférhető ma. És ezt megragadom. Felöltözöm. És ebben él.

0: Ért. És köszönöm neked Jézust, a te fiadat, a Krisztust. Köszönöm, Úr Jézus, a halálodat és a föltámadásodat. Köszönöm, hogy te vagy az én húsvéti bárányom, és a véred által megoldódott a régi múltam. Te benned azok elmúltak, újjá lett minden. A jelenem is, mert a föltámadás ereje hozzáférhető ma. És ezt megragadom, felöltözöm, és ebben élek. De a föltámadásod üzen nekem a holnapromra, a jövőmre, a te kezedbe teszem. Mert él a reménységem, mert te vagy az én reménységem. Benned van a reménységem. Ez azt jelenti, Uram, akármi vesz körül, akármivel támad az ördög, az én reménységem él. Te kezedben van az életem. A Jézus nevében. Efezusi levélbe azt írja Pál apostol, a mennyei atya adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben, az új teremtésben. Hogy amiképpen föltámasztatott Krisztus a halálból, ti is ebben az új életben járjatok. Ne csak húsvét vasárnap, hanem hétköznap is. Ne csak amikor eljövünk gyülekezetbe, Isten tiszteletre, hanem otthon, a munkahelyen, az iskolában, a rokonok közt is. A Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek
4: a Rádió Sansz műsorán.